0: legjobb időket, és hogy folyamatosan 13 másodperc alatt fogok majd futni.
1: És még milyen versenyek várnak rád, hiszen még folytatódik a szezon bőven. A riport is már úgy készül, hogy közben úton vagy már a következő versenyre. Milyen versenyek várnak még rád, és mikor?
0: Németországban pénteken lesz a következő versenyem Dessauban, utána pedig átutazok Kopenhágába, ahol hétfőn fogok versenyezni. Most így a közeljövőben ez a két versenyem lesz, azután lévő következő nagy verseny pedig a Gyulai Memorial és az országos bajnokság lesz júliusban. Már most egyre kevesebbek lesznek ezek a külföldi versenyek a számomra, de nagyon elvesztem ezt az időszakot, nagyon sokat tanultam belőle, és remélem, hogy az következő versenyeken ezeket mind kamatoztatni tudom, és mindegyikből majd tudok egy jó időt futni.
2: Elképesztő tavaszi menetelésen van túl a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta május elején egy fantasztikus országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezont Tokióban nyitotta meg egy remek 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz. Köztük Bergenben egy csodás ezüstéremmel, Varsóban pedig egy erős nemzetközi futással végzett. Dresdában parádés 12,79-es egyéni szezoncsúccsal robbant be a második helyre. A pihenésre azonban semmi ideje sincs, hiszen a napokban újabb kemény nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában száguld majd a gátak között. A sportolót Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, itt Miskolcon is már elkezdődött úgymond a nyaralási szezon. Azok a szülők, akik előtt szezonban megtehették, és nincsenek az iskolás gyermekekhez kötve, már valószínűleg elkezdik a nyaralásukat, de reméljük, hogy sokan vannak még, akiknek időben szólunk a megfelelő intézkedések.

0: mégpedig az utasbiztosításról. Tisztelettel köszöntöm Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatóját. Jó napot kívánok! Hát elsősorban ugye azoknak szól az utasbiztosítás, akik külföldre mennek. Mit kell tudnunk?
1: Kezdjük csak, köszöntöm szerkesztőasszonyt, és köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit is. Sok mindent kell tudni, nagyon sok mindent meg is lehet találni a mabiz.hu honlapon. Elsősorban a Magyar Biztosítók Szövetsége mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy ne induljon el senki utasbiztosítás nélkül. Higgyék el, hogy egészen banális dolgokból egészen tragikus dolgok történhetnek. Tehát gondoljanak bele például, hogyha valaki egy bokafica miatt félrelép, úgy esik el, hogy a fejét beveri, esetleg ez a baleset, ez egy szigeten történik, ahonnan helikopterrel kell elszállítani, már is hatványozódnak a költségek, és rengeteg olyan kisebb baleset is tud történni, aminek nagyon súlyos következményei vannak. Éppen ezért az utasbiztosítás kétféleképpen is segít. Van az utasbiztosítás, és van az útlemondás biztosítás. Erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind a kettőt érdemes megkötni, mert az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt fedezetet, az útlemondás biztosítás pedig minden olyan körülményre, ami miatt esetleg nem tudtak elutazni, vagy pedig olyan költségeket térít meg, amit előre kifizettek, és hát ezáltal elvesztik. Hogyha repülővel utaznak, akkor nagyon fontos a járatkésés, járatmódosítás, járattörlésre szóló biztosítás, vagy ha de hogyha más reptérre irányítják át a repülőket, ezt is tapasztalhattuk évek óta, szólnak erről a hírek, hogy mennyi probléma adódik ebből. Most már vannak olyan biztosítási konstrukciók, ahol hogyha beírják a kötvényszámot, a bankszámlaszámot, a járatszámot, akár 3 órán belüli késésért is fedezetet nyújt ez a biztosítási konstrukció. Az útlemondásnál pedig, amit említettem, hogy például olyan esetek is megakadályozhatják, hogy súlyos betegséget kap, vagy betörnek a lakásába, és ilyen ügyek miatt például nem tud elutazni. Tehát az utasbiztosítás és az útlemondás biztosítást arra nyújt fedezetet, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá. És ha már a közlekedési eszközöket említettük, akkor nagyon fontos, hogyha gépjárművel utaznak, akkor az asszisztans szolgáltatás most már a legtöbb alapcsomagban szerepel. Ez 0-24 órás magyar anyanyelven szóló segítségnyújtás, ez a gépjárműnél is érvényes, a gépjárműnél is nagyon fontos, ugye a szerv balesetnél az ellátás, vízbeszállítás, alkatrészköltség, adott esetben az a gépjármű hazaszállítása.
0: Az itthoni biztosításainknak is rendbe kell lenni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a külföldi biztosítás működjön.
1: Igen, a gépjármű biztosításoknál nagyon fontos megemlíteni, hogy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkeznünk kell, zöld kártyával, és azt is nézzék meg, hogy a kaszkónak a területi hatája érvényese abban arra az adott EU tagállamra, ahova megyünk, vagy pedig adott esetben harmadik ország, EU-n kívüli harmadik országra. Ez nagyon fontos. Rengeteg költség merül fel, amiben segítséget tud nyújtani ez az asszisztencia. Egyébként minden más ügyben is, az, hogy magyar anyanyelven 0-24 órában kapunk segítséget, tehát azt nem kell mondanom, hogy milyen fontos támogatást jelent. Ez jelenthet jogi segítséget, jelenthet tolmácsolást, egészségügyi, kórházi ellátás során. És ha már a kórházi ellátást megemlítettük, ugye óhatatlan, hogy bármilyen baleset érjen bennünket. Ne érjen, de az élet ugye, mindig az élet írja a forgatókönyvet, és hát általában a legváratlanabb helyzetek adódnak elő. Mindenkinek, vagy reméljük, hogy mindenkinek most már van Európai Uniós állampolgárként az Európai Uniós úgynevezett kék kártya, a társadalombiztosítási kártya.
0: Igen, nagyon most itt álljunk meg egy percre, ugye ennek meg kell lenni, ez azonban csak mérsékelt ellátásokra jogosít.
1: Igen, éppen erre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez az Európai Egészségügyi Kártya csak az állami egészségügyi ellátásra jogosít, és nem terjed ki például a hazaszállításra, a podgyászkára, vagy az utazás lemondásra. Ez ugye azért fontos, mert minden, hogyha csak ez a kék kártyával van meg, és ezzel megyünk külföldre, erre a kártyára csak olyan térítéseket kapunk, amelyet egyébként a részes EU tagállamban az ott élő állampolgár is társadalmi biztosítási alapon megkapna. Tehát mindenképpen kell egy kiegészítő utasbiztosítási fedezet, hogy teljes körűen le legyünk védve annak a megfelelő pénzügyi limitjeivel, a balesetre, a kórházi kezelésre, baleseti halálra, ne adj Isten, tehát minden, sok mindenre figyelni kell. És itt az is fontos, hogy ugye annak hogy a mi biztosítónknak ugye szerződésben kell állni az ottani részes államnak a társadalombiztosítási szervezetével, vagy intézményével, hogy teljes mértékben el tudják intézni a mi biztosításunkat, illetve a kártérítést, vagy a fedezetet megkapjuk. És mivel említettem az előbb, hogy nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni, mi azt tanácsoljuk a Magyar Biztosítók Szövetsége, hogy amellett, hogy megnézik a különböző webes oldalokon, az összehasonlító oldalokon a különböző elérhető termékeket, kérjék mindenképpen biztosítási tanácsadó, biztosítási szakember segítségét, vagy menjenek be, vagy vegyék fel a kapcsolatot a saját biztosítójukkal, vagy azzal a biztosítás közvetítővel beszéljenek, akivel egyébként intézik a biztosításaikat, mert higgyék el, hogy ő nagyon sok olyan szempontra föl tudja hívni a figyelmünket, amire esetleg mi nem gondolnánk.
0: Na most egy ilyen szempont, amit meg szeretnék kérdezni öntől, hogy ugye nagyon fontos, hogy a nyaralásunk, üdülésünk módját vegyük figyelembe. Például, ha hegyet mászni megyek, nem biztos, hogy a sima balesetbiztosítás megfelelő. Tehát extrém sportokra, egyéb ilyen különleges tevékenységekre vannak megoldások.
1: Igen, köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Ugye most már rendkívüli módon kibővültek a különböző nyári sportok és a nyári szabadidőtöltés lehetőségei. Itt a mindenféle ilyen paplanernyőzéstől, repkedéstől, hegymászástól, vadozástól, tehát mindenre lehet gondolni.
0: Búvárkodás.
1: Igen, léteznek külön extrém sportbiztosítások, ezt is nagyon érdemes megkötni, hogyha olyan céllal indulunk el, hogy bármiféle ilyen szabadidős sportot fogunk űzni, vagy szeretnénk űzni a nyári nyaralás során. Azt kell megérteni, hogy az extrém sport mindig valami nagyon nagy magasságból, nagyon nagy sebességgel történő munka vagy mozgással jár, tehát adott eset, tehát pontosan ezek miatt emelkedik a kockázat is. Ezek már nem férnek bele a normál utasbiztosításnak a fedezetei közé, éppen ezért létezik egy ilyen külön termék, ami az extrém sportok biztosítását jelenti. És ha már kockázatok beszélünk. Látják, hogy milyen a külpolitikai nemzetközi helyzet. Látják, olvassuk mindjárt a híreket, háborús konfliktusok vannak, terrorizmus fenyegetése érvényes nagyon sok helyen, vagy terrorizmus fenyegetésével számolhatunk sok helyen. Éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége a Külügyminisztérium konzuli osztályával most már évtizedek óta folyamatos kapcsolatban van, és együttműködésben dolgozunk, azért, hogy mi is a honlapunkon mindig elérhetővé tesszük a konzuli osztálynak a napi felhívásait, és ezekben arra azt javasoljuk, hogy akármilyen országba utazunk, a konzuli osztálynál jelentkezzünk konzuli védelemre, regisztráljanak bennünket, adjuk meg a pontos elérhetési adatainkat, mert hogyha baj van, akkor ahogy látták a hírekben, és a külügyminisztérium eddig is kimentette a magyar állampolgárokat, de hát ugye csak akkor tudnak bennünket elérni, hogyha bejelentkezünk. És a külügyminisztérium konzuli osztályának még van egy nagyon fontos szolgáltatása, van egy olyan honlapja, ahol az utazásra nem ajánlott országokat listázzák és hívják fel erre a figyelmet, mert azért arra azt is szeretném, hogyha megértenik, hogy sokszor elhangzik, amikor rádióknak nyilatkozunk, vagy ilyen betelefonás műsorok vannak, hogy hát a biztosító ezért nem fizet, azért nem fizet. Igen, a biztosítónak akkor kell fizetnie, hogyha azok a károk keletkeztek, amelyek a kötvényben szerepelnek. Tehát nekünk, magyar állampolgároknak, egyszerű embereknek is a saját felelősségünk, jól felfogott érdekünkben, hogy mielőtt elindulunk, mérjük fel a kockázatokat, olvassunk utána annak az országnak, nézzük meg a bel- és külpolitikai helyzetet, a biztosítóval beszéljük meg, hogy milyen kockázatok lehetnek, a külügyminisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, jelentkezünk be, és hogyha mindezt elvégeztük, és biztosítva érezzük magunkat, és megkötöttük a megfelelő biztosításokat, sajnos még akkor is adódhat baj, mint ahogy említettem, hogy az élet írja a forgatókönyvet, viszont akkor megtettünk mindent a saját részünkről arra, hogy egy akármilyen baj bekövetkezik, a biztosító jót álljon a kárainkért.
0: Mindez idáig nekem úgy tűnt, hogy ezek a jó tanácsok elsősorban azoknak szólnak, akik egyénileg utaznak, de nagyon sokan mennek társasúttal, és hát a társasút befizetésekor csak rá kell kattintani arra, hogy igen, kérem a biztosítást. Ők küldenek aztán egy szerződést, de én nem hiszem, hogy ezt mindenki végig bogarásza. Van-e olyan tapasztalatuk, hogy nem megfelelő az a biztosítási forma, amit mondjuk egy utazási iroda rám, mint utasra köt?
1: Hát ez egy nagyon szerteágazó kérdés, és láthatlan, hogy erről felelőtlenségben nyilatkozik ki, milyen szerződést köt utazási irodaként. Itt is tanácsos, hogy nem csak az utazás szervezővel, hanem a saját biztosítónkkal is kapcsolatba lépjünk, és megkérdezzük, hogy adott esetben nekünk még fontos-e bármilyen más biztosítást kötni azon túl, amit az utazási iroda köt. Tehát nem árt, tehát nem lehet eléggé óvatosnak lenni, én csak ezt szeretném ismételni, hogy legyenek nagyon körültekintőek minden esetben.
0: Engedje meg, hogy egy személyes példát elmondjak. Ugye elmentünk egy ilyen társasútra, és az idegen vezető figyelmeztetett minket, hogy jó, most szabadidő van, de bármi történik velünk, ne őt hívjuk, hanem rögtön a biztosítónkat. Azonnal jelezzük a problémát. Gondolom, hogy itt a dolognak a kulcsa.
1: Igen, ez mindig fontos, tényszerűen ezt meg kell állapítani, hogy bármilyen baj történik bárhol, bármikor, ezért említettem az asszisztencia szolgáltatás fontosságát, hogy a biztosítót kell megkeresni, rögtön be kell jelenteni akár, pontos adatokat kell megadni. Ez nagyon fontos, akármilyen stressz helyzetben vagyunk, akármilyen baleset történik, arra nagyon kell figyelni, hogy pontos adatokat kell megadni a biztosítónak, mert akkor a kárfelvétel is és a kártérítési eljárás is minél hamarabb el tud indulni.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, nem akartuk az ördögöt a falra festeni, de hát az óvatosság és az előtekintés, az elővigyázatosság mindig hasznos, és nagyon köszönjük Jenei Attilának, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatójának ezeket a tanácsokat, hiszen sok újdonságot is mondott nekünk. Köszönjük szépen, és balesetmentes, gondtalan utazást kívánunk, gondolom ezzel búcsúzhatunk a hallgatóktól.
1: Én köszönöm a felkérést, és én is ezt kívánom, balesetmentes utazást kívánok, és jó nyaralást mindenkinek. Bízunk abban, hogyha megkötik a megfelelő biztosításokat, akkor senkit semmilyen baj nem érhet.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A lilafüredi állami erdei vasút is csatlakozott az idei múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton délután 4 órától este 9-ig Diósgyőr-Majlát forgalmi telepen folyamatos programok várják az érdeklődőket. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé, műhelylátogatással, ügyességi vetélkedővel, a régi és jelenkori mozdonyokkal, kocsikkal várják az érdeklődőket. Ezek mellett bemutatkozik a Gastro Express és a Csanyiki Erdőház Erdészeti Iskola. A programokon való részvétel díjmentes. A részletekről Zoltán Bálint üzemigazgatót hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Hogyan, miként csatlakoztak a múzeumok éjszakájához, úgymond milyen múltra tekint vissza itt az Erdei Vasútnál?
3: Közel 10 éves múltra tekint vissza a Lilafüredi Kisvasútnál a múzeumok éjszakája rendezvényen való részvétel. Korábban, amikor a Garadnavölgyben, a Fazolakóhó, illetve Lilafüreden a Peleházzal közösen szerveztük ezeket a programokat, akkor külön vonatokat indítottunk ezeken az éjszakákon. 2019-ben merült fel először, hogy telepei nyílt napot tartsunk, akkor ennek nagyon nagy sikere volt, de a későbbiekben a Covid-járvány, illetve a LÁV-nek a nagy felújítása több évet vett igénybe, ekkor a telephely nem volt látogatható, és tavalyi évben szerveztük meg újra először a telephely látogatását az ideihez hasonló módon.
2: Idén mikor, hol lesz megrendezve a múzeumok éjszakája?
3: Június 20-án szombaton a múzeumok éjszakáján szeretettel várunk minden érdeklődőt 16-tól 21 óráig a Lilafüredi Kisvasút felső majláti telephelyén. Akik eljönnek hozzánk ezen az éjszakán, betekintést nyerhetnek a pálya, illetve a jármű fenntartással kapcsolatos rejtelmekbe, műhelylátogatáson vehetnek részt, ügyességi feladatokat teljesíthetnek, bemutatkozik az Erdei Gastro Express, illetve az Ehető Erdő program, az Erdei Iskola pedig erdészeti tematikájú gyerekfoglalkoztatókkal készül a gyermekek számára. A mozdonyszínünkben a miskolci vasútmodellezők, illetve kollégáim vasútmodelljei kerülnek kiállításra, illetve magán a telephelyen olyan járműveket állítunk ki, amik a napi forgalomban már nem vesznek részt, ezeket meg lehet tekinteni, fel lehet rájuk szállni, ilyen például a B26-os mozdony vagy a lila gőzös is.
2: Mennyire érdeklődőek az emberek?
3: Ilyenkor olyan helyekre is bemehetnek az emberek, amit egyébként a járatainkon utazva csak a mozgó vonatból láthatnak, illetve a kerítés mellett sétálva a telephelyünk körül. A tavalyi évben több mint 600-an vettek részt ezen a rendezvényen.
2: Mik az érdekességek, mit mutatnak meg a kollégák, hova, milyen rejtelmekbe vezetik be őket?
3: Forgószínpadszerűen több állomáson sétálhatnak körbe a résztvevők. Lesz egy pályafenntartási állomás, itt bemutatjuk a pályafenntartásban, illetve vasútépítésben használatos eszközeinket. Itt egy kis múltidézéssel a régmúlt eszközeit is, illetve a jelenkorban használt eszközöket mutatjuk meg. Magában a javító műhelyben most egy szerkezetkész páházi kisvasúton közlekedő kocsinak a felújítását tekinthetik meg, illetve szétbontott gépelemeket olyan szemszögből, amit egy működő mozdonyon nem láthatnak. Maga az Ehető Erdő program, illetve az Erdei Gastro Express többszörösen díjnyertes programját is megismerhetik. Ezúttal nem kerül sor utazásra a szárnyvonalunkon, hanem itt helyben a Gastro Express szerelvényén ezt bemutató videóösszeállításokat tekinthetnek meg, valamint a szervezők által részt vehetnek olyan kóstolón, mint amit a Gastro Expressen is kapnának, hogyha velünk utaznának. Az erdeiskola pedig a gyermekeknek kedvez, tehát itt erdészeti tematikájú, különböző természetes anyagból készült foglalkoztatókkal készülnek a kollégák.
2: Kollégák mennyire várják, nekik úgymond mit jelent ez a múzeumok éjszakája?
3: Sok kollégának ez a munkahely nem csak egy munkahely, hanem hobbit is jelent. Különböző hobbi ágak ilyenkor kijelhetik a lelkesedésüket, tehát megvannak az emberek, akik a gőzmozdonyt teszik rendbe erre az alkalomra, megvannak azok, akik a saját modelljeikkel készülnek. Mindenki hozzátesz egy picit a saját területéről.
2: Ha bárki még szeretne további részleteket, bármi mást megtudni, hol érdeklődhet, vagy hol jelentkezhet?
3: Jelentkezni nem szükséges, regisztrációhoz nem kötött a program. A kisvasút@észak-erdő.hu-n lehet kérdéseket feltenni, illetve a plakáton megjelölt telefonszámok valamelyikén. Igazából 16-tól 21 óráig várunk mindenkit szeretettel.
1: A továbbiakban a kisvasút történetéről mesél nekünk Bózsó Gyula, az Észak-Erdő ZRT műszaki osztályvezetője.
4: Jelenlegi végállomás, ahol a végállomás étterem is található, az nem ott található volt, hanem egészen itt bent Miskolc belvárosában, a Szent Anna téren volt egy fáskert, és odáig történt ugye a faanyagszállítás elsősorban. Ennek emellett, inkább úgy fogalmazok, emellett egyébként nem csak faanyagszállításra jött létre, hanem ugye klasszikus teherszállítás, tehát például a vasgyárba szállítottunk be például a mészkövet, hogy itt a vasgyártásnak az egyik fontos terméke volt ugye a mészkő, ugye a salakolóanyagként, úgyhogy nagyon sok tevékenységet vesz, vagy például, amit kevesen tudnak, hogy a Simon az később, az majd csak 23-ban nyitotta meg a kapui, és nagyon sok mélyművelési bánya található ezen a területen, az Idén, a Berta tárna, és még soha a Konstantin, és ezekből a tárnákból például barna szenet szállítottunk, például a papírgyárhoz, ugyanis a papírgyár területén nagyon sok gőzgép működött, és ezeknek a gőzgépeknek a kiszolgálására például ilyen mélyművelési barna szenet juttatott el a kisvasút. Ami talán még nagyon érdekes, az az, hogy ugye sokkal később épült a palotaszálló, ugye az eredeti nyomvonal az pontosan a palotaszálló alatt található, ugye 27 és 30 között épült a lillafüredi palotaszálló, és kevesen tudják azt, hogy a Csanyikban működött egy téglagyár, egy erdészeti üzemeltetésű téglagyár, és a palotaszálló több mint 4 millió tégláját azt itt készítették, és ezt a 4 millió téglát azt is kisvasúttal juttatták föl az akkori kollégák a palotaszálló helyszínére.
1: Igen, de hát már a palotaszálló megnyitásával is felmerült annak az igénye, hogy hát ne csak teherszállító járműként szerepeljen a kisvasút, hanem személyszállításra, és ha jól tudom, az első személyszállítás az a tehervagonokra épített padok voltak.
4: Igen, de ez nem is a palotaszállóval egyidős, hanem még picit korábbra kell visszanyúlni, és az első engedélyt az 24-be kérvényezte az akkor északi jogelődje, és nem is turizmus szempontjából kérte ezt, hogy személyszállítást végezhessen, hanem a hámorban élő lakosok, egészen Umosára is, hogyha felnézünk, nagyon sokan járt ebbe a vasgyárba dolgozni már akkor is, és a személyszállítás akkor még nem turisztikai jellegű volt, hanem munkába járási céllal. Mi akkor ugye azt mondták az akkori kollégát, hogy időjárás biztos bejutást biztosított, tehát amikor még azért nem voltak ilyen minőségű közutak, akkor azért egy-egy ilyen komolyabb, akár sárbetörés, vagy komolyabb esőzés azért megnehezítette innen azért a falvakból a bejutás, viszont a kisvasút az időjárás biztos volt minden korban és minden időben, úgyhogy így tudták ilyen tehervagonokra rá eszkábált kis székekkel ülő alkalmatossággal megoldani, hogy bejussanak dolgozni a vasgyárba a munkások, és akkor később jött annak az igénye, amikor a palotaszálló megépült, hogy a reprezentatív utasoknak is megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Szóval a hallgatók is tudnak róla, hogy például két motorkocsi is készült, kifejezetten ide, és a palotaszálló építésében egy időben készült a GANSZ-ban. Ez egy nagyon-nagyon exkluzív kocsi, jelenleg a mindkét ilyen szalonkocsi a gyermekvasútnál tölti be a szolgálatát. Hát mondhatom azt, hogy bízunk benne, hogy talán egyszer majd eljön az a kor, amikor itt, ezen a helyen, az eredeti állomás helyén is közlekedhet majd ez a két szalonkocsi.
1: Hát 1972 volt, amikor az utolsó gőzmozdony is leállt. Lillának hívták az utolsó gőzmozdonyt. Ő azt hiszem, hogy ki is van állítva ott a LIF telepen.
4: Ki van állítva? Egy nagyon különleges gőzmozdonyról van szó, úgyis ez egy szerkocsis gőzmozdony, nagyon-nagyon kevés készült ebben a világban, tehát mondhatjuk azt, hogy a Lilla gőzösünk az egy ipartörténeti érték is egyben, tehát nem csak látványra nagyon szép, hanem egy komoly ipartörténeti értéke is van ennek gépészeti szempontból is.
1: Azt mondhatom, hogy nagyon jó a forgalmuk.
4: Ugye tudni kell, az hallgatók is biztos emlékeznek rá, hogy nemrég volt egy nagyon komoly felújítás, ugye egy közel 4,2 milliárdos projekt kapcsán ugye a komplett pálya megújult, de ami inkább ilyen turisztikai és inkább látogatóbarát szempontból érdekes, az, hogy ugye a kocsik is megújultak, tehát aki most eljön velünk vonatozni, akár a menetrendszerű vonaton, az igazából egy teljesen felújított szerelvényparkkal fog találkozni, egy sokkal komfortosabb, viszont meghagytuk azt a fajta nosztalgikus érzést, azt a fajta atmoszférát, amit mindig hangoztatunk, ami szerintünk nagyon fontos, tehát megmaradt az eredeti interiőr, viszont egy új köntösben tudják használni a kisvonatot. Nagyon-nagyon szeretik, tehát nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik, és még azért nehéz gazdasági körülmények között is azt látjuk, hogy ezt a fajta élvezetet, ezt a fajta kikapcsolódást, ezt a programot, ezt aki eljön Lillafüredre, jön az Sopronból, Pécsről, Dunántúl bármely részről vagy külföldről, igénybe veszi ezt a szolgáltatást szerencsére.
1: Hogy vizsgázik a felújított pálya és a felújított kocsik?
4: Nekünk nagyon fontos volt az, hogy a pálya biztonsága okos legyen maximálisan, és ugye a vasútbiztonság mindenek felett áll, tehát ugye azért is volt szükség erre az ilyen léptékű felújításra, mert az, hogy mi folyamatosan a karbantartási munkákat végeztük, az ugye ide már kevés volt, tehát egy komplett pályarekonstrukció történt, tehát ugye ágyazat cserével, illetve a vasúti pálya is kompletten megújult. Ugye egy nagyon nehéz pályáról van szó, mert ugye az ívek miatt ugye folyamatosan kopásnak van kitéve a pálya, tehát tehát elhasználódott, és tényleg azt mondom, hogy a 24. órában voltunk, hogy ez a felújítás megtörténjen, viszont a felújítás követően, hogyha valaki még emlékszik, hogy eljött kisvonatozni, hogy ez nagyon klasszikus kattogó hang, amikor ugye ez a tatám-tatám, amikor megyünk és kisvonatozunk, és ugye jön ez a fajta feeling, ez egyébként már nincs annyira meg, tehát ugye szokták is mondani a vendégeim, meg néha kollégák is mondják, hogy az a békebeli, nagyon kattogós, nagyon kisvonatozó, ez a billeg jobbra-balra és nagyon ringat, ez már azért már nincs meg, de ennek mondom biztonsági okai vannak, de azért ez is nagyon fontos persze az a része a vonatozásnak, de azért ugye az erdély kisvasutaknál az igazi atmoszférát, az igazi hangulatot azért az adja meg, hogy azért erdőbe közlekedünk. Ott van nekünk például, ha csak a fővonalat nézünk, és utána majd szányon is végigmehetünk, ott van a Magyarország leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktja, ott van a két nagyon hosszú, több mint 100 méter hosszú alagútunk, ugye Lilafüreden, akkor ott van a Magyarország egyetlen kisvasúti ívhídja például, ami üzemel például a Hámarító felett, akkor az attrakciókat nézünk végig, ugye a papírgyártól elindulva, ugye most már ott van a Szelete Park, ugye maga a megálló is most már átnevezése került, és papírgyár Szelete Parki megállóként apostrofáljuk, ezt követően ugye a Puskaporost elhagyva átmenve a mélyvölgyi viadukton, átmegyünk a két alagúton, ott ugye le lehet szállni Lilafüred, Vízesés, Hámorító, Palotaszálló, megyünk tovább, ugye Őskohó, Magyarország első számú ipartörténeti műemléke, következő a Pisztrángos, ugye pont a projektben...
1: Ez egy új megálló a Pisztrángos.
4: Így van, ugye Pisztrángos korábban nem volt megálló, úgy oldottuk meg, hogy fel kellett menni Középgaradnál, és akkor volt egy kis visszasétálási lehetőség. Most mind a kettőt meghagytuk olyan szempontból, hogy van egy ilyen kis túróútvonal kialakítva, de most már megvan ugye a klasszikus Pisztrángos megálló, ami azért jó, mert szerintünk egy olyan attrakció a fővonalon, a Pisztrángos, ami azért megkerülhetetlen is, és azért nagyon sokan azért is jönnek el vonatozni, mert összekötik a gasztronómiával, és hogyha ezt meg így kicsit így kerek egészként nézzük, hogy kisvonati élmény, még a hasunkat is meg tudjuk tölteni, ráadásul Lilafüredi Pisztránggal, ami azért egy hungarikum, meg egy különlegesség, mert azért ilyet máshol azért egy jó füstölt pisztrángot, vagy helyben sütött
1: pisztrángot. Hát ez egy jó, még nagy díjas pisztráng, amit ott lehet enni.
4: Nem tudnak, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy win-win helyzet van, és akkor még egy utolsó állomás, ugye Garadnál, ugye ott van, működik az Erdészeti Múzeum, ugye ott van a Mókusodó, illetve a gyerekeknek egy új játszótér jött létre, ugye ott a kis bódiváros helyén, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott igazából most már a végponton is van egy olyan kis turisztikai központ a játszótérrel, az étkezési lehetőséggel, a múzeummal, és nyilván ugye természetesen kiszolgáló, tehát a komfortpontokkal, gondolok itt ugye a mellékhelyiségekre, ami egy szerethető helyszínet teszi Garadnát.
1: Kedves hallgatóink, a Lilafüredi Állami Erdei Vasút is csatlakozik az idei múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton 16 óra és 21 óra között várják a Diósgyőr-Majláth forgalmi telepen az érdeklődőket. A részletekről Zoltán Bálint üzemigazgatót hallották, a kisvasút történetéről pedig Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője mesélt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PS elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve, a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkei szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Az időjárásról.
5: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség múltját ismerhetik meg. Két történész ugyanis olvashatóvá és közérthetővé tette a 300 évvel ezelőtt született gyülekezet történeti leírást. A szövegből kiderül például, hogy a szentesi reformátusok feje fölül egy alkalommal egy istentisztelet közben kezdték el lebontani az épülő templomukat, mert ahhoz nem csak a vályogot, hanem követ is használtak.
2: Istentisztelet alatt estek neki a templomnak, tehát hogy bent ment az imádkozás, és most a szöveget már nem kerestem ki, elnézést, de valahogy ilyen kontrasztba állítja, hogy az ő istentiszteletük csendes ima, és a kívülről meg a borzasztó zajok érik őket, és presszionálják az egész gyülekezetet.
1: Vendégeink Hegyi Ádám és Éliás János történészek, és Erdélyi Lajos szentesi presbiter. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Szentesi Református Gyülekezet 300 éves gyülekezet történetet bemutató forrását dolgozta föl két történész. Nem mondhatom, hogy lefordították a szöveget, mert évszázadokkal ezelőtt is magyarul írták meg azt, ám arról van szó, hogy a szöveg már nem volt sem érthető, sem olvasható egy laikus számára, ezért volt szükség a történészek munkájára. A kiadás apropója pedig az, hogy a szentesi reformátusok idén ünneplik, hogy 200 éve készült el a templomuk. A részletekről három vendégemmel beszélgetek. Itt van velünk Hegyi Ádám történész, a Csongrádi Református Egyházmegye gyűjteményi előadója, az STE egyetemi docense, valamint Éliás János, a Karcagi Györfi István Nagykom Múzeum történésze, továbbá Erdélyi Lajos, a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség presbitere. Velük beszélgetek tehát, tartsanak velünk. Erdélyi Lajos presbiternek szegeznék első körben, hogy miért volt fontos a szentesi gyülekezetnek, hogy elkészüljön. Ádám, kérlek a borítót mutasd ide felém, ennek a szentesi reformáta Eklézsiának matrikulája című 1748-as gyülekezet történeti kiadványnak az átírata, és szerintem már a cím megmutatja, hogy miért volt rá szükség, mert ebbe sem értek mindent. Szóval miért vágott bele ebbe a gyülekezet, kérdezem Erdélyi Lajos presbitert.
3: Szentes ugye egy kisváros itt a Délalföldön. Szentesnek két olyan korabeli kolonkája van, amely releváns információkat tartalmaz a 18. századról, vagy a 18. századtól kezdődően. Az egyik egy civil krónika, a Petrák krónika, a másik pedig ez a bizonyos matrikula. De vélhetően történészek azért ezt jobban meg tudják majd világítani. A kettő közül az egyik a Petrák krónikának egy változata megjelent valamikor, és úgy gondoltuk, hogy ez a matrikula, ami igazából egy egyháztörténet, az egyházközség története, jó lenne, ha megjelenne, tekintettel arra, hogy ez nem csak egyházközség történetet, hanem néprajzot és várostörténetet is tartalmaz, és a nagy templom fennállásának 200. évfordulója e tekintetben nagyon jól jött.
1: Eddig ezt a forrást nyilván ismerték, de hogy akkor ez idézőjelben használhatatlan, vagy szinte használhatatlan, nehezen érthető volt, mert hogy 300 éves a szöveg, és nem a mai fülnek, szemnek jól követhető, vagy hogy állt eddig ehhez a gyülekezetük?
3: Egyrészt, mivel 300 éves a szöveg, mint ahogy említette, nehezen olvasható, másrészt a fizikai állapota is jelentős mértékben csökkent. Hozzá lehetett férni egyébként elektronikusan ehhez, hiszen dr. Takács Edit levéltáros és kollégái munkája alapján ez az 1990-es évek végétől hozzáférhető interneten, azonban az átírt szöveg és az ehhez szükséges tudományos magyarázatok, jegyzetek nem szerepeltek. Ezért is gondoltuk úgy, hogy ki kellene adni. Nem is gondolom azt, hogy ezzel megállna ez a folyamat. Remélem, hogy valakik majd az egyháztörténet további részeit is ki fogják adni, hiszen nagyon érdekes, teljesen új információkat tartalmazó leírások találhatók benne Szentesről, az egyházközségről, és nagyon sok minden másról is, de mi eddig jutottunk el az 1748-tól nagyjából a 1770-es évek második feléig tartó krónikával.
1: Elsőre úgy lehet, hogy furcsa a hallgatónak, hogyha most 200 éves a nagy templomok, amit ünnepelnek, és ebben a kötetben még csak szó se lehet ennek a templomnak az építéséről, meg korábbi a forrás, akkor miért kapcsolódik a kettő össze? Bennem egy megoldás van. Ez mutatja azt, hogy az a templom is valamiben már érkezett, egy több száz éve létező élő közösségbe, és erre mutat vissza, hogy nem csak egy templomunk van, hanem ennél régebbi a közösség. De kérdezem én, hogy önöknek mi volt a szándékuk ezzel?
3: Ugye ez az egyháztörténet, aminek a címe nem pontosan egyháztörténet, hanem matrikula, ez a reformációtól kezdve próbálja leírni az egyházközség történetét. Több templomunk volt ez alatt az idő alatt, volt, amely templomot visszavettek, vagy elvettek a reformátusoktól, volt olyan templomunk, amelyik leégett, és jelenlegi 200 éves templomunknak az elődje pedig azért került leváltásra, vagy egy új építésre, mert az egyházközség létszám olyan nagy volt, hogy az a templom kicsi volt az egyházközségnek. Így aztán összefügg a jelenlegi templomunkkal is a matrikula. Azt jelzem, hogy ez igazából az egyháztörténetünk első része, tehát a korai egyháztörténetünknek az első része, hiszen folytatódik az 1770-es évektől tovább az 1800-as évek első feléig egy kis Bálint nevű prédikátor által, aki egyébként a jelenlegi 200 éves templomunk itt építésének idején az egyházközség prédikátora volt, tehát lényegében ő építette a templomot. Igazából nem csak templomot. Kis Bálint, akinek egyébként most a 200 éves évforduló kapcsán szobrot is fogunk állítani, egy köztéri szobrot fogunk neki állítani, ő nem csak templomot építetett, elsőként felépítette Szentes első emeletes épületét, ez volt a fiúiskolánk, az elemi iskolánk, majd ezt követően felépítette a templomot, és végül parókiát is építetett, ezt nagyjából egy olyan 15 éves, 20 éves időszak alatt, tehát nagyon sokat tett a Szentesi Egyházközségért.
1: Köszönöm szépen, és akkor fordulok a jelenlévő, körünkben lévő történészekhez. A Hegyi Ádám történész itt ül velem a stúdióban, és telefonon pedig itt van velünk Éliás János. Ők ketten kollégák. Éliás János a Debreceni Egyetem doktori hallgatója, Ádám pedig az ő tanára, és közösen dolgoztatok ennek a szövegnek a gondozásán. Most kicsit provokatívan, de nem sértően akarom föltenni a kérdést, hogy mennyire történészi munka egy 300 éves szövegnek a mai szövegre való ültetése. Ez nem egy fordít munka, nem egy lektori munka, vagy nyelvészeti munka, ez egy történészi munka? Hegyi Ádám.
2: Igen, ez abszolút történészi munka. A modern történettudományban a forrás kiadás egy külön területnek számít, és ahogy már itt a Erdélyi Lajos is elmondta, hogy ez egy régi szöveg, amit nagyon nehéz értelmezni. Ráadásul az eredeti példány ugye az levéltárban férhető hozzá, levéltárban az emberek többsége nem jut el, és annak ellenére, hogy volt ennek egy digitális kiadása, vagy van is még egy digitális kiadása, az a szövegkiadás több szövegvariánst mosott össze, és nem az eredeti szöveget, tehát nem a legelső változatát tartalmazta ennek a szövegnek, illetve bizonyos részek kimaradtak, más részek meg kibővültek, mert pont abból, hogy több szövegvariánssal dolgozott, nem lehetett egyértelműen követni, hogy melyik szöveg mihez tartozik. És még amit hozzátennék ehhez kiegészítésként, hogy akkor mi a feladat, tehát ez nem fordítás, habár latin nyelvű szövegek vannak a kéziratban, amiket lefordítottunk, hanem egy modernizált átírás, tehát nagyjából követi a mai helyes írást, habár azért a mondatszerkezetet nem írtuk át, tehát a nyelvújítás előtti szövegalkotás az megmaradt természetesen benne, viszont például az eredeti kéziratok központozást is nagyon furcsán kezelte. Tehát ugye, amit ma egy általános iskolai gyerektől is elvárnak, hogy hogyan kell összetett mondatot meg alárendelt mondatokat alkotni, hát itt ez egyáltalán nincs. Ezeket igyekeztünk megoldani, tehát hogy megtalálni, hogy hol vannak a mondatrészek, és magyarázó jegyzetekkel láttuk el, már csak azért is, mert rengeteg, mióta pont nyelvújítás előtt készült a szöveg, rengeteg olyan kifejezést használ, ami a mai magyar nyelvben már nem ismert. És akkor ezeket igyekeztünk megmagyarázni. Jellemzően latin kifejezések vannak, de német, sőt, régies magyar kifejezések is találhatók benne. Az egyik ilyen kedvenc kifejezésem a bujavászon, amit meg kellett magyarázni, hogy ténylegesen mi az.
1: Ne hagyd itt a levegőben, mi az a bujavászon, Ádám?
2: A Bujavászon egy gazdagon díszített szövet, a textil történet foglalkozik ezzel igazából. Én úgy sejtem, és lehet, hogy János majd ki tud ebben igazítani, hogy ez török hatást mutat ebből a korszakból, tehát ugye az oszmán hódoltság idején elég sok motívum érkezett a hímzésbe, a textiliába Magyarországon, és ez a gazdagon díszített textiliákat jelenti.
4: Igen, ez lényegében egy tehát hímzett török vászon kell, mert ami ugye magán hordozza ezeket a jegyeket. És hát ugye a 150 éves együttélés során az azért itt is maradt, ezt láthatjuk.
1: Iliás Jánoshoz fordulok, mennyire lepte meg a felkérés Hegyi Ádámtól, hogy csatlakozzon be ebbe a munkába, és hogyan tudott kapcsolódni?
4: Meglepett, mert hirtelen jött, tehát nem egyeztettünk előre. Természetesen nagyon örültem neki, egy magamfajta doktorandusz hallgatónak mindig jó, hogyha egy ilyen nagy munkába bekapcsolódhat, és az meg külön előnyös volt, hogy Ádámmal már korábban is dolgoztunk együtt, már egy jó ideje együtt dolgozunk, és teljesen egyenrangúként kezelt engem, fele-fele arányban osztottuk meg ezt a munkát, tehát ketté osztottuk a szöveget, ő írta át az első felét, én pedig a második felét. Végén pedig természetesen összetettük a munkáinkat, és utána együtt dolgoztunk az egyesített szövegen.
1: És önnek volt ilyen emlékezetes, mondjuk kifejezésbeli probléma, vagy nehézség, amit úgy jobban át kellett gondolni, mint ez a Bujavászon példa volt? Vagy akár csak kedvenc emlékezetes?
4: Nekem is a Bujavászon az, ami úgy megmaradt nagyon.
2: Bocsánat, hogy beleszólok, de van egy ilyen kifejezés, hogy fakova. János, emlékszel erre? Ez fából készült, használhatatlan kovakő.
4: Igen, igen, tehát, hogy nem úgy tudom, milyen kontextusban használta a szerző, de hogy az a lényeg, hogy értéktelen dologra vonatkozott, hogy fából készült kovakő tényleg. Igen.
1: És ezeket a szavakat hogyan lehetett értelmezni? Tehát volt ehhez valamilyen forrás, vagy ezeket kontextusból kellett kikövetkeztetni a történészeknek?
2: Az a történész, aki egy bizonyos korszakkal foglalkozik, kialakul benne egy tudás, egy ilyen tudatalatti ösztön is, ami felismer bizonyos kifejezéseket, tehát tudja kapcsolni ezeket, illetve azért rendelkezésünkre állnak segédletek. Például vannak szótárak ebből a korszakból, tehát a legismertebb a pápai Páris Ferenc latin-magyar szótára, ami a korabeli nyelvállapotokat nagyon jól tükrözi, és bizonyos régies kifejezéseket az teljesen másként magyaráz meg. Most nem ebben a szövegben, tehát ebben a matrikulá szövegben nem szerepelt ez a kifejezés, de a maga a plagizálás, ami egy ma nagyon elítélt dolog, illetve a szöveg összeszerkesztés, az ebben a korban elfogadott volt, és maga a pápai Páris szótár is ilyen egybeszerkesztésnek értelmez ezeket a kifejezéseket, tehát nem szöveg átemelésnek, hanem szöveg szerkesztési folyamatnak írja le. Tehát, hogy vannak a nyelvnek jelentésbeli változásai az évszázadok alatt, és az ember

kanyarodó riolás hátrálást jelentett, két hosszú felkanyarodó riolás megfordulást a vágtató lovon, s a nyílnak ellövését. Azt nem bírtam megtanulni. A hunok azonban már gyermekkorukban gyakorolják, hogy az elnyúltan vágtató lovon megfordulnak és hasra fekszenek, s így visszafelé messze ellövik a nyilaikat, de lehetett hanyat fekve is. Tisztek a hunhadban nincsenek, mint a római hadseregben, hanem csak vezérek és zoltánok, akik a vezérek parancsát gyors lovakon hordják széjjel. A csapatok családok és nemzetségek szerint alakulnak. Maguk választanak maguknak vezetőt és zászlótartót. A zászló csak egy hosszú nyelű láncsa, amelyen színes kendő, vagy süveg, vagy nádcsomó, kard, lófark, bivajfej, hold vagy más efféle jelvény látható. Már ősszel megérkeztek az északi alánok. Hosszú láncsájukkal úgy jöttek, mint valami nádrengeteg. Királyuk egy zömök, villogó szemű ember, öregecske, de tűzről pattant. A népe azonban nem zömök, többnyire szálas, hosszú nyakú, ívelt szemöldökű ember. Jöttek nagy zengéssel, bongással. Néhány napra rá megjelentek a neurok is, s jöttek napokig. Csupa farkas bőrbe öltözött ember. Még a zenéjük is vonító kürtök. A hunok azt beszélték, hogy valóságos farkasokká tudnak átváltozni. Aztán jött a vad bellotonok nagy hadserege. Szakálluk melligérő, paritjával lőnek íj helyett, s persze éles követ. Sípolva, danolva jöttek. Nyomukban, mikor az első hó leesett, jöttek rengeteg sok lóval a kifestett képű gelonok. Valamennyien kaszával voltak fegyverkezve, s a hátukon emberbőrből készült kacagányt viseltek. A pofájuk piros és sárga festékkel úgy be volt karikázva, hogy csodálkozva kérdeztük, hogyan ismerik meg egymást, ha festést változtatnak. Jöttek dübörgő szekereken a baszternek is Ázsiából, az asszony nép is velük, de csak a fiatalja. Az is mind fegyveres. Tornyos részsisak a fejükön, a bal karjukon nádból font pajzs, a kardjuk bronzból való széles és nehéz, nyilaik mérgezettek. Egy ritka szép menyecskét láttam köztük, tigris kölyök ült mellette a szekérülésen. Jöttek két napig tartó átvonulással a kazárok, akiket az előbbi évben hódított meg a hun. Az íjuk másfélszer olyan hosszú, mint a termetük. A hátukra fekszenek, és lábbal feszítik ki. Szép barna nép különben, de alacsony homlokú. A nyilaikat nem tollazzák. A nyergükön szöges fabuzogány lóg. Jöttek széles szügyű lovakon a sasszemű rugok, köztük sok veres hajú ember. A subáikat is vérszín vörösre festik. Két élű szekercével harcolnak, 20-30 lépésre is cél találnak vele. A cél az ellenség lova feje. Ha a ló lerogyott, hosszú láncsájukkal rontanak a lovasra. Jöttek a scirek, fehér arcú, szikár, nagycsontú nép. Azoknak is széles szekerce függött a nyergükön. Íjaik kettős hajlásúak. Asszonyt nem hoztak magukkal. Jöttek csak gyalog a turcilingek, kerekpajzsú, rövidkardú népség. Még másnap is éreztem az utánuk maradt vörös hagymaszagot. Csak a kardjuk szép, fényesre sikált vörös réz. Azt mondták róluk, hogy csak akkor elegyednek csatába, mikor már a hunlovasság az ellenséggel összekeveredve viaskodik. Jöttek a herulok. A világ leggyorsabb lovasai ők. Nem irgalmaznak senkinek, de maguk se könyörögnek kegyelmet soha. A zászlójuk csupa halálfő. Jött napnyugat felől a kvádok egy töredéke. Nagy termetű, bokros szemöldökű nyilazók. Az íjuk olyan erős, hogy a nyilat a deszkán is átröpíti. Prémes bőrökből való köntösüket tán nem is szűcsök varják, írtóztató a szaguk. Jöttek nyomban a nagyorrú és kékszemüs vábok. A vállukon rézlemez, s azon a szöges csatacsép, amellyel a lovat is leütik. Azok csak egy néhány ezre jöttek. A többi, amint mondották, csak tavasszal indul meg. Azután jöttek különböző apró cseprő népcsoportok, eltűnt vagy szétszórt népfajok maradványai. Így jött többek között egy vandál népcsoport is. Isten tudja, mikor szakadtak el a nemzetüktől, amelyet azóta Afrikába sodortak a viharok. A lábát szétvetve állt az egyik szekéren egy mázsás, termetes asszony. A palotákat bámulta. Nyitott bekecséből kilátszott mesztelen két dombja a mellének, s remegett a szekér rázásától. Széles pallos lógott az oldalán.
Jöttön jöttek, érkezten érkeztek, egyik jobbról, másik balról, délről, keletről, északról, nyugatról.

0: Jöttek lovasok, jöttek gyalogosok, jöttek óriási taligák, zörgős szekerek, csörömpölő lovak, végtelen hosszú sorokban. Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csak nem valamennyi hozta az isteneit is. Kőből, fából, részből, aranyból való ördögi pofákat. Ki díszszekéren, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal. Átvonultak a városon, át az eddig érkezett táborokon. Letáboroztak a legutóbbi érkezettek mellé. Napokon és heteken át szakadatlan vonalban özönlött a sok had reggeltől estig, hol kürtszóval, hol sípok zenéjével, hol tompa csörgéssel, zörgéssel, lódobogással, dobropogással. A vezérek befordultak néhány percre Attilához, bejelentették az érkezésüket, fogadták a rendelkezést, s mentek a haddal tovább. Karácsonykor jöttek az osztrogótok. Azok már gyalognép voltak. Csizmájuk térden fölülérő. Sisak helyett állati fejbőrt viseltek, sörényesen, szarvasan. A kardjuk hosszú és egyenes. Három fejedelmük, három egytestvér. Elemér, Todomér és Idamér. Rettentő nagy nép az. Valamikor az övék volt fél Európa. A Volgától a keleti tengerig legeltek a gót nyájak. Azonban jött a hun erő. Balambér ketté szakította a nagy erős népet. Fele Galliába menekült. Azokat nevezték vizigótoknak, vagyis nyugati gótoknak. A nép másik fele meghódolt a hunoknak. Azokat nevezték osztrogótoknak, vagyis keleti gótoknak. Az átvonulásuk négy napig tartott. Nyomukban jöttek végtelennek tetsző sorokban a gepidák, akiknek királya, Ardarik, majdnem mindenkor Attilánál lakott. Ki Ardariknak mondta a nevét, ki Aladárnak. Neki jó volt mindenképpen, mert írni, olvasni nem tudott. Azok is gyalognép voltak. Ragyogtak a résztől és aranytól. Végig danultak a városon ők is. Jöttek a szarmaták. Szoknyás férfiak. Egynyelvűek a hunnal. Zömöktermetű, rövidnyakú nép. Lándzsájuk állati szarvakból készült. Fegyveres nők is jöttek velük. Víg nótázással. Párduc izomzatú, macska szemű hölgyek. Azok pajzsa, darvak háti bőréből készült, sisakjuk pedig fából. A szarmaták úgy isszák a lóvért, mint mi a bort. Vadbőr szagú nép, mint a többi. Jöttek a szarmaták rokonai, a roxolánok. Lovas, nyilas nép az is. A nyergükön madzagon vagy szíjon emberi koponyalóg, abból isznak. Elhozták a családjukat is, mert ott a hazájuk, ahol a sátorfát leütik. Mosolygó asszonyaik kíváncsian néztek ki a bőrökkel fedett öblös szekerekből, a gyermekeik ott lovagoltak a szekerek mellett. Egy hétig tartott az elvonulásuk. Aztán a legközelebb lakó jásznép seregelt be, az alánok idevaló raja. Már nem is külön nép, mert rég beolvadt a hunokba, csak a ruhájában különbözik. Csontlemezekből faragott pikkely ruhát viselnek a harcban. A lovukat is tetőtől talpig olyannal födik. A pikkelyt durva vászorra varják, s olyanok, mintha emberré vált halak volnának. De szép fajta nép, barnás és holdas szemöldökű, hosszú nyakú, mind szálas, nyilazásban első a világ minden népe között. Végül beözöllött mind a hun nép, a fekete hunok és fehér hunok. Az utóbbiakat hunugoroknak, hungaroknak is nevezik, fele részben meg magukat magyariaknak mondják, mert a magyar nevű család van köztük legjobban elszaporodva. Akkor láttam csak, hogy a fehér hunok nem csupán a ruhájukért viselik a fehér nevet, hanem azért is, mert az arcuk fehérebb a fekete hunokénál. A hajuk gesztenye színű, néha szinte szőke. A fekete hunok haja mind koromszín fekete. Csátnak bizonyára hunugor volt az első felesége, mert emőkének is a haja gesztenye színű. Ó, gyönyörűm, hol van már a te gesztenye színű szép hajad? Azok a hunugorok mind két karddal fegyverzetten érkeztek. A jobb oldalukon egyélű kard, a bal oldalukon kétélű. A magyarok közt némelyeknek lándzsa helyett fokos villog a kezében, hasznosabb harci szerszám a lándzsánál. Sok nyergen meg árkányt lehetett látni, szőrből font zsineget, amely arra való, hogy a futó ellenséget lerántsák vele a nyeregből. Özöllöttek nagy muzsika szóval, danolva, táncolva, mintha lakodalomba jönnének. A magyarok szénás zabos szekereit az ugorok követték. Halászatból élő gyalognép az. Nem annyira nyílt harcra való, mint inkább arra, hogy a tábort védje, ha netán az ellenség a szekerekig nyomulna, meg hogy útközben megvonja a hálóját a vizekben. Sok gyomor a nagy had. A hunok gyülekezése aztán eltartott januárius végéig. Hol egy fekete gubás csapat, hol egy fehér gubás csapat, de az mind hun és hun. Mintha a föld okátta volna folyton őket. A számuk talán azért is tetszett olyan véghetetlennek, mert minden hun hozott vezetéklovat is magával. A csapatvezetőknek és zoltánoknak három lovuk is volt. A vezérek, fejedelmek 5-10 vezetéklóval robogtak a táborba. De micsoda lovak! Vélnéd, hogy szárnyuk van, mikor iramlanak. Januárius végén a fővezér lóra ült és bejárta az érkezett hadakat. Megnézte, melyik népből mennyi jött, s fölrovatta a számukat. A számlálás napokig eltartott. Itt 10 000, ott 20 000, a jász maga 50 000, a gepida 80 000, a gót 60 000. Egy hétig számlálgattuk őket, már hát csak a vezérek szava szerint. Mikor már fölül voltunk a 500 000-on, abba hagytuk. Ma sem tudom, mennyi nép gyűltött össze, de ha ahhoz, amit megolvastunk, hozzászámítjuk a sok százezernyi asszonyt, a táborok végén sátorozó kalmárokat, lócsiszárokat, koldusokat, s a gyülevész szemét népséget, az 1 000 000-nál több lovat és az 1000-nyi 1000 szekeret, no bizony, nagy nyüzsgés volt az ott, a Tisza körül. És az a rengeteg népsokaság még csak azt se tudta, hogy hova megyen. Talán február első napja volt, mikor a nap melegétől megcsordultak az ereszeken lógó jégcsapok. Attila délután kilovagolt a palotájából, s a vezérek és főurak kíséretében bejárta a rengeteg hadat. A sátora már ki volt rakva a szekerekre a palota előtt. 22 nagy szekér vitte csupán azt az egy sátort. Egy kisebb sátorát, amely az útközben való rövid pihenőkre és egyéi alvásra szolgált, egy nagy kerekű aranyozott szekérre rakták. Este ismét fagyott. Az ég felhőtlen volt. Amint a nap leereszkedett az ég határon, keleten rengeteg üstökös emelkedett föl. Kezdetben olyan volt, mint egy búza kéve, aztán elvékonyodott, s olyanná vált, mint a hunok kardja. Álmélkodva néztük. Harminc hetedik fejezet. Másnap reggel Attila kürtöse, Kászon, fölment a királyi palota tornya tetejére. Fölemelte a nagy elefántcsont kürtöt, s messze búgó hangon fújta az indulót. S arra, mintha ezernyi kürt ébredt volna meg, ég és föld kürtöknek a riogásától zajongott. Mind az indulót fújta. Sípos zenekarok szólaltak meg egyben. A város minden része felől hangzott a kürt és zenezajgás. S mindenfelé nyüzsgött a hadba szálló nép. Minden kunyhó füstölt, sütötték nyárson az utolsó reggelit. Síró asszonyt bizony sokat láttam. A mi sátrunk is ki volt már készítve napok óta az udvarra. Erős nagy négyszög bőrsátor, piros posztóval bélelt alkotmány. Az oldalain előre vonható bőrleplek sárgállottak. Azok alatt a szolgák hálnak majd, én, Karacs, Nagyfülű Szabolcs, Ladó és Bacon. A sátorban van a gazda függő ágya, összehajtható asztal, ugyanolyan szerkezetű székek. A ládákban két öltözett acéllemezes ruha, 5 rend különféle harci bőrköntös, téli, nyári, esőbe való, szárazba való. Az egyik víziló bőréből készült, virág alakokra juggatott. Volt aztán ott mindenféle fegyver, kondérok, szilkék, serpenyők, s 5000 nyíl csupán csak az úr számára. Az idő fagyos volt, a szénaszálak a kazlak körül deresek, de az ég tiszta. Jó jel, mondották. Igen jó jel, ha napfényben indulunk. A kürt szóra befogták a lovakat. A gazdám felöltözött. Behivatott a palotába. Két kardot, lándzsát és íjat adott, s egy disznóbőrből vart harci köntöst. Finom drótszövettel volt bélelve az elején. Megölelte és megcsókolta a feleségét, leányát, apósát, a gyermekeit százszor is. Az ég tiszta, mondta ő is. Jó jel. Én ugyan nem jót álmodtam, de hát... bolondság minden álom. Én is odamentem, kezet csókoltam az asszonynak s az öreg barakonynak. A szemem könnybe lábadt, mikor emőkéhez fordultam. Szótlanul nyújtotta a kezét. Lehajoltam és megcsókoltam. S éreztem, hogy megszorítja a kezemet. Csát mégis nehezen búcsúzott. Az a fene álom! A hordóm abroncsa pattant el. Bolondság! Minden álom bolondság! A küszöbön még egyszer visszafordult. A nagyszemű aranyláncomat, mondta az asszonynak. Vagy valamelyes pénzt? Hát ha. Ki tudja. 10 arany elég. Az asszony sírt.
1: Jaj, minek fordultál vissza?
0: Én ott álltam a szoba közepén Emőke előtt. Magunkra maradtunk. Ha visszatérek, rebegtem halkan, s olyan méltóságba jutok, mint szabad görög. Remélhetem-e, hogy szívesen beszélsz velem? Hallgatva nézett az arcomba, a szeme szomorú volt. Ha visszatérsz is, felelte aztán, ígérni nem ígérhetek semmit, Zéta. Jó fiú vagy, de ebben az órában oly messze állsz tőlem, és mindig és örökkön messze állsz tőlem. De ha nem térsz vissza, meghalok érted, s nincs tovább. Lehet, mondta elgondolkozva, s hozzám lépett. Megcsókolhatod az arcomat. Talán nem lett volna szabad másképp érintenem, csak hogy az arcához hajoljak, s megérintsem az ajkammal. De nekem megmozdult a karom is. Gyöngéden átöleltem őt. Az arca egy percig mellemen pihent. Hallani véltem a szíve dobogását. Öleltem magamhoz. Ajkam odatapadt gyönge, bársonyos virágarcához, míg ő lehunyt szemmel némán állotta a csókomat. Én nem tudtam neki egyebet mondani, csak ezt az egy szót. Narcisz. Narcisz. Mert olyan is volt ő, mint a narcisz virág. Csupa finomság, csupa fehérség, csupa poézis. A szomszéd szobában megint hallatszottak Csát izmos lépései. Szétváltunk. Emőke a haján igazított. A szeme nyugodt volt, mint a tengerszem. Hát nem láthatatlan az ember. Mikor lementünk, a pirosra festett sátoros szekér már kifordult az udvarból. A cselédek ott álltak sorban a ház ajtajától a kapuig. Isten hozza vissza! Kiáltoztak Csátnak. Kezet csókoltak, vagy akinek a kezéből nem jutott, a köntösét vagy a kardját csókolta meg. Isten hozza vissza! A kapuban Gigi azokogott. Ő is kezet csókolt az úrnak. Aztán nekem meg hirtelen a nyakamba ugrott, és megcsókolt a kis szemtelen. Össze-vissza vizezte a képemet a könnyeivel. Isten óvjon meg! Az ég angyalai védjenek! Na hiszen, máskor majd meg is legyintettem volna, de akkor csak elnyeltem a bosszúságomat. Siettem az úr után. A nap már 2 kopjányira állt az égen. A városon kívül magas füstoszlop kanyargott a fellegek közé. A táltosok szent éneket üvöltve áldozták a fehér lovat. Az öreg vakkáma a kezében véres kardot tartva állott a mágia előtt, majd Attila felé terjesztette áldón a kezét, míg világtalan szeme az égre nyílott. Ezernyi ezer kard csattant elő, s a fegyveres százezrek a kardot az égnek villantva kiáltották. Isten! Isten! Isten! És megindultak napnyugat felé.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elkezdődött a közép-európai országok magyarországi találkozójának előkészítése, közölte a Facebook oldalán a külügyminiszter, aki Bécsben az osztrák külügyminiszterrel egyeztetett az őszre tervezett eseményről. Orbán Anita azt írta, szerdán Bécsben tárgyalt az osztrák külügyminiszterrel, akivel elkezdték előkészíteni az őszre tervezett C5 találkozót. A magyar külügyminiszter szerint az esemény jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Osztrák kollégájával beszéltek a tervezett magyar-osztrák közös kormányülés előkészítéséről is, közölte Orbán Anita hozzátéve. A cél az, hogy már most meghatározzák azokat a konkrét ügyeket, amelyekben ősszel miniszteri szinten is előrelépést tudnak elérni. Példaként említette az ingázók helyzetét, amely több tízezer ember mindennapjait érinti, számukra ugyanis meghatározó, hogy milyen gyorsan, kiszámíthatóan és egyszerűen tudnak közlekedni, munkát vállalni és ügyeket intézni. A C5 Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Ausztria és Magyarország külügyminisztereinek csoportja. A formáció 2020-ban az akkori osztrák külügyminiszter kezdeményezésre jött létre. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991 és 2020 közötti évek átlagától. Március végéig a napi középhőmérséklet tartósan az átlag fölött alakult, de a tavasz során 3 jelentősebb lehűlés is előfordult. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban valamivel több mint 79 mm volt, ami az 1991 és 2020 közötti évek átlagának csupán 57%-a. Mindhárom tavaszi hónap csapadék szegény volt idén. Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Május első hetére a sekélyen gyökerező kapásnövényekre vonatkozóan az ország területének szinte 100%-át nagyfokú vagy súlyos aszály érintette. Április végére a talajállapota a nyári aszályokat idézte. A felső 30 cm rendkívül száraz, poros volt, és a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan kiszáradt az Alföldön és a Mezőföldön. Az elemzésben szó esett arról is, hogy az Európai Unió Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálatának adatai szerint globálisan és Európában is az idei volt a 3. legmelegebb tavasz. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bűvülésével, fejtette ki a GKI Gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. Lemondott Hernádi Zsolt a Corvinus kuratóriumi tagságáról és elnöki posztjáról, derül ki az egyetem honlapján közzétett leveléből. A MOL csoport elnök vezérigazgatója a döntését az egyetem működési feltételeit érintő közelgő jogszabályváltozással indokolta. Hernádi Zsolt a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címzett levelében emlékeztetett arra, hogy 7 évvel ezelőtt választották meg az intézményt működtető alapítvány kuratóriumi tagjává és egyben elnökévé. Mint a mostani átalakulásról írta, az új feltételrendszerben az egyetemet irányító testületek is meg fognak változni, új struktúrában, új logikában, új szereplőkkel kezdődik majd az új fejezet. Hernádi Zsolt azt tartja helyesnek, hogy az új rendszer kialakításában régi elnökként ne vállaljon szerepet, hiszen óhatatlanul elfogult lenne a saját munkájával szemben, és ez az elfogultság csökkenteni az ő és az egyetem döntési és cselekvési szabadságát.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, mit jelent az, hogy őshonos és nem őshonos? Hogy milyen károkat tud okozni egy behurcolt növény vagy állat? Hogy milyen eszközökkel lehet harcolni ellenük? Egyáltalán megállítható-e a terjedésük vagy sem? Ezekről beszélgetek majd vendégemmel, Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával.
2: Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára.
1: Remélem, most is sikerült felkeltenem a figyelmüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, amely részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át, egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű. A szerkesztő Halasi Melinda elmondása szerint a kötet egyik fő üzenete, hogy az inváziók kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat. A természet és társadalomtudósok, a döntéshozók, a gazdálkodók és az állampolgárok együttműködése nélkül nem lehet sikeres. Épp ezért céljuk, hogy a kiadvány párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy összehangolt, ágazatokon átívelő fellépéshez az inváziós fajokkal szemben.
2: Sajnos azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
1: Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
2: Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. A népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak vagy őshonosnak tekintik őket.
1: Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hisszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
2: Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
1: És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha halakról beszélünk.
2: Igen, nagyon sok ilyen van. Tehát alapból a korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be. Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás az kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, hullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
1: A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
2: Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
1: És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, És ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a Zemplénben, a Csereháton és az Aggteleki karszton is. És ugye ez volt az, amikor az őrségben bukkantak rá először az 1960-as években. Most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
2: Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz. És ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket a egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
1: Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi mindent tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el, például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalp kaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
2: Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, és abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgysem mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjedott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol másutt nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültettünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az okninkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz vele, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
1: A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
2: Igen, vannak. Egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások, van egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedések.

0: lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőgutak kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefink. A díjat a Diákújságíró Egyesület éves média pályázaton nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése. A korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet, Hegedűs Márk összeállítását hallják.
2: Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
3: Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis is vagyok együtt dolgozni.
2: És téged hogy hívnám?
3: Németh Dávid.
2: Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
4: Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádió szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
2: Azt akartam épkezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
4: Nem, egyáltalán nem bántam meg.
5: Engem Kackó Ádámnak hívnak, nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát, szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
6: Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
2: És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
7: Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
2: És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
7: Igen. Mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
2: És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkört tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor idejövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
8: Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda a kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
2: Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
8: Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
2: És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak. Hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
8: Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
2: Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
8: Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
2: Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
8: Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
2: Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany, együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
3: Mindenki beadott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
4: Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban, szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
9: Aki elhanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
10: Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
2: Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
5: az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
2: És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
5: Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
2: Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
6: Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
2: Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
7: Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg, utána mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
2: De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
7: Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógömbös karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
8: Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá.
2: Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
8: Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be, de itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérbe van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyd csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
2: Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
8: Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refirádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
2: Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem úgy szokott jönni a dúés levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak hogy ott van a dobogón. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet, ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
3: Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
4: Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredmény amúgy múlt évben se nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
2: Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola, iskolarádiós kategóriában ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
4: Elmenni oda nagyon jó volt. A rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
2: Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
5: Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg már, mint hogy jó van, én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
2: Igazoltan távol lehet, így kell ezt hivatalosan mondani.
5: Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
7: Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni, egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
2: Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
8: Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült. Tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, tehát az aranycsillog a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUEL munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
2: Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
8: Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
2: Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
8: Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amit amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
1: Kedves hallgatóink, az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, amire fink. Hegedűs Márk beszélgetett a diák rádiósokkal és a szakkörüket vezető tanárukkal.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Végre itt van! Új nyitást ünnepel a Teddy! Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás! Ma! Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a Kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a Kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskoláig, mondta Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján Budapesten. Totyik Tamás úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra, intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A PS elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Kardinális kérdésnek nevezte az iskolák visszaadását önkormányzati fenntartásba, szavai szerint tisztán kell látni, hogy milyen finanszírozási normatívával fog ez megtörténni, illetve mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek nem kérik vissza az intézményeket. Beszélt arról is, hogy a PS szerint a pedagógusok személye helyett inkább az intézmény egészére kellene fókuszálnia a teljesítményértékelésnek. Az egyházi iskolák finanszírozásáról azt közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve, a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkei szerinti eljárást. Magyar Péter azt írta a Facebook oldalán, hogy meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti határ mentén néhol egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Mérsékelt marad az északias légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 19-e péntek van. Néhány mondatban a tartalomról. Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény, és Borsodabaúj-Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal.
2: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szolfés csoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 19-e van, Gyárfás nevenapja, de ma ünnepelnek Hajnal-Hajnalka, Ince, Gyárfás Jávor, Juliana, Julianna, Julinka, Mihály, Rómeó, Mikó, Szorina, Stella és Zorka nevű hallgatóink. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 325-ben a nagy Konstantinus császár által Szent Szilveszter pápasága alatt a Jézus személyéről és természetéről vallott nézetek egységesítése Níceában összehívott első egyetemes zsinaton elfogadják a níceai hitvallást. 936-ban Laonban nyugati frank királlyá koronázzák IV. Lajost. 1163-ban III. István király serege Székesfehérvárnál legyőzi IV. István seregét. A csatában fogságba esik IV. István is, akit III. István visszaengedt támogatójához, első Manuel bizánci császárhoz. 1269-ben 9. Lajos francia király sárga csillag viselésére kötelezi a zsidókat. 1348-ban Erzsébet magyar anyakirálynő az általa építetett óbudai prépostság temploma számára 6. Kelemen pápához folyamodik búcsú engedélyezésért. 1547. június 19-én a drinápolyi béke a Habsburg-török háború lezárása következik. 1944-ben a japán haderő a Filippínó-tengeri csatában 3 repülőgép hordozót és 476 vadász repülőgépet veszít, mely akkora veszteség volt, melyet a japán gazdaság már nem tudott pótolni. 1991. június 19-én elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Silov altábornagy személyében.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó, vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi emberek szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebbből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer s mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Nagyon biztatóak a fejlemények, mondta az uniós pénzek hazahozataláról Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a kormányinfón. A helyreállítási alap után 6,4 milliárd eurónyi kohéziós forrást is felszabadít az Európai Bizottság, ehhez azonban még további intézkedésekre lesz szükség. A miniszter szerint ennek az előkészítésével egy fokkal jobban ráérnek, a helyreállítási alapnál vannak sürgősebb határidők. Magyarország benyújtotta egyébként a helyreállítási tervet, ezt pontosítják épp, szövegezik a mérföldköveket, a projektekről egyeztetnek. Már közzétettek egy pályázatot az elektromos hálózat fejlesztésekről. Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány az új hévek és intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat, folytatta Vitézi Dávid. Egy állományfejlesztési társaságot hoznak létre, és az fogja intézni a beruházásokat a felszabadított uniós forrásokból. Megkezdődött a Magyar Fejlesztési Bank átalakítása is, a vezetőjét már lecserélték. A miniszter szerint ez a reform is az Európai Bizottság elvárása. Vitézi Dávid a kormányinfón arról is szólt, hogy felülvizsgálja a kormány a trafik és kaszinó koncessziót is. Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, azt, hogy a riasztás 2-es vagy 3-as fokozatú lesz, a Hungaromet pénteki előrejelzése, illetve modellezési eredmények alapján fogják eldönteni. A következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, a Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli, indokolt az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix felhívta a figyelmet arra, hogy a magas hőmérséklet egészségkockázatokkal jár, bizonyítottan fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés, a hőgutak kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek és bizonyos légúti betegségek rosszabbodásával járhat. Az idősek, az újszülöttek, a csecsemők, a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bűvülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamos energiatermelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátásokra. Biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény és Borsodabaúj Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított intézmény fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képzőművészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgetünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal. A riporter Jászter Beáta.
2: Mit jelent ez a 3 évtized egy ilyen közösség életében, mint cigánd, amely a rendszerváltás után egyre nagyobb lépésekkel fejlődött és alakult, szépült, épült?
3: Nem kevesebbet, mint a zempléni művészetoktatás történetében egy újabb, most már szép, több évtizedes múltra visszatekintő intézmény megszületését. Ugyanis Sátoraljaújhely, Sárospatak, Szerencs után Cigándon működik legrégebbi művészetoktató intézmény, és ezt pedig a Lavotta János Művészeti Iskola akkor kihelyezett tagozatként hozta létre. Egyébként egy-egy évvel később Ricsén is, Révleányváron is, Pálházán, Fűzérkomlóson, tehát ez a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott önkormányzati testületének egy olyan nagy horderejű döntése volt, amely most már szerencség nélkül állíthatjuk, hogy történelem. Persze ehhez kellett egy olyan művészeti iskola, amely 1992-ben Észak-Magyarországon elsőként minisztériumi engedéllyel, saját pedagógiai programokkal bevezesse a zeneoktatás mellett a társművészetek oktatását. Ezt az oktatási kormányzat 1998-ban engedélyezte országosan. Tehát volt 6 év előnyünk, és Cigándon nyílt az a lehetőség a város, akkor még nagyközség vezetése részéről, hogy közös erővel létrehozzuk ezt az intézménytípust. Sosem fogom elfelejteni, amikor Németh Károly polgármester és Gál Béla jegyző úr a Rákóczi úti lakásomban kerestek föl azzal a kéréssel nyár elején, hogy szervezzem meg az ottani zeneoktatást, és az általuk kínált lehetőségek azok imponálóak voltak. A polgármester úr kiterjedt kárpátaljai kapcsolattal rendelkezett, és már megvoltak a tanári jelöltek, akiket nekem már csak fogadnom kellett, ő pedig szolgálati lakást biztosított. Így telepítette le az orosz családot, annak hangszer oktató tagjait, Viktóriát, aki zongoratanár, Helénát, az édesanyját, aki szintén zongoratanár, és Jóska bácsit. Ő Beregszász tanfelügyelője is volt korábban, és egy univerzális hangszeres oktató a fúvós területen. Így őket telepítette le, és egy hegedűs barátnő, Orosz Magdalna jött még velük, tehát egy komplett tantestület kezdhette meg a munkát, amelyhez csatlakoztak helyi képzőművésztanárok, mint Völgyi Antal, aki akkoriban a megye szakfelügyelője volt képzőművészeten, és néptáncban, amely a községben szintén nagy múltra tekintett vissza, Nagy István voltak az első tantestület tagjai. Azt gondolom most is, hogy egy ilyen közös összefogással, egy példanélküli ügyszeretettel gondozott iskola létrehozása, ez reméljük hosszú távon biztosítja a Bodrog Köznek a művészet oktatását.
2: És kellettek a kiváló partnerek és a kiváló tanárok és iskolarendszer mellé a növendékek, tehát művészet oktatás gyermekek nélkül nem létezik, és ezek szerint Cigándon, illetve vonzás körzetében megvoltak azok a gyerekek, akiknek igényük volt a komoly zenére, a képzőművészetre, a néptáncra.
3: Polgármester úr azzal keresett meg, hogy ez egy nagy hiátusa a településnek, sőt a térségnek, mert addig munkaközösségben oktatták az újhelyi tanárok az elsősorban zongoristákat, de a szervezett, államilag szervezett zeneoktatásra most nyílt lehetőség, és minden gond nélkül ügyes munkatársakkal az oktatás hamar olyan fordulat számon működött, hogy az eredmények is jöttek kezdettől fogva, és a mai napig is büszkék vagyunk azokra a zenei pályás növendékekre. Volt köztük két trombitás, egy zongorista és egy hegedűs, akik közül, ha nem is mindenki választotta hivatásszerűen a zenei pályát, de kapott egy olyan alapot, amelyet akár egy óvónő képzésben, akár egy énektanár képzésben eredményesen használhat. Képzőművészeten is volt olyan növendékünk, Varga Sándor például, aki a Moholy Nagy István Egyetemet végezte el. Ugyanígy táncban is megvannak azok a volt tanítványok, akik a miskolci szakirányú továbbtanulásban eredményesen vettek részt. Ha arra gondolunk, hogy ha nem szerveztük volna meg a művészetoktatást Cigándon, akkor ezek a tehetségek minden bizonnyal kiaknázatlanul maradhattak volna, nem beszélve arról, hogy az intézmény jelenléte a városban egy olyan közművelődési szín és színvonal, amelyre az ott lévők joggal tartanak igényt, és örömmel nyugtázhatjuk, hogy a jelenlegi városvezetés Olá Krisztián polgármester úr vezetésével teljes támogatásával biztosítja az intézmény működését, és oly becsben tartják az önkormányzat és a hivatal a működésünket, hogy amikor 25 éves volt a Széptan alapfokú művészeti iskola, akkor a város legmagasabb közművelődési díját nyerte el, és korábban pedig az iskola tánc csoportja részesült hasonló díjban. Tehát igazán jó érzés tapasztalni azt, hogy ebben a településben megbecsülik az intézmény működését, a tanárokat szinte a helyi értelmiségi közösség részeként szeretettel ápolják a kapcsolatot a velük való együttműködésben, és miután önálló épülettel rendelkezik az intézmény, itt van a Széptan, aminek a székhelye, mert hogy a működés egyik feltétele többek között, hogy egy önálló épülettel, székhelyel kell rendelkezni az intézménynek. Cigándon kerítettünk erre módot és lehetőséget, így a további eredményes működésnek úgy érzem, hogy nincsen akadálya.
2: Hogyan ünnepelték ezt a 3 évtizedes jelenlétet? Hiszen van mire visszanézni, van mit a tarisznyába tenni az elkövetkezendő 30 évre.
3: A művelődés házában, művelődési központban a tagozat növendékeinek a gála koncertjére került sor, amely önkormányzati üdvözlettel kezdődött, majd a citerások, hangszeresek zongorán, hegedűn, szólóban, kamarazenében, a kis szolfés csoport énekkarával kiegészítve engem kért fel a műsorvezető, hogy mondjak a fenntartó nevében köszönetet az évfordulón, majd pedig a táncosok fejezték be a gálát, amelyet egy vendéglátás követett. Hát így vonultunk időleges pihenőre, hiszen a tanév adminisztrációja az még a hó végéig el fog tartani. Úgyhogy igazán egy minden szempontból a teljesség igényével megrendezett ünnepnapnak lehettünk részesei.
2: Mi a jövő? Milyen út áll a Széptan előtt?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nem csak a cigándi művészetoktatás előtt álló nehéz kérdés, hanem ez ugyanúgy Sátoraljaújhelyen, helyen, Sárospatakon is, és Szerencsen is. Nagy kihívás ma művészetoktatásban oktatni is, és hát a növendékeknek részt venni. Én remélem, és ebből a szempontból sosem volt baj a bizakodásommal, hogy ha csökkenő létszámmal is. A csökkenő létszámot én egyben a minőség javulásaként is gondolom, és ez ebből a szempontból hasznos lehet, hogy valóban azok a fiatalok jöjjenek, akik szeretik, és szorgalmasak, és képesek felmenő rendszerben a lehető legtovább benne maradni az oktatás rendszerében, hogy aztán, ha sikeresek, akkor esetleg szakmai életpályaként is választhatják. Egy biztos, az a korábbi nagy gondolkodóknak az értékítélete, a klasszikusoktól kezdve egészen Bartók, Kodályon keresztül, akik a zenével való kapcsolatot lelki tápláléknak, Kodály Zoltán például tekintik, ezek nem vesztik érvényüket, és a személyiség formálásban, a fejlődésben továbbra is kikerülhetetlen területe lesz az oktatásnak, és ha mennyiségben kevesebb is él ezzel a lehetőséggel, de én reménykedem, hogy a minőség irányában tolódik majd el ez a jelenleg mennyiségi oktatás, és kellő utánpótlást tudunk majd kinevelni a folytatáshoz. Én a következő 30 évet még optimistán látom magam előtt, ha nélkülünk is, de azra törekszünk, hogy megfelelő biztosítékot kapjon az intézmény működése a jövőben.
2: Annál is inkább, mert tudjuk, hogy a művészet nélkül lehet élni, de hát nem érdemes. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen, én is!
1: Kedves hallgatóink, idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola, amely egy cigándi székhelyű, magánalapítású művészeti intézmény, és Borsodabaúj Zemplén vármegye számos településén biztosít művészeti oktatást. Az 1996-ban alapított intézmény fő célja a térség zeneoktatási hiányosságainak pótlása, valamint a tánc és képzőművészet népszerűsítése volt. Mára már 13 településen vannak jelen, és számos tehetségműhelyt működtetnek. Az évfordulón gálaműsort rendeztek, erről, valamint az alapítás óta elért eredményekről beszélgettünk az iskola fenntartójával, Dombóvári Jánossal. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: Hidd el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
1: Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni Magyar Péter az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is. A miniszterelnök Brüsszelben az uniós tagállamok állam és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve azt is elmondta, nem fognak mindenben egyetérteni, de nem fognak csak azért harcolni, hogy harcoljanak. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fognak akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján, jelentette ki. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt is bejelentette, újraindítják a visegrádi együttműködést. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívást Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Az egyházakkal korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hitoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Betesda Gyermekkórház, az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához, olvasható az intézmény közleményében. Azt írták, a szakemberek szerint ilyenkor gyakran felerősödnek a teljesítménnyel, megfeleléssel és elfogadással kapcsolatos szorongások. Sok fiatal nem elsősorban a rossz jegyektől fél, hanem attól, hogy csalódást okoz a szüleinek, vagy hogy a teljesítménye alapján ítélik meg. A vakáció kezdete ezért egyesek számára nem megkönnyebbülést, hanem fokozott szorongást és magányt hozhat, olvasható a közleményben. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma, közölte a Hungaromet ZRT. A figyelmeztetésben azt írták, pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben pedig lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már negyed óra napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá.
1: Az időjárásról.
3: Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: mennyei perspektíva. Ezért tehát nem csüggedünk. Pál második levele a korintusiakhoz, 4. fejezet, 16. vers. Pál a korintusi gyülekezethez írt levelében felidézi, hogy milyen árat fizetett addig Krisztus szolgálatáért. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezet 24-es verstől a 27-es versig. Hogyan tudott a problémái fölé emelkedni, ahelyett, hogy összeroppant volna a súlyuk alatt? Úgy, hogy mennyei perspektívája volt. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezet 16-os verstől a 18-as versig. Pál másként dolgozta fel mindazt, ami vele történt. Nincstelenségében hitte, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 19-es vers. A vesztőhely árnyékában ezt írta: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Filippiekhez írt levél 1. fejezet 23-as vers. Kérd ma Isten segítségét ahhoz, hogy te is mennyei perspektívából tudj tekinteni a dolgokra.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 19-e péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a gyárfások, Isten éltesse el névviselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunkban a Diósgyőri vár újjáépítéséről lesz szó, Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk hamarosan a részletekről. Miskolc meghatározó történelmi emléki revitalizációja ugyanis májusban újabb mérföldkőhöz érkezett, befették a csonkatornyot, ezzel a vár teljes tetőszerkezete elkészült.
2: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul, egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre, arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták.
1: Ez tehát a kínálatunk, kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete. Ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól, Lajosig, tehát Nagy Lajostól, második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
1: Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
1: Milyen munkálatok vannak még hátra?
2: Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
1: Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
2: Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik, tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a Jóisten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, ez pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
1: Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
2: Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. és ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai káti, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
1: Ez úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
2: Pontosan erről van szó, tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak

0: rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, kosudias előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a várárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
1: És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
0: Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg, és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010, 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége, ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony, meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanács is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az országos tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te még az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van. Egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy ABC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve, minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbálta magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell. Mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
2: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézné, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha odajön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma odajönne Nagy Lajos, vagy odajönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a király építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
2: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
2: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgy, hogy hiteles, és úgy, hogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Hóseás könyve második fejezetének 21. és 22. verseiből hallgassuk meg. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ott áll a fiú az úrasztala előtt. Gyönyörű öltönyben feszít. Érettsége óta nem volt rajta öltöny. Most újra viseli a kényelmetlen, de annál elegánsabb ruhadarabot. Nagyon izgul. Szíve a torkában dobog. Gyomra összeszorul. Érettsége óta nem érzett ilyet. Ott áll és vár. Szól az orgona, a templom gyülekezete feláll, és érkezik a várra a várt mennyasszony. Álomszép ruhában vonul álmai asszonya. Lassú lépések, mint egy páva, úgy lépked előre a padsorok között. Mióta egy évvel ezelőtt megtörtént az eljegyzés, ezt a pillanatot várja a fiú és a lány. Szervezések, meghívó készítése, családi konfliktusok mind-mind múltán nemesülnek. Ami marad, az nem más, mint a katarzis. A csodálatos találkozás az úrasztala előtt. A remény, hogy ez a házasság egyszer s mindenkorra szól. Holtodiglan, holtomiglan. Ahogyan a nagykönyvben megvan írva, az összetartozás mennyei szép könyvében. Eljegyezlek magamnak örökre, mondja az Isten. Számíthatsz rám. Mondja neked és nekem a mai napon a hűséges Isten. Számíthatsz rám, viszont vedd komolyan, hogy ne legyen más istened. Számíthatsz rám, biztat Isten, számíthatsz rám a halál árnyékának völgyében is. Számíthatsz rám minden hűtlenséged ellenére. Örökre jegyeztelek el, mint eljegyzi egymást valaki a szerelmével, akit mindvégig feltételek nélkül, tiszta szívből örökre szeretni fog. Összetartozunk, mondja az Isten. Összetartozunk túl az életen, túl a halálon, a feltámadás csodája által örökre. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Próka Járpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró tájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megjegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Árat emel a Magyar Telekom, a Jettel és a Vanis. Előbbi két cégnél július 1-től majdnem 4,5%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaznak. A Központi Statisztikai Hivatal által a tavaly évre megállapított éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, míg a Van idén szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ezt az emelést, közölték a cégek. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát a Magyar Telekomnál minden érintett mobil és vezetékes szolgáltatással rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg. A VAN 2026-ban csak a tavaly november előtt bevezetett lakossági mobil, flotta, valamint a kisvállalati mobil és vezetékes havidíjas szolgáltatásoknál alkalmaz infláció követő díjkorrekciót. A módosítás mértéke 4,4% lesz, melyet a távközlési vállalat szeptember 1-től érvényesít. Lezárult a Miskolci Nemzeti Színház évada, amelyben összesen több mint 400 előadásra csak nem 110 ezeren váltottak jegyet, közölte a színház. A közlemény szerint az intézmény kiemelt figyelmet fordított az ifjúsági nevelésre is. A társulat művészeivel majdnem 200 alkalommal találkozhatott, mintegy 7300 diák tantermi előadásokon. A most zárult évadban is megrendezték a Határtalan Napokat és a Horizont Nemzetközi Kortárs Fesztivált is. A teátrum közlése szerint a Miskolci Nemzeti Színházat az Európai Színházi Unió egyetlen magyarországi tagjaként több nemzetközi színpadon is tárt karokkal várják. Így amennyiben a financiális akadályok megszűnnek, külföldön is bemutatkozhat a Miskolci Színház. A nézők döntése alapján az évad legjobb színművésznője Zwicker Lilla, legjobb színművésze Börcsök Olivér lett. A legjobb táncművésznőnek Harangozó Lilit, a legjobb táncművésznek Lukács Ádámot választották, míg az évad legjobb előadásának a Béres Attila rendezésében készült Gettó című produkciót szavazták meg, közölte a színház. A Sáppusztai Pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az Országos Pálinka és Törköly Pálinka versenyen. A 10 000 palack feletti termelésű kategória győztesének pedig a Bolyhos Pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. A pálinka a magyarok számára sokkal több, mint egyszerű ital, benne van a hazai táj gyümölcse, a kétkezi munka becsülete és azok a családi és közösségi hagyományok is, melyek generációról generációra öröklődnek, mondta a verseny budapesti díjátadóján az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős tárca parlamenti államtitkára. Árvai Nikolett kiemelte, hogy a verseny évről évre megmutatja, milyen magas színvonalon dolgoznak a hazai pálinka ágazat képviselői. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje idén az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a Sáppusztai pálinka főzde, harmadiként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők.
0: az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a repülésről beszélgetünk Balázs Róberttel, aki sárkányrepülővel és sikróernyővel is szokott repülni. Mit jelent neki a repülés?
2: Én ezt egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni gyerekkoromban is, hogy én mindig a fellegek közé vágytam, meg a magasba. Számomra valószínűleg lélekemelő lehet ez az egész. Én mindig másztam a legmagasabb fára, én mindig hegytetőre akartam kirándulni, mindig a tévétornyokat akartam meglátogatni a szüleimmel, szóval mindenhol csak egyre föntebb és föntebb.
1: És egy egészen elképesztő kényszer leszállás történetét is megosztja majd hallgatóinkkal.
2: Pont úgy, hogy egy nagyobb tanyának az udvarába szálltam le, ki kellett nyitni a kaput, és utána ki kellett tolni a gépet a gazdának a segítségével.
1: Mai vendégünk tehát Balázs Róbert. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egyszer egy tanya udvarán kellett kényszer leszállást végrehajtani a Balázs Róbertnek sárkányrepülőjével. Ezt az elképesztő történetet is elmeséli hamarosan hallgatóinknak. Azt mondja, sosem félt a repüléstől, és igazán életveszélyes helyzetet sem élt át soha, pedig sok ezer órát töltött már a levegőben. Számára a repülés lélekemelő, amely feltöltődést és pihenést is jelent. Balázs Róberttel beszélgetünk. Honnan jön a te életedbe a repülés, hogyan szerettél bele a repülésbe, és kérlek, meséld el, hogy hogyan jutottál el oda, hogy aztán végül, nem tudom, hogy mondják ezt a repülésen belül, amit te csinálsz, de mondjuk jogosítványt szereztél.
2: A repülés az már nagyon-nagyon kicsi gyerekkorom óta érdekelt. Úgy emlékszem, ilyen 3-4-5 éves lehettem. Sokszor álmodtam azt, hogy repülök, mint a madár. Csak neki futok, csapkodok a karjaimmal, és akkor felszállok. De szerintem sok ember álmodta már így az életében, és nekem is így indult, és akkor utána ugye nagyon sok ideig nem történt semmi ténylegesen, de azért volt egy nagyon fontos momentum az életemben, hogy a szülőfalunk mellett a réten alakult egy sárkányrepülőtér, és ott a 80-as években a helyi TS kezdett el sárkányrepüléssel foglalkozni, motoros sárkányrepüléssel, mert növényvédő szerezést terveztek végezni a sárkányrepülőkkel, a helikopteres vegyszerezés mellett.
1: És akkor ez megnyitotta előtted a lehetőséget, vagy a szemed elé hozta, vagy elérhető közelségbe hozta a sárkányrepülőzést?
2: Ez úgy volt, hogy mivel nagyon-nagyon tetszett, ezért minden egyes hétvégén, amikor volt a repülés, akkor én kimentem, mert ott a szélső utcában laktunk, és kimentem biciklivel, és gyakorlatilag ott lógtam az egész kisgyermekkoromat a sárkányrepülőtéren. Aztán egy 2-3 év múlva észrevették, hogy ez a gyereket mindig itt van, és akkor olyan 6. osztályos lehettem, amikor fölvittek repülni egyszer, és akkor nagyon megtetszett. És szerettem volna elkezdeni, de nyilván ilyen 11-12 éves korban nem lehet még motoros sárkányon repülni, hanem körülbelül 14 éves lehettem, amikor a faluba lakó oktató pilótát megkerestük apámmal, hogy lehetne ezt a sportot elkezdeni, vagy ezt a hobbit, és akkor mondta, hát, hogy mennyi pénzt kell, meg mennyibe kerül egy gép, először a motor nélküli sárkányrepülést kellett volna elsajátítani, de gyakorlatilag nem volt rá lehetőségünk, így akkor 14 éves koromban sem kezdtem el a repülést semmilyen formába. És ahogy teltek múltak az évek, akkor én mindig elmentem valahova sétarepülni, befizettem ilyen sétarepülésekre. Aztán egyszer csak, mikor katona voltam Kiskörösön, akkor láttam meg motoros siklóernyőt, hogy repült a repülőtér felé, mert közben már Kiskörösön is épült egy repülőtér, egy sárkányrepülőtér. És 1999-ben, mikor ott voltam katona a gyakorlótéren, a reptér mellett akkor jött egy ilyen motoros siklóernyő, ami ugye nem sárkányrepülő, hanem motoros siklóernyő. Ezt megláttam, és nagyon megtetszett, hogy így láttam, hogy a pilóta hátán van egy ilyen motor, meg egy ilyen ejtőernyőszerű dolog a feje fölött, és azzal repül. Ez nagyon megtetszett, és akkor miután leszereltem a katonaságtól, ugye sorállományú katona voltam, akkor azonnal kimentem a repülőtérre, hogy ki volt ez, honnan jött, vagy mi volt ez, és akkor mondták, hogy Kecelen van néhány fiatal, aki repül ilyenekkel, és elmentem a Kecelen az egyik italboltba, kocsmába szó szerint, és ott megkerestem azoknak az embereknek az elérhetőségét, meg a nevét is már mondták, hogy kik repülnek. Tehát nekem valójában szinte kecelen indult, kecelre kellett ahhoz elmennem, hogy ezt megtaláljam magát a siklóernyőzést.
1: És akkor tulajdonképpen a 12 éves, 14 éves korodtól számolva azért hosszú évek voltak, amíg ez az álom először összejöhetett.
2: Igen, mert 1999-ben elkezdtem dolgozni, elkezdtem gyűjteni a pénzt, és 2000 tavaszán, húsvétkor tudtam életemben először egyedül repülni siklóernyővel, egy oktató segítségével, és gyakorlatilag akkor én 22 éves voltam már, és onnantól indult nekem, így a siklóernyős pályafutásom 2000-ben, 2000 tavaszán.
1: A beszélgetés ezen a pontján segíts nekünk fogalmakat tisztázni. Most említetted a siklórepülést, a beszélgetés elején mondtad a sárkányrepülőzést, meg mondtad, hogy van a motoros sárkányrepülő, meg a motor nélküli sárkányrepülő. Nagyon röviden és nagyon egyszerűen megpróbáld elmagyarázni ezek között a különbséget a laikus hallgatóknak?
2: Igen, itt egy kicsikét belekavarodhatnánk ebbe a témába, mert én ugye gyerekkoromban motoros sárkányrepülőt láttam, és arra a reptére jártam ki. Abban az időben, a 80-as években Magyarországon alig-alig volt még siklóernyőzés, de én 2000-ben siklóernyőzni kezdtem el, mert az volt sokkal elérhetőbb, akár anyagilag, akár fizikailag számomra. Ugye a fő különbség az, hogy a sárkányrepülő annak egy ilyen alumínium csövekkel merevített vázú szárnya van, míg a siklóernyő az egy ilyen teljesen puha testű szárnyszerkezet, össze lehet hajtogatni, befér egy hátizsákba, és teljesen más repülési tulajdonságai vannak tulajdonképpen, de én siklóernyőzni kezdtem el, majd ki fog derülni, hogy 2010-ben elkezdtem motoros sárkányrepülőzni is, mert végül is nekem annak idején gyerekkoromban az volt az álmom, hogy én motoros sárkányrepülős pilóta legyek, de mégis 2000-től siklóernyőzök, tehát már gyakorlatilag 24 éve, és 2010-től pedig motoros sárkányrepülőzök is. A siklóernyőzésnek van több válfaja. A legolcsóbb, legegyszerűbb az a gyalogos siklóernyőzés, amikor csak van egy siklóernyőnk, egy beülőnk, egy bukósisakunk, és azzal fölmászunk egy hegyre, és onnan elstartolunk, vagy fölhúznak minket egy csörlővel, vagy van a motorizált változat, amikor a hátunkra fölveszünk egy háti motort, segédmotort, ami egy puttony motornak is hívták régen, olyan, mint egy puttony, jó, nehéz is. Fölveszünk, és akkor annak a segítségével nekifutunk és felemelkedünk a földről, vagy van olyan verziója, hogy három kerekű kis kocsiba, trájkba ülünk bele, és azon van a motor, és arra kötjük a siklóernyőt. Tehát az már egy kicsikét hasonlít a sárkányrepülőre, mert annak is három kereke van, a sárkányrepülőnek is három kereke, csak a sárkányrepülőn egy alumínium csövekkel kimerevített, körülbelül 15 négyzetméteres szárny van, még a kétszemélyes, trájkos siklóernyőn 30-40 négyzetméteres levegő által felfújt siklóernyő szárnyúban.
1: Oké, köszönöm az ilyen fizikai, meg fogalommagyarázatot, meg különbségtételt. Egy nagy váltással így a technika után egy kicsit a lelki oldaláról. Mit jelent neked a repülés?
2: Szerintem nagyon sokak számára jelentheti ugyanazt, mint nekem, hogy egy iszonyat jó élmény, egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, és az, hogy ez a harmadik dimenzióba történik, nem a Földön, mert nagyon-nagyon szeretek akár motorozni is, kirándulni is, stb., de amikor felkerülünk a harmadik dimenzióba, a magasba, akkor az valami teljesen más viszony keletkezik ugye a természettel. Szerintem egy nagyon jó lehetőség a kikapcsolódásra, pihenésre akár.
1: Van esetleg ennek ilyen spirituális dimenziója is?
2: Hát nem tudom, így a részemről ilyen téren nem nagyon tudok beszámolni, hogy spirituálisan mit jelent nekem. Nem tudom, én ezt egyszerűen úgy tudtam megfogalmazni gyerekkoromban is, hogy én mindig a fellegek közé vágytam, meg a magasba. Számomra valószínűleg lélekemelő lehet ez az egész. Én mindig másztam a legmagasabb fára, én mindig hegytetőre akartam kirándulni, mindig a tévétornyokat akartam meglátogatni a szüleimmel. Szóval mindenhol csak egyre föntebb és föntebb.
1: Tételezzünk fel olyan hallgatókat, akik még nem repültek sem siklóernyővel, sem motoros sárkányrepülővel, szerintem ők vannak többségében. Hogyan tudnád az érzést leírni ahhoz képest, mint mondjuk egy utasszállítóban, egy nagyobb utasszállítógépben való repüléssel összevetve, milyen siklóernyőzni vagy motoros sárkányrepülőn utazni?
2: A legnagyobb különbség az szerintem az, hogy rendkívül közvetlen mondjuk siklóernyővel repülni, amikor tényleg nincs körülöttünk semmiféle kabin, utastér, még 200 ember, stb. Tehát itt, amikor felszállunk, és csak egy beülőbe ülünk, és lógatjuk a lábunkat, és hogyha nem motorral repülünk, hanem mondjuk a felszálló légáramlatok a termékek segítségével, akkor tényleg szinte egyé válunk a a természettel, meg a levegővel, és olyanok vagyunk, mint a madár. Tehát ez egy óriási különbség. Ez esetben nem zúg még a motor sem. Nem annyira zavaró egyébként a motoros repülésben a motornak a hangja, de ez a szabad repülés motor nélkül, ez tényleg annyira semmihez nem fogható érzés. Szerintem ez a nagy különbség.
1: Mennyi időt lehet így a levegőben tölteni? Tehát a hány literes tankja van egy ilyen motornak? Vagy szóval, hogy mennyi idő korlát van mindenre, hogy ezt egy nekifutásra tud csinálni?
2: Ezek a motoros siklóernyők és a motoros sárkányrepülők körülbelül úgy határozható meg, hogy 3 óra hosszát fönt lehet tölteni egy telitank üzemanyaggal, és siklóernyő esetében olyan 100-120 km távolságra el lehet repülni, ugye a motoros siklóernyővel, sárkányrepülővel olyan 250-300 km-t meg lehet tenni egy felszállásból.
1: És akkor itt feldobod a labdát a kérdésre, hogy hova szoktál repülni, vagy mennyire szoktál ilyen nagyobb távokat megtenni, tehát hogy akkor leszállsz és tovább repülsz, vagy inkább ez az egy ilyen 3 órás blokknyi repüléseket szoktál inkább preferálni?
2: Változó. Legsűrűbben kisebb távokat teszünk meg, tehát ilyen 20-30-40 perceket, 1 órákat, mert hogyha csak mondjuk este munka után kimegyünk repülni, akkor elegendő egy fél óra is, hogy kicsit lelazuljunk, de emellett ugye létezik teljesítményrepülés, hogy minél messzebb, akár egy nagy túrát is repüljünk. Ez esetben volt olyan, hogy motoros siklóernyővel több tankolással egész nap repültünk, vagy például sárkányrepülővel elrepültünk a Balatonra, sőt körbe repültük, és ott kétszer tankoltunk, és úgy értünk haza. Tehát ez, amit éppen szeretnénk, de nagyon fontos, hogy amit az időjárás is megenged.
1: Többes szám alatt a családodat kell értenünk?
2: Többes szám az általában inkább egy-két haver, akivel így külön gépekkel elmegyünk. A családomat ritkán viszem el ilyen nagyobb túrákra, ilyen egész naposra, de külön gépekkel jönnek haverok, barátok, és akkor azokkal összefogunk, és így megyünk. Ennek van egy nagy előnye, így a hátsó ülés az üres marad, és ott el lehet helyezni a tartalék üzemanyagot egy-két kannába.
1: Biztos van a hallgatók között, akiben fölmerül, hogy te soha nem féltél-e mondjuk a repüléstől. Szerintem attól nem, mert különben nem csinálnád, de volt-e olyan, és ez a másik a tartalék üzemanyagra jut eszembe, hogy kerültél olyan helyzetbe, amikor azért a biztonságodat úgy érzed utólag, hogy veszélyben volt, vagy rizikós volt, vagy valamit nagyon át kellett gondolnod, hogy mit csinálj, hogy le tudj szállni, vagy hogy ne kerülj valamilyen olyan veszélyhelyzetben, ne menj neki valaminek, ne repülj neki valaminek, nem tudom, bármilyen necces helyzet volt a repüléseid során.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vagy ügyes vagyok, vagy szerencsés, de nem túl sok ilyen esetem volt. Azt mondom, hogy erre több ezer repült órára egy maximum néhány olyan helyzet jutott, ami még ha nem is éreztem azt, hogy most itt komoly veszélyben vagyok, inkább azt éreztem, hogy azonnal meg kell oldanom. Például, ha jól számoltam, akkor motoros sárkányrepülővel volt 9 darab motorleállásom, különböző műszaki okok miatt, de mindig le tudtam szállni, mert ugye akár a sárkányrepülő, akár a siklóernyő is egy siklószárny, tehát tud vitorlázni is, mint egy madár, csak a megfelelő helyszínt meg kell találni, ahova le lehet szállni. De nagyon-nagyon fontos, hogy az időjárás nagyon kell ismerni. A legnagyobb veszély egyébként a hirtelen szél erősödés így a számunkra, az pedig a meteorológiának az ismeretével elég jól lehet kontrollálni, úgymond. Az előrelátás művészete a repülés tulajdonképpen, mert ez nem olyan szerkezet, mint egy autó, hogy belefutottunk egy nagy zivatarba, esik az eső, akkor félreállunk. Ha fönt vagyunk a levegőben, akkor ugye a fizika az dolgozik, működik. Tehát voltak eseteim, de ilyen életveszélyes helyzeteket nem tudnék említeni, mert gyakorlatilag nem volt.
1: És hogyha mondjuk valamilyen nagy szélváltás történik, tehát egy szélcsendesebb időből valami hirtelen viharos szél kerekedik, amit nem láttál előre, mielőtt felszálltál, és gondolom gondosan megszoktad előre nézni, hogy merre repülsz, milyen radarképek vannak, meg nem tudom, előrejelzések, de ha mégis ilyen történik, akkor minél előbb le kell jönni a földre, vagy milyenkor a megoldás?
2: Szerintem nem. Tehát nem az a legjobb megoldás egy szélerősödésben, hogy minél előbb le a földre, hanem először mérlegelni kell fönt, hogy egyáltalán mi történt. Néhányszor már történt valami ilyen is, hogy belefutottam egy szelesebb, turbulensebb területbe, vagy légrétegbe, ami lehet, hogy ugye a földön is kitartott, tehát a földön is fújt a szél. Olyankor én azt szoktam csinálni, hogy fönt még mindig egy kicsit biztonságosabb, mint lent a földön. Hogyha nagyon nagy szél van a földön, akkor ugye el lehet esni a siklóernyővel, vagy vonszol a földön, vagy egy sárkányrepülőt fölboríthatja a szél. Én annak a híve vagyok, hogy inkább megőrzöm a nyugalmamat, és akkor hátat fordítok, tehát ahonnan jöttem, arra visszafordulok, és figyelem azt, hogy csökken-e a turbulencia meg a szélerősség. És hogyha igen, akkor egyszerűen kirepülök belőle. és akkor ha le akarok szállni, akkor jóval messzebb leszállok egy teljesen biztonságos szélsebesség mellett, meg olyan területen, ami arra tökéletesen alkalmas. Tehát inkább meg kell fontolnunk, hogy hirtelen lekívánkozunk-e, mert lehet, hogy alapján nem alkalmas a leszállásra az időjárás.
1: Az időjárás az egyébként olyan értelemben, ugye mondtad, hogy nagyon függ attól, hogy lehet repülni, vagy nem, de ilyen évszak szinten van ebben különbség? Tehát mondjuk télen is lehet repülni, vagy télen olyan hideg van, hogy nem lehet repülni, vagy ha egy enyhébb tél van, akkor lehet repülni, vagy nagyon melegben lehet repülni? Szóval ez mennyire befolyásolja így a naptár a repülést?
2: Gyakorlatilag a hőmérséklet az az egyetlen dolog, ami nem nagyon határolja be nekünk így a repülési lehetőségeinket. Hidegben lehet repülni, melegben lehet repülni, az összes többi dolog, mint a páratartalom, vagy szélerősség, látás, ugye mennyire van köd, vagy akár teljesen tiszta látás, ezek befolyásolják leginkább a repülést, és van még egy dolog, a termikus aktivitás, ami akkor van, amikor napközben megsüti a nap a területeket, felmelegszik, és elindulna fölfele ezek a légbuborékok, amikben ugye a madarak is, meg a vitorlázó repülők is keringenek, tekernek fölfele. Na, ilyen időjárásban repülni, mondjuk utassal, sétarepülni, az eléggé turbulens, olyan, mint egy ilyen vihar zónában mennénk a repülőgéppel egy utasszállítóba, úgyhogy az ilyen időjárásokat azt ugye kihagyjuk, és akkor kora reggel vagy késő délután szoktunk repülni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Balázs Róberttel, maradjanak az Európa Rádióval, itt hamarosan híreket hallhatnak majd.

tűzcsoportok lesznek, az első a Buckabend lesz, a második pedig a miskolci belvárosi ifi csoport. Egy-egy órában dicsőítéssel, bizonságtétellel szolgálnak. Azért van erre szükség, mert hogy a közel 1000 vagy éppen 1000 fölötti létszámú ember tömegnek, ha mondhatjuk így, nem lehet egyből odaadni az ebédet mindenki kezébe, és hogy mindenki egyszerre egye meg, ehhez idő kell. Ezért majd arra fogjuk kérni a résztvevőket, hogy a meghatározott számú karszalanggal déltől, a másik felének pedig egy órától lehet majd átvenni az ebédet is elfogyasztani, de hogy közben sem legyen üres a színpad, ezért már több éve ezt így úgy láttuk, hogy akkor is éljen a színpad, és hallhassunk sok-sok értékes dolgot. És 2 órától már újra megint ketté válik a programunk, folytatódnak a nagy színpadon a bizonyságtételek és bemutatkozások, és a templomban is, akkor viszont már a felnőtteknek lesz program. A nagy színpadon legelőször a Gyökösi Intézet fog bemutatkozni, akik a missziós udvarban, sátrukkal is itt lesznek, és sok-sok ember életében tudtak már ők segíteni az ő lelki segélyszolgálatukkal. Majd a kisházas pár bizonyságtételét hallgathatjuk, Magyar úton él ez a házas pár, és mivel az édesanyák a napunk témája, ezért őket arra kértem, hogy mondják el, hogy milyen, amikor már nem él egy édesanyja, és milyen az, amikor még él, de sajnos nagyon-nagyon sok probléma van az édesanyjával, hogy lássunk ilyet is, hogy ilyenkor hogy tudunk hitben megmaradni, és ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy idén újdonság lesz, hogy lesz egy hála sátor. Ezt a hála sátrat majd a parókia hátam mögött a kertben lehet majd megtalálni az ima sátor mellett, és ebben a hála sátorban egy kis ima séta alkalmával, egy végállomásképpen el lehet majd csendesedni, és hálát lehet adni a még élő és a már nem élő édesanyjákért. És akkor az ima sátor, mivel itt van mellette, és már megemlítettem ezt a szolgálatot, és hadd mondjam el, ez is párhuzamosan fog zajlani a programokkal, és oda lehet menni bátran. A munkatársaink, a kékpólósok, a segítőink ott lesznek egész nap felváltva, és akinek van egy-egy kérése vagy imádsága, amit szeretne együtt elmondani, vagy éppen csak kipanaszolni magát, és egy közös imádsággal lezárni, akkor ott fel fogják várni őket a kékpólósok. A délutánunk 14:30-tól úgy fog folytatódni, hogy egy újabb bizonyságtétele Békei Tamás és Anita Szóládról fog érkezni, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életüket, és aztán pedig az egész családjuk élete hogyan változott meg, és hogyan állította be őket Isten egy újabb szolgálatba. Közöttünk lesznek az egész nap folyamának Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és az ő családjaik, leegyszerűsítve a nevelő szülők, és azok a családok, akik ahová kikerültek a gyerekek, és ők is sátorban is be fognak mutatkozni a missziós udvarban, és itt pedig egy negyed órában a családok fognak egy pár gondolatot elmondani, vagy itt egy kis énekkel vagy verssel szolgálni közöttünk. Ezután egy olyan házaspár fog érkezni hozzánk, akik Erdélyből jöttek, és ők már 16 éve küzdenek azzal, hogy nem kaptak gyermeket még eddig Istentől, és hogy kértem tőlük, hogy ezt a küzdelmüket, ami ebből megosztható, azt mondják-e, hogy bátorítás lehessen azoknak, akik lehet, hogy ugyanebben a cipőben járnak. Ezután a Wycliffe misszió fog bemutatkozni, akik egy bibliafordító társaság, ők is ugyancsak a missziós udvarban is itt lesznek, és röviden be fognak számolni az ő szolgálatukról. Ezután Terebes Gergő fog bizonyságot tenni, ő is egy nagyon-nagyon értékes gyermeke Istennek, és egy újabb oldaláról fogja megvilágítani az édesanyaságot, méghozzá arról az oldalról, hogy milyen az, amikor hiányzik egy édesanya, egy helytálló édesanya a családból, ugyanis Gergő megjárta a börtönt, több mint 10 éve tölt börtönben, és többek között oda is vezethető vissza az ő kisiklott élete, hogy nem volt rendben az ő családi
évete gyermekkorában,

0: és arról fog majd nekünk beszélni, hogy Isten hogyan tudta ezt mégis pótolni. Akik tavaly voltak már itt a lelkesítőn, azok hallhatták Báti édesanyjának a bizonyságtételét, annak a debreceni kisfiúnak az édesanyjáit, aki ajtaganat tanítottak meg tavaly nagypinteken, és hogy Isten csodálatos módon jó diagnózist adott, és nem volt rossz indulatú daganat, és azóta pedig, hogy mi történt Bátival, ezért egy ilyen címet adtunk ennek a bizonyságtételnek, hogy Báti édesanyjának bizonyságtétele 2.0. Hogy hogyan is folytatódott az ő küzdelmük, és hogy hogy is vannak most. És ahogy említettem, a pásztor tűzzenekarra készülünk majd a záró evangelizációra, aminek a legvégén pedig majd, mint minden évben, áldás átvétele lesz, áldásosztás lesz a helyben lévő, itt lévő lelkészek által a még itt maradt résztvevőknek. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a gyerekek kedvenc programja az ugrálóvár, és különböző ilyen igazségi játékok, az ugyanúgy a templomkertben déltől kinyitja kapuit, és ugyancsak délután folyamán kézműveskedés, gyermekmotoroztatás, vattacukor, és népi játszótér, agyagozás, és különböző ilyen foglalkozások is várják majd a gyerekeket. A felnőtteknek pedig délután 2 órától a templom hűvös és csöndes terét ajánljuk, ahol szokásunkhoz híven egy kanapi beszélgetésre kerül sor. A kanapi beszélgetés témája az idén az édesanyjához kapcsolódik, az édesanyja, mint az otthon melegének az őrzője. 3 házaspár lett megszólítva, ők Jobbágy házaspár Fótról, a Saler házaspár Monorról, a Makrai házaspár pedig Máté Szalkáról. Bennük az a közös, hogy mindannyian sok gyermeket nevelnek, és hogy így hogyan tudták megélni azt, hogy a nagy családot egy édesanyja melege szeretete hogyan tudja összetartani. A beszélgetés moderátora, mint minden éven, most is Eperjesi Tamás lesz. És a tavalyi évben nagyon-nagyon jól sikerült, és jó visszhangja volt, és jó visszajelzést kaptunk a Gyökösi Intézet jelenlétéről és az ő interaktív előadásukról, ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben jönnek-e. 4:30-tól 5:30-ig anya hallasz engem, jelenlét, gondoskodás és megtartó határok címmel lesz egy ugyanilyen interaktív és érdekes előadás, és ezekkel a programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk Látogató című magazinműsorunkat, amelyben Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, témánk pedig a lelkesítő hét, családi nap. Lelkiekben önnek mit jelent ez az alkalom? Itt a készülődésnek a mindennapjaiban, lelki ráhangolódással is készülve erre a napra, hogy éli meg ezeket a napokat, illetve ezeket az alkalmakat, ha a korábbiakra visszagondol. Itt, ha szabad, akkor a személyes gondolatait is, ha megosztja, illetve azokra a visszajelzésekre is picit visszagondol, amelyek itt az elmúlt 6 alkalom után megérkeztek önhöz, önökhöz. Mit ad az embereknek ez a nap? Hogy látja?
2: Igen, akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, 2 dolog, a dicsőítés és a bizonságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat, akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt. És amikor több mint egy fél évvel ezelőtt nekikezdtünk ennek a napnak a megszervezéséhez, akkor a legfontosabb az, amit el szeretik mondani, hogy minden imádságban lett megkarcolva. Minden egyes bizonyságtevő, minden egyes szolgálattevő imádságban lett elkérve Istentől, Isten mutassa meg azokat az embereket, akiket ebben a témában ő itt szeretne látni, hogy őket találjuk meg, hogy ők tudják közvetíteni az Isten üzenetét. És hát azt kérdezte, hogy nekem mit jelent személy szerint. Nekem ez egy minden évben az első fél év, az egy imádságos fél év, a lelkesítőre felkészülő imádságos fél év, nem csak azért, mert minden hó 4. napján, most ebben az évben lelkesítő imanapot tartottunk, hanem azért is, mert nagyon-nagyon sokat imádkoztunk ezért a napért, és imádkozunk folyamatosan, és hiszem, hogy Isten ezek által az imádságok által is csodálatosan cselekszik, és még kedvesebb neki ez a nap és a szívünknek a szándéka, hogy minél többen meghallják az ő üzenetét.
1: Ez is már ugye egy hagyomány, hogy minden évben a július első szombatján szervezik ezt a napot. És ugye már hagyomány az is, hogy azon a napon, amire épp ugye a szombat esik, jelen esetben mondjuk július 4-e, ugye 2026-ban, hogy előtte akkor a 4-i napon imádságban is együtt vannak, legyenek országhatáron belül vagy kívül, de egy időben az ima ereje ilyen szempontból is összetartja önöket.
2: Igen, igen, igen, ez pontosan így van. Január 4-én kezdtük ebben az évben ezt az imanapot, imanap sorozatot, és amikor ez a 4-e szerdára esett, mert akkor van itt a gyülekezetünkben a fiatal családosok bibliórája, akkor konkrétan mi is egybe gyűltünk és imádkoztunk itt helyben. Amikor pedig nem szerdára esett, akkor is imádkoztunk természetesen, de akkor bekapcsoltunk azokhoz, akikről nem is, lehet, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy kik ők, de akár a Kárpát-medencéből bárhonnan bekapcsolódtak ebbe a nagy ima hálózatba. És hát hadd említsem meg a 2 héttel ezelőtti június 4-ét, amikor nem szerda volt, de csütörtök volt, de itt volt minden olyan bibliaórásunk, akik a magját képezik a kékfólósoknak, a segítőknek, és mi 12-en minden helyszínt, ez azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy 15 helyszínt jelöltünk ki, ami a napunknak a helyszínei. Végigjártunk, felírtuk a helyszíneknek a nevét egy lapra, és mindenki húzott egy helyszínt, és azon a helyszínen megfogtuk egymás kezét körbeállva, és a helyet felelős imádkozott ezért a alkalomért, azokért a lehetséges problémákért, vagy megoldásokért, amik ott abban a napban felmerülhetnek, és így imádkoztuk be, és jártuk körbe az egész területet, szó szerint az egész területet, férjem viccesen mondta, hogy mi még a WC-ért is imádkoztunk, hiszen a WC is nagyon nagy szerepet játszik egy-egy ilyen napban, amikor ezer ember áll sorba, például eljusson a mosdóba, és ennek is vannak ott felelősei abban a napban, és milyen jó, hogy ők is egy szolgálatnak veszik ezt, és nem kényszernek, hogy ott segítsenek, vagy éppen takarítsák ki a mosdó helységeket. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges napunk volt, június 4-én. Nem tudom ezt most így szavakban elmondani, azt az érzést, ami akkor, és hát azóta meg még inkább betölt bennünket, mert mi nagyon nagy izgalommal készülünk itt helyben ezekre a napokra, és erre a napra, ami a fő nap lesz majd július 4-e.
1: Igen, itt a közösségük életében ez egy olyan alkalom, amelyet ők már itt az előtte levő időszakban is ugyan megtapasztalnak, és együtt élnek, meg együtt készülnek rá.
2: Igen, azt azért hadd mondjam el, hogy mi a nagyon helyi segítők, ez a maximum 20 fő, aki tényleg helyben lakik. A helyben azt sem a Bolyvát kell csak érteni, hanem a környékbeli falvakból is. Mi a napból, a szombati napból olyan nagyon sokat nem érzékelünk, lelkileg nem kapunk belőle annyira nagyon sokat, mint azok, akik részvevőként jönnek el. Viszont a tavalyi évtől kezdve, hogy bevezetésre került az, hogy fiatalok jönnek segíteni már előző vasárnap estétől, amit említettem, és hogy 15-20 fiatal, vagy éppen 30 itt lesz már, éppen fokozatosan fognak majd a hit folyamán megérkezni. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak kétkezi munka legyen, ne csak fűnyírás legyen, ne csak sepregetés legyen, vagy éppen fűzés legyen, hanem lelki alkalom is. Ezért minden reggel 8 órakor, és minden este 8 órakor a templomból kezdjük, és a templomban várjuk a napunkat, mert fontos, hogy megállhassunk az Isten jelenlétében, hogy erőt kérjünk, hogy bölcsességet kérjünk, hogy ő töltsön föl bennünket az ő lelkével és az ő erejével, mert nagyon nagy nap minden egyes lelkesítő családi nap, és a segítőink, a közvetlen segítőink azt szokták elmondani velünk együtt megélve, hogy nekünk ezek a napok adnak nagyon-nagyon sokat lelkileg, mert akkor még van időnk töltekezni, de amikor szombat van, amikor ezer ember itt van, és amikor pörög minden a mi részünkről, mert az ebédtől elkezdve a vendégek és a sok-sok minden, akkor mi nem tudunk leülni, és nem tudjuk hallgatni úgy bizonságtételeket, vagy éppen a dicsőítésben nem tudunk úgy részt venni, mint ahogy azok, akik ide érkeznek, de ez így van rendjén. És mi ezért is hálások vagyunk, hogy így szolgálhatunk, és még hadd említsen meg azt, hogy idén ez egy újdonság lesz, hogy már hétfő reggeltől a fiatalokból egy zenekar fog összeállni, akik az ország különböző részeiből érkeznek a hangszereikkel együtt, és ők fogják vezetni az egész héten ezekben az áhítatokban a dicsőítést, és a péntek esti munkatársi könyörgő istentiszteleten is ők fognak a dicsőítésre és az igei szolgálattal is készülni, vagy szolgálni, és vasárnap pedig, és ezért is mondtam, hogy nálunk ez egy egész hét, vasárnap pedig 10 órától, ez minden évben így volt, eddig is háladó Isten tisztelettel zárjuk, hiszen nem csak kérjük Istentől az ő segítségét és az ő áldását, hanem meg is köszönjük azt, és ezért így zárjuk le ezt az egyhetes készülődést és a nagy napunknak az összes programját. És olyan 80-100 ember mindig szokott maradni vasárnapra is a hálaadó Isten tiszteletre, ami nekünk nagy-nagy öröm, hogy tovább tudjuk élni a hálaadásban is a közösségnek ezt a megtartó és fenntartó erejét. Mivel a hallgatók is hallhatják, hogy egy nagyon színes és sokrétű programról beszélünk és beszélhetünk Isten kegyelméből, el lehet azt gondolni, hogy ennek azért anyagi áldozatai is vannak. Ezért itt szeretném kiemelni és megköszönni a Tiszaméneni Református Egyházkerület támogatását, hogy a fő támogatója ennek a családi napnak is felkarolója már több éve, és így valósulhat meg, hogy ilyen színvonalon rendezhetjük meg ezt a rendezvényt, és például lehet ingyenes az ebéd, és természetes az, hogy ingyen adjuk az ebédet, de az évek alatt ez a támogatás az már nem elég, mivel megnövekedett a létszáma a résztvevőknek, de Isten annyira csodálatosan gondoskodik mindenről, és ezt már a tavalyi évben is nagyon-nagyon megtapasztalhattuk, és már idén is tapasztaljuk, hogy a testvérek, akik vagy a közelből, vagy a távolból érkeznek, vagy éppen csak nem tudnak eljönni, de gondolnak ránk imádságban, adományaikkal támogatják, akár utalással, akár személyesen, vagy éppen itt a napban a perselypénzes adományokkal ezt a családi napot, ezt a kezdeményezést. Úgyhogy ha valaki szeretné még ezt a családi napot támogatni, a Facebook oldalunkon megtalálhatók a támogatásnak a feltételei, a pontos címek, amit ezután is köszönünk.
1: Beszélgetésünk végén a részvételnek a technikai feltételeiről, illetve a pontos időpontot, helyszínt azért kiemelve szóljon nagy tiszteletű asszony, ezt szeretném kérni.
2: Tehát a lelkesítő hét családi nap 2026. július 4-én lesz Abaújváron, amihez nagyon szeretettel kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak, ami az Abaúj lelkesítő Facebook oldalán is megtalálható, és a Tiszaméneni Református Egyházkerület Facebook oldalán, illetve a honlapján is megtalálható, hogy ezzel nagyban segítik a mi előkészületeinket és munkánkat. Köszönjük szépen, és természetesen az egész napon való részvétel ingyenes, a regisztráció viszont azért szükséges, hogy az ebédet tudjuk kalkulálni, ami ugyancsak ingyenes az ebéd és az üdítő, úgyhogy így várunk mindenkit szeretettel.
1: Mi pedig köszönjük a hívogató szavakat, és a programnak az ismertetését Tóth Viktória református lelkipásztornak, a lelkesítő egyik főszervezőjének természetesen, ugye aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Én is köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt 2 év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 1/2 évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője.
3: úgy készültünk, ahogy az elmúlt öt esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad, tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk, több száz ember dicsérte együtt az urat, Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez, aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg, utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket.
2: Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8 osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát.
4: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy valóban tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek, de ennél sokkal van szó. Hogyha statisztikai adatotként nézzük, akkor ez egy 4 tantermnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-ös, 26-os tanévnek az augusztus elején, 2025. augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen.
2: Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: 38. fejezet. A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszélettek, mint az árvíz. És így kétfelé váltan haladtunk északnak, azután meg nyugodtnak. A Duna déli partján Attila vitte a hat felét, az északi parton Csát fővezér. Az én uram Attila kíséretében utazott. A fővezérrel nem találkoztunk előbb, csak mikor már kitavaszodott, a Duna forrásánál, vad, erdős vidéken. De még mindig Attila birodalmába jártunk. A Volgától a Rajnáig terjedt Attila birodalma. Maga sem ismeri földjét, népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület. Egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza kardját és vérét, követi, amerre ő megyen. Egy délelőttön Attila két ravója között lovagolok. Ménaság az egyik, Csege a másik. Az a két ravó szolga létemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s én meg az út unalmait szívesen enyhítettem a velük való társalgással. Ménaság 45 éves, szakállas ember, gyulladásos szemű és kopasz, a fehér hunok közül való. Csege olyan korú ember, mint én, szintén fehér hun származású, vastagnyakú és széjjel-kancsal fiatalember. Gyermekkorában rabságba került, római rabságba, s ott tanulta meg az írást. Kérdezgettem őket. Nem mondhatnátok-e meg, uraim, hogy miért nem visz bennünket Attila toronyiránt Rómának? Azért, pislogott Ménaság, mert okos ember. És elmosolyodott, hogy megütközve néztem rá. No, mentegetőzött, hiszen nem kisebbítésedre mondom, de hát te ezt nem értheted. A nagyvilág ügyei bonyodalmasak. Megérteném, ha megmondanád. Megmondanám, ha tudnám. Hát akkor honnan szedted, hogy azért megyünk nyugodtnak, mert Attila okos ember? Pislogott, a szemöldökét mozgatta. Attila még eddig soha balgatagul nem cselekedett. Tehát, ha olyat cselekszik is, amit mink nem értünk, bizonyos, hogy akkor is okosan cselekszik. Istenről mondják ezt a papok. Ő is Isten, földi Isten. Csatát ő soha nem veszít, javakat soha nem ejt ki a markából, és a népet egyben tartja. Nem is ember ez, lelkesedett Csege. Halandó Isten itt közöttünk. Vállat vontam. Halandó Isten. Isteni halandónak mondtad volna inkább. Csege rám nézett a felőlem való szemével. Te tán nem tartod nagynak? Attilát? Hogyne? De a legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl. Tündököl Attilának már is, szólalt meg ismét Ménaság. Hát elmondom, amint gondolom, hogy mi lehet a szándéka Attilának. Darabig csak pislogott, de aztán mégis nyilatkozott. Ő most nyugodtnak indul, mert a római birodalomnak ott a határa. Európát csupa apró nép lakja, többnyire vándornépek. Azok ennek a rengeteg hadnak úgyis hívei. Ha nem hívei, rendre meghódolnak. Amelyik nem hódol, megsemmisül. Ne is mondd tovább, uram, már értelek. No, hát megyünk, mint a hógörgeteg. Mikor már annyira megnövekedtünk, hogy jobban nem lehet, le délnek fordulunk, elzúzzuk a nagy római birodalmat. Az lesz a temetés, minőt a világ még nem látott, lobogott Csege. A civilizáció temetése, rebegtem szinte dideregve. Megújulása, komolyodott Ménaság. Nézd a mezőn azokat a kerek sötét-zöld foltokat. Pásztortüzek helyei azok. A tűz elhamvadása után kopárság, az új tavaszban új élet. Elgondolkodva léptetett, nem is beszélt többet. Helyette Csege szólalt meg. Csak az az Écius ne volna a világon. Attól mégis tartok, ha szembe mer velünk szállani. Attila ellen az sem állhat meg, feleltem zúgó fejjel. De hiszen az fenelegény. Attilának gyermekkori barátja. Attila gyermekkorában volt túsz ő náluk, Écius meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mulatta át az ifjúságát is Attilával. Ismeri az a hun fortélyokat valamennyit, hiszen egyszer maga is vezérelte őket egy hadjáratban. Győzött. Csát előttünk lovagolt, hátra nézett. Megcsaptam a lovamat, de intett, hogy maradjak, s megvárt bennünket, hozzánk csatlakozott. Mit beszélgettek? Cseger röviden elmondta. Jól pedzed, felelte Csát. Attilának csak ugyanaz a célja, hogy a germánokat, kvádokat, svábokat, frankokat, burgundokat, meg tudom is én kiket a sereghez csatolja. De legfőképpen, hogy a vizigótokat nyerje meg. Vagy hogy megtörje a kutyákat, ha nem hajlanak. Nagy nép az és erős. Az alának másik fele is nagy. A frankok se kutyák. Ha azok hárman nem hozzánk csatlakoznak, hanem a római hadsereghez, Écius szembeszállhat velünk. Velünk-e? Kiáltottam csodálkozva. Ezzel a néppé vált tengerrel? Én azt mondanám, uram, hogy ha azok az emberek mind szembe jönnének, akik csak élnek a világon, s utánuk meg azok jönnének, akik már régen meghaltak, de erre az alkalomra föltámadnának, ezt a hadat akkor se lehetne meggyőzniük. Csát tetszéssel nézett rám. Ezt elmondom Attilának, nevetett csillogó szemmel. Ha azok mind... Hogy mondtad? És elnyargalt. Ruszti csatlakozott hozzánk, a szeplős szőke fő ravó. Mit hallott itt Csát? Kérdezte kíváncsian. Csege elmondta a beszélgetésünket. Ruszti komolyan hallgatta, s az a fanyar mosolygás játszotta át az arcát, amely a hideg talpú emberek vidámsága. Uram, mondottam a mosolygásán megbátorodva, ha olyan veszedelmes ember ez az Écius, nem lehetett volna-e hadüzenet helyett azt írni a rómaiaknak, hogy nem ellenük megyünk, hanem más népek ellen? Akkor Écius otthon maradt volna. A gondolatot későn született, felelt Ruszti. Attila fejében hamarabb? Baj, ha nem ideje korán. De ideje korán. Mielőtt indultunk volna, megírtuk Rómának, hogy nem az ő birodalmuk ellen megyünk, hanem a vizigótok ellen. A levelet én írtam, de különben se titok. A vizigótok Attila alattvalói volnának igazság szerint, de nem akartak adót fizetni. Megszöktek. Galliába húzódtak. Azoknak a megbüntetésére megyünk. Így tudják Rómában. De hát akkor miért áll elő Écius? Ruszti mosolygott. Miért? Azért, mert azoknak is van eszük. Ha Attila egyet köhint, akkor is a fejükre rántják a pajzsot, mert azt hiszik, hogy tüzet köp rájuk. A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is. És ha megverjük Éciuszt, mi következik? Róma. És Róma után? Konstantinápoly. Aztán mind a világ? Nem. Országot alapítunk. A kardunk csak arra való lesz, hogy az adófizető népek lássák. Attila marad békén. Ki hiszi el az oroszlánnak, hogy eztán csak fűvel él? Attila nem vérengző. Csalódol, ha azt véled. Nem emlékszel-e rá, hogy alig egy éve miért jártak a követeink Theodosiusnál? A Duna melléki kereskedelem végett. Csak nem ültán Attila örökké a Tisza mellett. Sőt, éppen. Nem költözik az be egyik császárnak a palotájába se. Ha éppen kívánja a császári márványpalotákat, hát szekerekre rakatja, s elhozatja a Tisza mellé. Nem értem. A mi népünk csak füves helyen élhet. A világon nincs annyi jó legelő egy végtében, mint a Tiszas a Duna körül. Hargita intett neki. Egy 50 éves hun főúr, aki mindig haragosan nézett mindenkire, de nem haragudott soha senkire, csak a szeme állása volt olyan. Ruszti hozzászöktette a lovát. Ketten maradtunk Csegével. Hallgatagon léptettünk egymás mellett. Hallom, hogy nagyot sóhajt. Kihez szállt ez a sóhajtás? Kérdeztem tréfásan. Elmosolyodik. Megmondom, neked megmondom, mert ösmered. Egy szép fehér lány az, a legszebb női szem tulajdonosa. Miatta megyek én a hadba, s legalább 10 embert jegyeztetek a ravókkal. Olyan rossz érzés viszolgott át rajtam, hogy alig bírtam mozdítani a nyelvemet. Ki az a leány? Ösmered. Ej, ösmered te! Besokszor néztem reád irigységgel, mikor ott láttalak az ajtaja előtt. Gigia. Ugyan no, hiszen az gyerek még, meg aztán olyan rongy kis pesztráért nem gondolottán, hogy a halál piacára viszem a bőrömet. Emő? Máig is bámulom magamat, micsoda nyugodt színnel mondtam ki ezt a nevet, pedig az ég is elfeketült fölöttem. Temetővé sötétült a világ. Hát ő, mondtam elegen. Nem mertem ránézni. Éreztem, hogy sápat vagyok. Az a pillanat elég volt arra, hogy meggyűlöljem azt az embert. A markom a tőrömre szorult, beledöföm. Bele a disznó kancsalba. De nem döftem bele. Sőt, mosolyogva fordultam hozzá, ahogy mellettem lovagolt. Tréfásan rácsaptam a hátára a pálcámmal. Ej, ej, gonosz kópé, hát olyan nagy kisasszonyokra kancsalogsz te. Talán már meg is ígérted neki? No, nem egészen, felelte fontoskodón. Tudod, magunk szőrű legény nem igen ugrálhat az olyan kisasszonyok körül. Hanem arra való a háború, hogy kiki megmutassa a virtusát, ha van. A hunok nem az apák érdemét nézik, hanem kinek-kinek a magáét. Te is harcolsz? Lehet. A gazdámat kísérem. Hát csak arra vigyázz, hogy mikor a csapatos ütközetben vágsz embert, a szomszédodnak kiáltsd meg. Látta-e? Amikor meg szétszóródik a had, s kiki megválasztja a maga ellenfelét, csak a fejre dolgozza kutyának, nyesd le és akaszd a nyergedre. Nem is szükséges a ravók elé vinned, vidd a gazdádnak. Ha a főurak látják, jobb. Mindezt tudtam már, de csak hadd fecsegjen. Összeszedelőzködök addig, s a nyugalom színe alá szoríthatom a lelkem háborgását. És a lány is beleegyezett? Kérdeztem a lovam nyakát veregetve, oly unatkozón, mintha azt kérdeztem volna, hogy mennyi a tarhonya a ravók szekerén. Beleegyezett? A lány? Hát hogyne? Felelte vidáman. Éreztem a hangján, hogy hazudik, de az ilyen ügyekben a hazugság is vért fakaszt. Nyugodt színnel firtattam tovább.

Én mögötte álltam, sötéten, keserűn. Tudtam, hogy hazudik, mert hiszen Emőke sohasem járt egyedül, s a napnyugta mindig otthon találta őt, de ha csak század része is igaz annak, amit mondott, ha csak annyi is igaz, hogy Emőke egyszer melegen pillantott rá, akkor Csege nem térhet haza elevenen. 39. fejezet. Attilát az úton mindig magam előtt láttam 100-200 lépésnyire. Két legény fia járt vele, Aladár és Ellák. Velük tartott a Nekárparti frankok elűzött királyfia is. Ott volt továbbá Eudoxius orvos, aki az ősszel menekült hozzánk a római udvarból, Elemér gót fejedelem, Ardarik király, az Alán király, a Kazár király, s még egy néhány ilyen távolról csillag, közelről fagyú gyertya. Ott voltak a hun főurakból Edekon, Csát, Oresztész, Berki, Upor, Vacsar, Bálán, a többi főura hadnak egy-egy külön raját vezeti. Attilával járt Iddár főpap is és Zabogány. Aztán egy sejemernyős bíborral kárpitozott szekér. Attilának két felesége ült abban. A szekeret mindenféle cselédség rajzotta körül, s azok között lődörgött néha Cerkó is, az udvari bolond. Következett az urak cselédsége. Azok között is elől a ravók, már akik még nem voltak szabadosok. Aztán a szakácsok, lovászok, egyéb belső rabok. Az én uramnak is két lovásza, egy csatlósa és egy mindenes inasa. Főzni mi nem főztünk. Attila asztalánál 40-50 ember ült minden nap. Az úr mögött ott áldogált a szolgája is. Én Csát mögött álltam és szolgáltam ki. Ő aztán hagyogatott nekem a maga ételéből egy-egy combot, egy-egy halat, sajtot, gyümölcsöt. Nem panaszkodom rá. A had, mint az özöllő árvíz, úgy haladt nyugatnak. A városokat elégették. Akit megfoghattak, rabszíra fűzték. A szőnyeg, a ruhaféle a szekerekre került, rabolt szekerekre. Az arany és ezüst kincsek külön vasládákba, a ravók és kincsőrök ügyelete alá. Egy napon valami leégett városba érkeztünk. Mindenfelé holttestek hevertek, férfiak, asszonyok, csecsemők. Helyenként még füstölgött az omladék. Égett bőrszagok nehezítették a levegőt. A templom előtt oszlophoz kötözött agg férfi halottat láttam. Ruha nem volt rajta, feje vértócsában a lába előtt. S ott fehér lett mellette a püspöki süveg is. Fölfordult gyomorral álltam meg a templom lépcsőjén. A fehér márványkő lapokon széles lábnyomok piroslottak. Talán éppen annak a lába nyomai, aki a püspököt megölte. Miféle vadállat lehetett? Hun nem. A hun csak a csatában vad. A védtelennel nem vitézkedik. Női sikoltást hallok. A templom mellett Ardarik királynak az egyik csatlósa egy fiatal nőt vonszol. A haja fonatánál vonszol Japorban. Százával láttam már efféle jelenetet. Eleinte rázott, később már oda se néztem. De akkor, abban az órában megint rázott. A templom egyik oszlopa mellett állottam. Körülpillantottam, néze rám valaki. Százával, ezrével tolongott az emberi farkas az utcákon s a házakban. Mindenki cipel valamit, mindenki zsákmányolt. A gepida izzadt, vörös arccal hurcolta a sikoltozó nőt. A szegény kapkodott, kapaszkodott fűbe, fába, kőbe, halottakba. Fölvontam az íjamat és céloztam. Ellőttem. A nyilam a gepida oldalában állott meg. Megrándult, s elbocsátotta a nőt. Térdre rogyott, aztán elnyúlt a földön. A nő bámulva nézett. Mikor meglátta, hogy a gepida oldalából nyílál ki, körültekintett, s arccal a halottak közé borult. Ez volt az első gyilkosságom. Ha valaki látta, agyonvernek érte. Abban a minutumban nem

0: Semmi rendülést nem éreztem a lelki ismeretemben. A következő órában elhagytuk a várost. Akkor már a dél elmúlt. Attila sátora elkészítve várt bennünket, az étel is készen volt. Én még mindig azt a fejetlen püspököt láttam, szinte betegen állottam az uram mögött. Az ebéd szokatlan csöndben kezdődött, mert Attila kedvetlen volt. Vaddisznót ettünk, főtt vaddisznót, csak torma volt mellette. Attila előtt akkor is fatányér, az urak előtt ezüstányér. Ittak rá vörösbort, ezüst kehelyből, Attila kókuszpohárból. Végre Attila megszólalt. Kik öldösik a nőket és a gyermekeket? A gepidák, szólt egy vélekedő hang. A gepidák nem, csattant rá Ardalik. A roxolánok, szólalt meg Csát. Én magam láttam. A gelonok, mondta Hargita. Mit tehetünk ellenük? Dörmögte Bálán. Jó lelkű hun úr volt az a Bálán, érzett a hangján, hogy ő is utálkozik az emberirtáson. Három hírmondó érkezett. Az egyik azt újságolta, hogy Galliában megrázkódott a föld, épületek omlottak össze. A lakosság elfutott arról a vidékről. A másik jelentést egy tulipán szín pirosra festett arcú gelon hozta. A vezetőjük meghalt. Kért másikat. Attila Hargitára tekintett. Rád bízom őket. Hargita meghajolt. Láttam a képén, hogy nem takarékoskodik majd a gelonok vérével. A harmadik jelentéssel egy lovas frank harcos állott elő. Értesítette a szőke királyfit, hogy a bátyját elűzték, és hogy a koronát küldöttség hozza ünnepiesen. Már akkor a második fogásnál tartottunk. Nyárson sült túzok volt az. Hol szereztek annyi túzokot, a jó ég tudja. Egy combot vittem belőle csegének. De miért éppen csegének? Azt akartam, hogy ha csatára kerül a sor, a közelemben lássam. 40. fejezet. Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, Augusta városa volt. Attila nagy sátorát ott állították föl először. Csak elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmányon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez. Nem is annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes, tornyos fapalota. Az emeleten lakott a két királyi asszony is, és a két asszonynak a női cselédsége. Földszint a tágas ebédlő, amely egyúttal tanácskozó terem is. Szép időben csak három fala volt annak az alsó teremnek. A sarkában keskeny falépcső kanyarodott föl az emeletre. Attila akkor már aranytól és gyémánttól ragyogó ruhában járt kelt közöttünk. Meg nem foghattam, mi történt. A ravók mondták aztán, hogy hadjáratokon mindig a pompa környezi Attillát, különösen, mikor népek hódolatát várja. Már akkor velünk jöttek a markomannok, a kvádok és vábok ezre is. Azok a fővezérnek a túlsó parton haladó seregéhez csatlakoztak. Ott a Rajna előtt hozták el az ászlóikat a türingi törzsek, a Rajnán túli burgundok és a nekárparti frankok, akiktől az elűzött királyfi Attila szárnyai alá bújt. Elhozták neki a koronát, s jelentették, hogy bátyja meghalt. Gondolom, agyonverték. Míg ezek a csatlakozások történtek, az ősi hercini erdő fejsze csapásoktól csattogott. A Rajnán át kellett szállania a seregnek, de hol annyi híd, tutaj és kompa világon, hogy ezt a tengernyi hadat átvigye? Vágjátok le az erdőt, parancsolta Attila. Nem telt bele fél óra, mennydörgéshez hasonló morgás keletkezett, s ez a mennydörgés tartott napestig, tartott éjten által. Amennyi szekerce, balta, fejsze volt a hadban, mind csak hidat és deregjét faragott. A következő napon már átkelt az elöljáró hadrész és a vezetők százai. A kémek persze már rég előbb. Ha a nap szemével lehetne nézni ezt a népözönlést, olyan látvány volna ez, aminő nem ismétlődik többé a föld életében. Milliónyi hangya nyüzsög-bözsög a hegyeken és völgyeken, s összesűrűsödik a rajna előtt. Napokig, hetekig szüntelenül látni, mint szállnak a csillogó emberi hangyák apró csoportokban keskeny sárga fűzfalevelekre, és vonulnak át a vizen. Ott ismét elszélednek északnak, délnek, s mint mikor a hajtóvadászaton nagy karéba nyúlad a hajtók serege, úgy terjeszkednek a népek is ki 100-200 mérföldnyi szélességben. És előttük vonul, jóval nagy előttük, egy másik népsokaság. Micsoda sokaság az, amelyet Attila hada nyom egyre jobban nyugat felé? A római helyőrségek, melyek elhagyják a városokat, s menekülnek előlünk. Keresik Écius hadát, hogy egyesüljenek vele. Aztán a száli frankok, parti frankok, mindazok a népek, amelyek ittak már a római műveltség poharából. Csak a sátoros népfajok csatlakoznak Attilához. A kőházakban lakók elvonulnak, s mennek, míg csak a római hadsereget meg nem találják. De hol az a római hadsereg? Csak arra, amerre a nap lebocsátkozik az égről. Mégis van egy burgundi népfaj, őrült vakmerőségében nevetséget keltő és tisztelnivaló egyaránt. A királyuk, Gondikár, megveti a sarkát és a mellére csap. Mi nekem, Attila? Mik nekem a földi istenek? Az én hátamat nem látja Attila maga előtt. Valami 80 000 embere van, mind hős és mind bolond. Egy óra múlván vérsártól piroslik a hun lovak patája, s 80 000 lélek száll a felhőkön át. Egy szikla tövében sebekkel borított, mesztelen karú szürke ember fekszik, se kard, se sisak mellette. A feje be van horpadva. Ő szakálla véres. Ruhát alig hagytak rajta a fosztogató kezek. Mutatják, hogy az ott Gondikár király. Levettem a süvegemet. Negyvenegyedik fejezet. Tovább utazunk. Attilánál jönnek-mennek a kémek, posták és követek. A római hadak délnek húzódnak, mondják a kémek márciusban. A vizigótok nem csatlakoznak a római sereghez, mondják áprilisban. A királyuk Teodorik nem egyezett meg Éciusszal. Aztán megint. Écius már az Alpesek alatt jön. Rómából hozza a derékhadat, 100 000 fegyverest. Az alánok királya, Szangibán a rómaiakhoz csatlakozott. Teodorik azt izente Éciusznak, hogy ha a rómaiak magukra idézték a vihart, ám lássák, hogyan hárítják el. Éciuszt kétség gyötri. Vége láthatatlan mezőre érkezünk, amelyen mindenféle csontok fehérlenek, lócsontok, emberi koponyák. A mezőn át egy széles medrű, de nem mély patak kígyózik el. Víz csak alig arasznyi folydogál benne. A kékes távolban egy városka falai fehérlenek. Az a város Katalaun.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: egy ki elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegényt, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt négy, a hetedik te nem magad légy.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megjegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső ország részben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Véget ért a tanév, a diákoknak kezdődik a vakáció, de az oktatásról folytatott vita nem megy szünetre. Erről beszélgetünk a mai arénában, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, Herceg Zsolt vagyok. A műsort a rádióban felvételről hallják, amelyet csütörtökön délelőtt rögzítettünk. A stúdióban a Nemzeti Pedagógus Kar újraválasztott elnöke, Horváth Péter. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Az új kormány a pedagógus kar átvilágításáról döntött, ha jól olvastam, június 15-e volt a határidő, most június 18-a van. Van már eredmény?
2: Még nem tudunk az eredményről. Az előző hetekben valóban egy intenzív levelezés volt a minisztérium és közöttünk. El kellett küldenünk a 2024-25-ös évnek a legfontosabb dolgait. Ebben benne volt a költségvetésünk, benne voltak az etikai eljárásról készített feljegyzéseink, a közösségi szolgálat monitorozása, ezzel kapcsolatban milyen javaslatokat, véleményeket tettünk, milyen szakmai rendezvényeink voltak, milyen véleményeket, javaslatokat küldtünk egyébként be a különböző jogszabálytervezetekre. Tehát tulajdonképpen szinte minden, hát ez egy 800 ezer oldalas anyag volt, elég komoly anyagot vittünk, aztán utána elektronikusan is átküldtük, és valóban ezt folyamatosan jöttek a kérdések, a kiegészítések, hogy mit, hogyan kell esetleg érteni, ami nem volt teljesen világos, és nyilván mi is várjuk azt, hogy mire fognak jutni.
1: Nyugodtan várják az eredményt?
2: Olyan értelemben nyugodtan, hogy minden teljesen a jogszabályok szerint történt, a költségvetésünket minden évben meg is nézték, ellenőrizték korábban is. Azokat a feladatokat a közösségi szolgálattal kapcsolatban elvégeztük, az etikai ágyakat lefolytattuk, szerencsére azért nem volt túlságosan sok, és ezek nem is voltak annyira bonyolult ügyek, és hát a szakmai rendezvényeink pedig annak megfelelően, ahogy ezt mindig is ígértük, megvoltak, nagyjából évente körülbelül 100 olyan rendezvény volt, amit szerveztünk, ezeknek az egy része online volt, ugye a Covid óta. Ez azért egy sokkal hatékonyabb, főleg akkor, hogyha az ország minden feléből érkeznének kollégák, egy óvodai tagozatnál, egy intézményi tagozatnál nyilván sokkal több ember tud részt venni, akkor, hogyha nem kell Budapestre utazni, nem kell elkéreckedni aznap a munkából, hanem egy két órás online értekezlen, vagy szakmai továbbképzésen vehet részt.
1: A pedagógus kart 2013-ban az előző kormány hozta létre. Lát arra utaló jeleket, hall olyan nyilatkozatokat, hogy esetleg az új kormány megszüntetné az ön által vezetett szervezetet?
2: Az új kormánytól nem hallottam ilyet. Nyilván azoktól a szervezetektől, akik akkor is támadták a Nemzeti Pedagógus Kart, elsősorban pedagógusok demokratikus szakszervezetére gondolok, és aztán azóta megjelent néhány olyan civil szervezet, aki szintén nincsenek jó véleménnyel rólunk. Nyilván azt gondolom, hogy ebben benne van az, hogy a régi kormány hozta létre egy jogszabálytervezettel, magát a Nemzeti Pedagógus Karnál persze a választások, azok már nem a kormány nevezett ki, akár engem sem, és az egyetlen elnökségi tagot, meg területi elnököt sem. Onnan érzékelhetők azok az igények, hogy meg kellene szüntetni a Nemzeti Pedagógus Kart. Amit lehetett olvasni a sajtóban, az is felmerült, hogy esetleg a kart kamarává alakítják, tehát minden pedagógus akár részese lehet, hiszen most ez nincs így, az állami fenntartásban dolgozó pedagógusok a pedagógus kar tagjai, az egyházi és az alapítványi iskolák foglalkozottak nem, lehet, hogy ki fog teljesedni, nem akarok elébe menni ezeknek a dolgoknak. Mi mindenesetre olyan értelemben nyugodtak vagyunk, a munkát szerintem elvégeztük mindig, várjuk tényleg az átvilágítás eredményét és a kormányzat szándékának megismerését.
1: Említette a kritikus érdekképviseleteket, az egyik ilyen a pedagógusok demokratikus szakszervezete, nekik az voltak az érveik, hogy nem alulról hozták létre a kart, szerintük nem bírja a tanárok többségének támogatását, nem az ő érdekeiket képviseli, hanem a mindenkori kormányzati akarat végrehajtója. Ezt mondták ők. Mit mondanak önök?
2: Ez a PDS-től nem meglepő, hogy ezt mondja, mindig is ezt mondta, mindig is amellett volt, hogy ez egy felülről létrehozott szervezet. Én azt tudom mondani erre, hogy nyilván megteremtették a jogszabályi hátterét egy olyan pedagógus szervezetnek, ami egy országos lefedettséggel tud rendelkezni, ráadásul a tagozatai révén minden egyes tantárgyhoz, minden egyes feladatellátáshoz tud valamiféleképpen véleményt mondani. Én inkább ezt gondolom, a tagságot bár kötelező, de én inkább automatikusnak mondanám. Nem tudom elképzelni azt, hogy önállóan, alulról építkezve, civil szervezetként hogyan tudna létrejönni egy olyan országos szervezet, ami ilyen kiterjedt hálózattal, ilyen feladat ellátással tud rendelkezni. Az, hogy mekkora a pedagógusoknak a bizalma, ezt nyilván egyesével nem tudtam megkérdezni senkitől sem, de azért az, hogy mennyien vettek részt a területi választásokon, mennyi szavazat érkezett a jelöltekre, melyik megyében milyen nagyságú volt már a jelöltekre való jelentkezés is, azért az szerintem árulkodó, vagyis vagy meg az is, hogy a bizonyos tagozatainkban hány fő vesz részt önként a munkában, hiszen a tagozatba való belépés már nem volt kötelező. Ráadásul, ha én visszakérdezhetnék, azt nyilván megkérdezném én is, hogy a PDS-nek mondjuk mekkora a tagsága, azokat a civil szervezeteket tanítanék, ki választotta meg, milyen fajta választási eljárás volt, hány embert képviselnek összességében. Tehát nyilván én is tudnék viszont kérdezni, de azt gondolom nekünk az a feladatunk, hogy megpróbáljuk elvégezni azokat a szakmai feladatokat, amit mint szakmai köztestület kell végeznünk. Nálunk több megyében is, Békésben, Borsodban, Bács-Kiskunban több mint kétszeres volt a jelölteknek a száma, amikor a területi választásokat tartották. A jelöltekre több mint 18 ezer szavazat érkezett. Azért ez valamiféle felhatalmazást jelent, még akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván jó, nagyon sok pedagógus nem szavazott, de ugye mivel nem is feltétlenül ismerik a jelölteket, ez talán nem is annyira meglepő.
1: Ha megszűnik a kötelező tagság a pedagógus karban, akkor ön szerint a tanárok többsége tag marad önként is?
2: Nem tudom pontosan, hogy ez hogyan képzelhető, hogy tag marad-e, mert meg kell erősíteni a tagságát, jelentkezni kell. Nem tudom, hogy mennyien maradnának tagok. Nyilván a pedagógus társadalom mindig is olyan fajta egységet, hogy egy dologba törekedni, az kevéssé lehet látni. Ezt a szakszeretek szerintem sokkal inkább tudják, mint én. Nyilván egy országos szervezet működése pénz nélkül, finanszírozás nélkül nem megoldható. Az, hogy mi tagdíjat szedjünk, mint MPK, ez biztosan nem elképzelhető. Ugyanúgy nem kellett eddig sem regisztrálni, sem egyéb más olyan fajta kötelezettséget vállalni, ami miatt valaki a pedagógus kar tagja lett. Én azt mondom, hogy inkább egy lehetőség volt arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, anélkül egyébként, hogy tagdíjat kell fizetni, regisztrálni kell, mindenki eljuthatott a területi küldöttekhez, mindenki elküldhette közvetlenül az országos elnökségnek is a véleményét, mint ahogy a mostani két jogszabálytervezet, amivel megjelent ezzel kapcsolatban, ez meg is történik.
1: A kamarává alakulásnak lenne értelme? Egyáltalán miben különbözik a kar és a kamara azon kívül, hogy a két fonéma hasonlít egymásra?
2: Azon kívül tulajdonképpen nem nagyon különbözik, bár a kamaráknál általában van tagsági díj, tudjuk ez akár az orvoskamaránál, az ügyvédkamaránál, az agrárkamaránál, tehát amik így alaktak. Kar egyébként a rendvédelmi és a pedagógus karnál van, tehát ez a fajta dolog inkább csak hasonló hozzá. A nagy különbség az lenne, hogy lenne a pedagógus hivatásnak, mint hogy sok más hivatásnak egy olyan országos szervezete, amely minden pedagógus tömörít.
1: Ön tehát örülne annak, hogyha a kar kamara lenne?
2: Én azt gondolom, hogy mi korábban is jeleztük azt, és benne is volt több törvénytervezetben, hogy az egyházi iskolák és az alapítványi iskolák pedagógusai is kartagjai lehessenek. Egyébként fel is vettük több ilyen szervezettel a kapcsolatot. Előfordult az is, hogy együttműködési megállapodást kössünk esetleg dolgokról, és bizonyos olyan szakmai kérdésekben együtt fogalmazzunk meg véleményt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes elvárás volt. Eddig az egyházak vezetői általában ettől elhatárolódtak.
1: Az inspiráló, érdekes, nyitott végű viták hónapjait éljük. Ennek ellenére önt most egy igen bizonytalan helyzetben választották meg ismét a pedagógus kar elnökének. Miért vállalta?
2: Szerintem egyrészt azért, mert nagyon sokan kérték azt, hogy a 2026-os választáson még induljak el. Elsősorban szerintem azért, mert azért 2025 telén, 2026 elején már érezhető volt, hogy akár változások is lehetnek. Talán célszerű ilyenkor egy olyan vezető, akinek azért van tapasztalata, ismeri jól a kart, annak erényeit talán el tudja mondani és képviselni tudja. Az sem titok, hogy én nem sokára hivatalosan korom szerint következő évben nyugdíjba megyek, tehát 5 évet én biztosan nem leszek a karelnöke, ezt jeleztem is mindenkinek, de talán nem lett volna szerencsés az, hogyha most történik egy váltás, amennyiben persze természetesen erre valamiféle igény mutatkozott volna, akkor nem erőltettem volna én sem.
1: Témájuk van bőven, az országgyűlés ezen a héten tárgyalta meg a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről szóló kormánypárti javaslatot, a Tisza kétharmados többsége révén biztosra vehető, hogy ezt el is fogják fogadni. Miért éppen ez az első téma ön szerint, amit most elővettek az oktatással összefüggésben? Maguk a pedagógusok tényleg ezt utálták legjobban az egészből, a teljesítményértékelési rendszert?
2: Azt hiszem, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a pedagógusoknak mik jelentenek nehézséget, akkor ezek között az egyik legfőbb nehézség az adminisztratív terhek voltak. Ez egyébként szerintem messze nem akkora mértékű, mint amekkora súlyt kap, vagy amekkora arányt kap ezekben a felvetésekben, hogy mi a nehézség, de az kétségtelen, hogy ehhez az adminisztratív nehézséghez például a teljesítményértékelési rendszer azért erősen hozzátartozott. Tehát itt fel kellett tölteni anyagokat, ezzel kapcsolatban voltak valóban olyan kötelezettségek, amelyek nehezíthették ezt a dolgot. A teljesítményértékelési rendszer nyilván nem volt kiforrott, hiszen nem régiben vezették be, ugye 2025-ben kellett először értékelni a pedagógusokat e szerint, és aztán most 2026 lett volna a következő ilyen év. A másik dolog pedig, hogy a teljesítményértékelési rendszernek azok a szempontjai, amik kötelezően megvannak ebben a rendszerben, azok bár szerintem alapvetően nem vitathatók, hogy ezek hozzátartoznak a pedagógusok munkájához, és ezek alapján meg lehet esetleg valamilyen módon ítélni a munkájukat, de kevésbé adtak olyan rugalmasságot, hogy az intézmények a saját szervezetüknek, a saját céljaiknak megfelelően pontozhassák ezeket. Tehát mondjuk például egy révai gimnáziumban azt gondolom az, hogy milyen eredmények vannak egy pedagógus munkájában, az sokkal nagyobb arányt kell, hogy kapjon, mint azok a többi dolgok, amelyek ez körülbelül csak egy 20-pár százalékos arányt kaphatott, és egy érettségire, elsősorban felvételire előkészítő iskolánál szerintem ennek nagyobbat kellett volna kapni. Tehát azt mi is érzékeltük, hogy önmagában a teljesítményértékelési rendszert nyilván felül kell vizsgálni, át kell alakítani ennek megfelelően. A másik rész pedig, ami miatt szerintem nem tudott azért, nem lopódott be az emberek szívével a pedagógus értékelési rendszer, az pedig az, hogy igazából nem lehetett látni azt, hogy egy ilyen értékelésnek mi lesz a következménye. Mennyi lesz az a pénz, amit ilyen értelemben a differenciálásra, mint cél, hiszen a teljesítményértékelési rendszer azt a célt fogalmazta meg, hogy a pedagógusok az alapbéren, a pótlékon felül legyenek jutalmazva aszerint, hogy milyen értékes munkát végeznek. Én azt gondolom, hogy ezt mi nagyon régóta mondjuk, hogy a pedagógusok munkájának értékeléséhez hozzá kell tartozni nyilván a minőségnek, a mennyiségnek is akár, hogy mennyit dolgozik valaki, annak a képességnek, hogy milyen munkavállalói képes, hogy hány tárgyat tud tanítani, vagy miben tud még esetleg az iskolának, a gyerekeknek hasznára lenni. Ez mind szerintem fontos, de az az összeg, amit ezért lehetett kapni, az nem volt összehasonlítható ezekkel a teljesítményekkel. Például, hogyha arra gondolunk, hogy a 80% a diplomás átlagbér, jelen pillanatban a pedagógusok átlagbér, ez a követelmény az EFOP-pal, akkor én szerintem 80%-on felül kellene biztosítani egy olyan keretet, egy értelmezhető nagyságú keretet, amit egy teljesítményértékelési rendszer során a pedagógusoknak pontosan a differenciált bér miatt el kell tudni érni.
1: Összességében tehát a pedagógus kar örül a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztésének, még úgy is, hogy új rendszer nincs?
2: Teljes mértékben elfogadom azt, hogy át kell ezt alakítani. Az, hogy az időzítés ide esett, az nyilván már a választásnak, hogy április 12-én volt. Ugye voltak olyan szervezetek, amik erőteljesebben kérték a felfüggesztését. A pedagógusok többsége alapvetően szerintem annak azért örül, hogy egy év végén egy ilyen viszonylag erőteljes adminisztrációs helyzetet nem kellett megoldani, és nyilván vannak olyanok, akik picit bánják azt, hogy az a munka, amit elvégeztek, az nem kerül olyan fajta értékelésre, bár egyébként összességében azt, hogy az igazgatók esetleg a pedagógusaikkal megbeszéljék azt, hogy az évet hogyan teljesítették, ezt nem zárja ki, csak hát ennek most nem lesz semmilyen anyagi következménye.
1: Az ember gyarló, az erkölcs pedig a lehetőségek hiánya. Egy teljesítményértékelési rendszerből a szubjektív elemeket hogyan lehet megfelelő garanciákkal kiiktatni? Nagyon egyértelmű leszek, hogy egy igazgató vagy egy tantestület ne azt jutalmazza, akivel jóban van, hanem azt, aki tényleg jól dolgozik.
2: Ezt az illúziót szerintem fel kell adni, tehát nem lehet. Tehát, mint ahogy abban sem hiszek, hogy lenne teljesen objektív olyan rendszer, amiben a pedagógusokat értékelni lehessen, mindig lesz egy szubjektív része ennek az értékelésnek, azt gondolom, ha ez nem valamiféle írásos, pontozásos, de hogy mit írunk le, már abban is van szubjektivitás. Tehát maga ugye, mint fizikatanár, maga a mérő eszköz is befolyásolja a méréseket. Tehát nyilván itt is az ember, aki méri esetleg, vagy ami pontozza, legyen ez bármilyen rendszer, abban a teljes szubjektivitást kizárni egészen biztosan nem lehet. az nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy ez nagyon kevéssé történjen meg, és nyilván egyáltalában ne lehessen az a gyanú árnyéka se, hogy valaki szándékosan. És ez egy másik kérdés, amit egyébként miniszterasszony is nagyon sokszor hangsúlyoz, és mi is hangsúlyozunk, a bizalom kérdése. Tehát, hogyha valaki megbízik a vezetőben, tehát olyan vezető lesz az iskolák élén, vagy olyan igazgatók lesznek az iskolák élén, aki sok van szerintem most is, akiben a pedagógusok megbíznak, akkor szerintem ezek a kérdések sokkal kevésbé merülnek fel, és nyilván olyan fenntartók kell, amiben az igazgatók is nevetőset megbízik, és kölcsönösen az igazgatónak is meg kell bízni a pedagógusok, hogy valóban olyat írnak le, és azt csinálják, amire felkérték őket.
1: Az a lényeg, hogy ez a döntés azért maradjon a tantestületben, ugye? Ne följebb hozzák meg.
2: Egyértelműen ez a szándék, és szerintem a Nemzeti Pedagógus Kar részéről nagyon sok esetben mi azt mondtuk, hogy sokkal nagyobb helyi szabadságot kell tenni, már csak azért is, mert helyben sokkal jobban látszódnak, hogy mik a célok, és ezekért a célokért miket kell csinálni.
1: A tankerületi rendszer átalakításával, vagy esetleges megszüntetésével kapcsolatban mi a pedagógus kar álláspontja?
2: Úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy az intézményeknek nem feltétlenül minden intézménynek külön van fenntartója, vagy mondjuk a települések a fenntartói, ez a rendszer most nehezen lenne leváltható. Biztos, hogy vannak olyan települések, olyan nagyvárosok, ahol megvolt ehhez a szakmai kompetencia is, hogy az iskolákat fenntartsák, és olyan feltételeket teremtsenek, amelyek alkalmasak arra, hogy tényleg megfelelően működjenek, de nyilvánvaló az egyik oka az is volt, amikor átalakult ez az egész rendszer, hogy voltak olyan települések, lehet, hogy az anyagi finanszírozás miatt, lehet, hogy egyéb más okok miatt is, amelyek ezt nem tudták ellátni. Nagyon nehezen látom azt, hogy minden egyes, akár kisebb falu polgármesteri hivatala az iskolát át tudja venni, és ezt felelősséggel, anyagi, szakmai felelősséggel tudja rendezni. Én azt gondolom, hogy önmagában, és úgy tudom, hogy erre a szándék, nyilván lesznek ennek végiggondolásai, tudom, hogy jó pár nagyváros jelezte azt, hogyha megfelelő finanszírozás lenne, akkor ő szívesen átvenné. Egy vegyes rendszert én magam részéről, tehát személy szerint nem volt erről még a pedagógus karban szó, személy szerint én kevéssé tudnék támogatni, azért, mert hogyha ezt az állam megoldja a fenntartókon keresztül, akkor szerintem nagyobb esély van az esélyegyenlőségre, ami szerintem megint egy nagyon fontos és jó célkitűzése a jelenlegi oktatási irányításnak, miniszterelnök úrnak is, mikor ott voltunk nála, beszélt is erről, az, hogy azok a települések, akik jobb anyagi helyzetbe vannak, akik jobban tudnak figyelni, ők átvegyék, másokat pedig ne, hát ez szerintem nem nagyon segíteni azokat a célokat, amelyeket most szerintem hallanak.
1: A tanárok fizetése tavaly előtt 32, tavaly januárban 21, idén az év elején pedig 10%-kal emelkedett. Ezek már versenyképes bérek?
2: Azt hiszem, hogy igen. Lehet ezen vitatkozni egyébként, hogy ez a 80% ez elegendő vagy nem. Ez kétségtelen, hogy amióta én a pályán vagyok, 31. év vagyok igazgató, ez a 31. év 95-ben lettem igazgató, azóta ez az arány, ez a 80% a legmagasabb. Ez egyébként jobb arány, mint a 2010, amikor a minimálbérhez kötötték, és presztízs szempontból is szerintem sokkal kedvezőbb. Egy diplomás átlagbérhez kötni egy pedagógus bért szerintem az presztízs szempontból sokkal kedvezőbb, mint egy minimálbérhez kötni. Arról nem beszélve, én mindig azt mondtam, hogy azért a pedagógusok a diplomásokkal vannak versenyhelyzetben mindenféle értelemben. Amikor egy diák 18-19 éves korában azon gondolkodik, hogy mi legyen, akkor nyilván aki valamiféleképpen egyetemre szeretne menni, az a többi diplomással hasonlítja össze a pedagógus béreket, és amikor el akar helyezkedni, nyilván akkor is a többi diplomással van alapvetően versenyhelyzetben, tehát szerintem jobb ahhoz hasonlítani mindenféle értelemben. Arról nem beszélve, hogy a diplomás átlagbér azért az egy társadalomban levő standard, az változik, hogy ha a diplomások bére növekszik, akkor a pedagógusoké miközben a minimál bért, azért ezt egy tárgyalóasztal mellett határozzák meg, tulajdonképpen bizonyos meg ki van szolgáltatva annak, hogy éppen melyik oldal erősebb, a munkaadók vagy a kormányzat tudja jobban befolyásolni ezeket a béreket, tehát szerintem minden szempontból a diplomás átlagbérhez való, az egy jó pozíció. Az, hogy ez 80%, miért nem 90, vagy 95, vagy 100, az egy másik kérdés, és itt szerintem az egy fontos dolog, hogy én annak nem nagyon lennék a híve, hogy az alapbérek azok 100%-ra emelkedjenek, de annak igenis híve lennék, amit már korábban mondtam, hogy legyen egy olyan sáv a 80 és 100% között, ami a differenciált bérekre fordítható, amiben tényleg azt ismerjük el, akik a legjobban dolgoznak, akik a legtöbbet teszik egy intézménybe levő diákságért, vagy egészen annak a régiónak az oktatásügyért, akár szakszolgálatban dolgozva, kollégiumban dolgozva, művészeti iskolában dolgozva.
1: Vannak ezek a besorolási szintek, pedagógus 1, pedagógus 2, mester, pedagógus, ez jó így, ahogy van, vagy változtatni kellene rajta? Ugye mindennel összefügg, a bérekkel is összefügg, ha egy valamihez hozzányúlunk, az a másikat is megmozdítja, ezt fizika tanárként nagyon jól tudja. Szóval a fogaskerekek, ahogy forognak, akkor ha a bér mozog, akkor a bértáblán, besorolási táblán is módosítani kellene?
2: Gyakorlatilag most már bértábláról nem tudunk beszélni, tehát az a klasszikus bértábla, amikor meg tudtuk mondani azt, hogy egy 22 éve pályán dolgozó egyetemet végzett pedagógusnak mennyi a bére, ilyen tulajdonképpen már nincsen. Kétségtelen, hogy vannak sávok, ugye amikor bevezették a minősítési rendszert, és valóban kialakultak ezek a fokozatok, hogy gyakornok, pedagógus 1, pedagógus 2, mester és kutató fokozatok, akkor egy picit jobban elváltak ezek egymáshoz, minősülni kellett egyik fokozatot a másik, és tulajdonképpen a minősülésnek letett egy presztízs oka is, és letett egy fizetésbeli oka is. Ma ez már egy kicsit eltűnt, ezek a bérsávok nagyon összecsúsztak, hiszen az Európai Unió megállapodás értelmében a kormányzat az iránt köteleződött el, hogy a kezdő pedagógus béreket jobban emelje. Egyébként ez látszik is, hogy pedagógus bér, valóban a megkezdett pedagógus bér emelés következtében majdnem háromszorosára emelkedett, miközben a

0: és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
1: Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
0: Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtérbeépítéssel a férőhelyi számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
1: És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
0: Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
1: Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
0: De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négy személyes és egy három személyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a WC-re közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
1: És milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban?
0: Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30-kor egy áhítattal kezdődik az élet, aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
1: És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
0: Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
1: Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy az maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le az önben?
0: Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
1: Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
0: Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
1: A jövőbeli tervek

0: kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
1: Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés érünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
0: Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
1: Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk, és hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
0: Viktorné Kardosarikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
2: Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkodunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, kihány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
0: Ön lelkészként már említette, hogy milyen szerepet tölt be a gyülekezettel, hogyan tudnak itt szolgálni, milyen missziót teljesítenek, a gyülekezet hogyan kapcsolódik be a Szeretet Otthon életébe.
2: Kellett a gyülekezetet érzékenyíteni, talán ezzel kezdem, e felé az ügy felé, vagy a szolgálat felé. Lehet, hogy az is egy terhelt háttere ennek, hogy a szomszédos településen, Helyőbábán egy pszichiátriai otthon működik. Egy nagy létszámú pszichiátriai otthon, és a kezdetekben végig suhant azért itt a kisfaluban, Nemesbéken a gondolat, hogy majd hasonlóképpen alakulhat itt is a helyzet. Nyilván a helyőbábai történet is teljesen pozitív, tehát az ott lakók is betagolódtak a település életébe, de ha valaki ezt elkezdi, ezt a harangot félrehúzni, szívesen átveszik többségében ezt a hangot. És amikor látták azt, frissen ide került lelkészként 1996 őszén, hogy az én területem teljesen összeír az otthonnal, az én utam az otthonba vezet reggel, és este körülbelül ott fejezem be a szolgálatomat, ők is nyitottak, velem együtt nyitottak az intézmény felé, úgyhogy innentől kezdve az ünnepeinket szeretjük szorosan fűzni egymással, gyülekezet és Szeretet Otthon. Leginkább abban látszik ez, hogy a nőszövetségünk szolgál a Szeretet Otthon felé ajándékokkal, csomagokkal, nagy ünnepekre süteményeket készítenek, talán egy kicsit, hogy segítsék is az otthonnak az életét ezzel, a munkatársaknak az életét, meg hogy legyen hazai íz. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valami a gyülekezetben történik, egy-egy alkalom, vagy meghirdetett programot szervezünk, akkor meg ahogy a mai nap is látszott, az intézményből jönnek az idősek. Ki a saját lábán, kit segítséggel, kerekesszékkel hozunk, de hogy együtt történnek az események is. Ez nagyon fontos dolog. Egy ilyen kicsi faluban nem is lehet másképpen. Hát hogyan is nézne ki az, hogy van egy közel 60 fős intézmény, egy 900 fős település, és hogy a kettő külön mozdul, itt együtt mozdul, és ezért nagyon hálás vagyok.
0: Lelkészként hogyan tekint, úgymond mondhatjuk azt, hogy erre a misszióra, hogy az idősekkel foglalkozik, mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, mint mondjuk egy gyülekezetnek egy istentiszteletet tartani?
2: Nagyon sokra tanítottak az idősek engem. Azzal kezdem, hogy mert a kérdés nyilván úgy arra vonatkozott, hogy én miféle irányból tudok közelíteni, de hogy először azt tapasztaltam meg, hogy én tanultam tőlük. Korban is, tapasztalatban is, bölcsességben is jóval előttem jártak, járnak ma is. És egyszer azt mondta, még a kezdet-kezdetén egy kedves idős hölgy, tele lendülettel, lelkesedéssel szolgáltam közöttük, és azt mondta, hogy könnyű magának, hiszen ma még fiatal, az életét kezdi itt, de mi az életünket fejezzük be itt ezen a helyen is. És akkor úgy megértettem, hogy igen, ők itt állnak ezen a ponton, de hogy ebből kell őket egy ilyen örökkévaló távlat felé kinyitni, és mozdítani, hogy itt vagyunk, nem biztos, hogy ő megy el előbb, lehet, hogy én megyek el előbb. Ha együtt kezdtük a napot, és valamelyikünk már nem itt fejezi be a földi világban, akkor majd odát örvendezünk és találkozunk. Tehát ezt az örök távlatot megnyitni a lelkükbe, ez a leghatalmasabb feladat. Nagyon sokszor megtörténik, sőt, külön kérem a munkatársakat arra, ha valakit úgy látnak, hogy elmenőben van az utolsó órákat, akár éjszaka, vagy a nap bármely szakában, szóljanak, hívjanak, odaülök az ágyukhoz, énekelek, az még eljut, imádkozok. Az még lehet, hogy a lelkében ott van, sőt, volt olyan kedves lakunk, aki elmondása szerint is nagyon eltávolodott a hittől. Az egész élete úgy telt, hogy volt egy gyerekkori elindulás, egy nagy varga betű, és a végén ide kanyarodott vissza Szeretet Otthonba. És milyen különleges volt együtt mondani az úrvacsora szereztetési igéjét. Honnan jött ez vissza az ő lelkében, amikor törlődött 60-70 év, és most mégis az élete végén velem együtt mondta, hogy az Úr halálát hirdessük, amíg eljövend. Különleges élményeket ad Isten megélni, ezeken keresztül az én lelkem sokat erősödik.
3: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Múzeum Zsidó Történeti Múzeum a kolozsvári zsidó hitközséggel való együttműködés révén új, állandó székhelyre költözik, a Tipográfiai utca 25-ös szám alá. A múzeum a jótékonysági esemény sorozatának részeként felolvasó estet szervezett. A felolvasó estről, valamint a múzeum jövőbeli terveiről és az esemény sorozat elkövetkező programpontjairól kérdeztük Kelemen Lillát, a múzeum múzeográfusát. Az épület történetéről és a támogatási lehetőségekről részletes információkat a múzeum.ro oldalon olvashatnak. A riporter Pilbák Kincső.
2: Először ismertesse röviden a múzeum munkáját, feladatát, küldetését. Mit ad ez kulturális szempontból a városnak?
3: Először is köszönöm a meghívást. A múzeum, Zsidó Történeti Múzeum tulajdonképpen 2020-ban nyitotta meg kapuit, és Dan Krajovianu és Flavia Hatzigán alapítók munkájának köszönhető. Tulajdonképpen a múzeum a kolozsvári zsidóságnak a történetét foglalja össze, bemutatva egy részt a kultúrát, azt a gazdag örökséget, amit a városra hagytak, és a szomorú sorsukat is, ami a holokausztot illeti.
2: Jótékonysági felolvasóestre készülnek, amely az új székhely felújítását segíti. Mit kell tudni erről a felolvasóestről, illetve volt-e már ilyen, és készülnek-e még ilyennel?
3: Ez a ma esti eseményünk egy egész jótékonysági sorozatnak a része. Már 3 ilyen jótékonysági esemény koncerteket tudunk a hátunk mögött, és a mai felolvasó est 17 órától, vagyis 5 órától lesz a Tipográfiai 25 szám alatt, és a főszervezője Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, esszéista, műfordító és egyetemi tanár Budapestről érkezik hozzánk, és ezzel a felolvasó esttel tulajdonképpen emléket szeretnénk állítani azoknak a zsidó magyar szerzőknek, akiknek a műveit először is 1944-ben kolozsvári Borcsa Mihály államtitkár kormánybiztos rendeletére kivontak a forgalomból, majd június 16-án bezúzták a budafoki papírmalomban. A ma esti felolvasó esten ezeknek az Erdélyhez is, vagy Kolozsvárhoz is köthető zsidó személyiségeknek a műveiből fogunk felolvasni. Értelmiségiek, helyi értelmiségiek, mi is a múzeum munkatársai, de lesznek köztünk egyetemi tanár és újságíró is.
2: Egy pár nevet kaphatunk, hogy kik fognak felolvasni, illetve hogy hogyan is segíti ez a múzeum átköltözését, munkáját, hogyan lehet segíteni.
3: Amint említettem, mi a múzeum munkatársai, Siklódi Beáta és jó magam, Kelemen Lilla is fel fogunk olvasni, valamint maga a főszervező is, Hetényi Zsuzsa, valamint Rót Mária és még egyebek között mások is. Tulajdonképpen ezzel az emlékállítással egyben és jótékonysági eseménnyel szeretnénk adományokat is gyűjteni az új székhelynek a felújítására, a homlokzatának a felújítására. Az adományokat készpénzben is, valamint kártyás fizetéssel is lehetséges lesz majd intézni, valamint mindig rendelkezésükre áll az adományozóknak és azoknak, akik szeretnék támogatni ezt a múzeumi munkánkat, hogy a weboldalunkon, a muzeum.ro oldalon keresztül online is utalhassanak.
2: Milyen kiállításoknak, tevékenységeknek ad otthont ez az új székhely? Mi az, amit folytatnak az előző munkáikból, illetve milyen új lehetőségeknek ad helyszínt?
3: A fő részét itt az új székhelyen a mi állandó narratív kiállításunk teszi ki, valamint az időszakos kiállításunkat is át fogjuk költöztetni, és emellett, mivel a zsidó hitközségtől kaptuk használati kölcsönszerződéssel meg ezt az új épületet, ezért az ő zsidó társadalmat, vagy kolozsvári zsidó társadalmat bemutató kiállításokat is be fogjuk ide építeni, és ezen kívül szeretnénk egy olyan kis oktatási teret, vagy szobát is kialakítani, ahol lehetséges legyen majd múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, valamint akár más ilyen jótékonysági eseményeket, vagy csak emlékállító eseményeket a zsidósággal kapcsolatosan.
2: Hol tart most ez a költözés, mikorra várható az új székhelyen való bemutatkozás, megmutatkozás?
3: Nos, a jelenlegi fázisban zajlanak a munkálatok lassanként. Ősszel, most 2026. október-novemberében be fog zárni a régi helyszínen a múzeumunk, tehát a Virgil Fulician 3 szám alatt, és akkor majd a tél, az ősz, késő ősz tél folyamán fog történni az átköltözés, és majd csak 2027 tavaszán, de inkább késő tavaszán fogunk majd jó reménységgel megnyitni ezen az új helyen.
2: Van-e valamilyen hozzáfűzni való még?
3: Azt még mindenképp megemlítésre méltónak gondolom, hogy amint említettem, hogy ez a jótékonysági esemény sorozatról van szó. Ezt már elkezdtük egészen 2026 most áprilisától, és egészen 26 szeptemberig fog tartani, és a héten is, a mai felolvasó esten kívül még két eseményről szeretném tájékoztatni a hallgatókat. Az első az pénteken 19 órától, ugyancsak itt a Tipográfiai 25 szám alatt lesz egy rockkoncert, ahol két helyi rockbanda, a Contrast és a Monday Shadow banda fog fellépni. Azért különleges ez, mivel a Contrast együttesnek tagja, tulajdonképpen a múzeum alapítója is. Úgyhogy egy kicsit ilyen hazai terepen lesz ez az egész. Valamint vasárnap, vagyis most június 21-én, szintén 19 órától, de már a Horea 21-23 szám alatt, vagyis ahol a zsidó neológ zsinagóga is áll, annak a hátánál levő zsidó kulturális központban lesz egy szintén jótékonysági koncert, A.G. Weinberger a fő meghívott, aki a Gringotronic egyszemélyes műsorszámával fog fellépni, és mellette még meglepetés vendég is lesz.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Lillát, a Múzeum Zsidó Történeti Múzeum múzeográfusát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy! Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás! Ma! Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 000 fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8 osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 000 forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébik honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

mennyei perspektíva. Ezért tehát nem csüggedünk. Pál második level a korintusiakhoz, 4. fejezet, 16. vers. Pál a korintusi gyülekezethez írt levelében felidézi, hogy milyen árat fizetett addig Krisztus szolgálatáért. Zsidóktól 5-ször kaptam egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezet 24-es verstől a 27-es versig. Hogyan tudott a problémái fölé emelkedni ahelyett, hogy összeroppant volna a súlyuk alatt? Úgy, hogy mennyei perspektívája volt. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Korintusiakhoz írt 2. levél 4. fejezet 16-os verstől a 18-as versig. Pál másként dolgozta fel mindazt, ami vele történt. Nincstelenségében hitte, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet 19-es vers. A vesztőhely árnyékában ezt írta: vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Filippiekhez írt levél 1. fejezet 23-as vers. Kérd ma Isten segítségét ahhoz, hogy te is mennyei perspektívából tudj tekinteni a dolgokra. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsorblokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. június 19-ei adását hallják. Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először az Anima együttest ismerhetik meg, Krizsai Krisztina Jászter Beáta és Fedorcsák Katalin a tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget.
2: Van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár, ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatott prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele Jókainak a kiváló, megható, megindító, vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. Olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük.
1: Ezt követően egy program ajánlóval jelentkezünk, ugyanis ez a Te Napod címmel már második alkalommal szervez könnyűzenei és szórakoztató programot a térség fiataljainak, valamint saját hallgatóinak a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem szombaton. Az este neves fellépője Jude Law, aki élő nagy koncerttel szórakoztatja majd rajongóit Sárospatakon a Makovec téren.
3: Igazából a legfontosabb az, hogy megszólítsuk a térség fiataljait, leginkább a középiskolás diákokat, azzal kapcsolatosan, hogy lássák, hogy igazából itt van ez az egyetem, milyen programokat, rendezvényeket és akár előadókat is tud biztosítani a fiatalok számára, és hát nyilvánvalóan az is, hogy a hallgatóinknak legyen egy olyan egy rendezvénysorozat, egy program, egy olyan előadó, mint most például a Jude Law lesz, ami érdekli őket, és jól tudják magukat érezni ezen a napon.
1: Végül pedig beszámolunk arról is, hogy különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg a perbenyikiek a Sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait, amit a Nevespataki fazekas dinasztia, a Szkircsák család hagyatékából, a helyben fellelhető edényekből, valamint a perbenyiki református lelkipásztor családjának gyűjteményeiből állítottak össze a szervezők a szlovákiai bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított Nemzetek galériájában.
4: Hát az ötlet az onnan jött, hogy Valikánál voltam cigándon, a cigáni tájháznak a főszervezője volt, és engem oda meghívott, mert hát mi szoros kapcsolatot ápolunk, mint szakmai szempontból. Ő nagyon segít nekem ebbe a gyűjtemény fellelésében, megszakértésében. És akkor cigándon voltam egy rendezvényen ezekkel a kerámiákkal, és ott találkoztam az itteni múzeumnak a vezetőjével, és akkor érdeklődött, hogy ez milyen jellegű, és akkor mondtam, hogy ez egy magán családi gyűjtemény, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem itt náluk kiállítani. És akkor, amint láthatod, ez lett a vége. Az én részemről 230 darabos sárospataki kerámiát tudtunk most itt felvonultatni, megmutatni, ami az 1800-as évektől egészen mondhatjuk úgy napjainkig bezárólag minden kerámia típust itt most meg lehet nézni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Anima együttest ismerhetik meg. Krizsai Krisztina, Jászter Beáta és Fedorcsák Katalin a tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget. Az összeállítás a legutóbbi próbájukon készült. Egy évvel ezelőtt alakult meg az Anima együttes. Először csak egy felkérésnek tettek eleget, de olyan jól sikerült az előadás, hogy a tagok úgy döntöttek, nevet választanak és felépítik a saját műsoraikat. Tematikus estjeiket azóta nagy sikerrel mutatják be az egész vármegyében, és Kassán is szerepeltek már. Erről beszél Jászter Beáta.
2: Tavaly a múzeumok éjszakájára kaptam egy felkérést a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumtól, hogy a Jókai emlékévre készítsek egy jókai előadást, de olyan előadás legyen, amelyben muzsika is van, és irodalom, hiszen ez egy olyan műfaj, amely nagyon meghatja a közönséget, nagyon meghódítja a hallgatóknak a szívét, és szeretik az emberek, amikor a zene és az irodalom együtt van jelen egy előadásban. Hát a szövegek adottak voltak, Jókai csodálatos prózája, feneketlen kút, az ember minél inkább keres, annál több szépséget talál, de hát ugye milyen zenét lehet hozzá illeszteni, hát csak a romantikus zeneirodalom jöhetett szóba. És akkor eszembe jutott, hogy van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár, ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatást, prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele Jókainak a kiváló, megható, megindító, vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. Olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük. És akkor arra gondoltunk, hogy ne csak egy előadásunk legyen már, hanem akkor legyen egy együttesünk. Építsünk fel egy műsortervet, válasszunk nevet magunknak, és legyünk akkor egy együttes, amely viszi a zenét és az irodalmat azokhoz a közösségekhez, akiknek igényük van erre. Hát mi legyen a nevünk? Gondolkodtunk, és honnan is választhatnánk nevet, hanem a zenéből. Van egy zenei kifejezés, az animato, ami azt jelenti, hogy lelkesen, szenvedéllyel. És az anima szó, amiből ez ered, ugye azt jelenti, hogy lélek. De az anima szó az olasz nyelvben azt is jelenti, hogy parázs. És az annyira megtetszett nekünk, a szenvedély, a lélek, a lelkesülés és a parázs, hogy kitaláltuk, hogy ez lesz a nevünk, mert mi is úgy érezzük, hogy nagyon sok szenvedély, nagy lendület van bennünk, de igen, ott ízzik bennünk a lelkünk mélyén ez a bizonyos parázs, ami nem hagyja, hogy kihunjon a szenvedély. Időről időre lángra lobban, időről időre meg tudjuk mutatni, hogy mi van bennünk, és amikor éppen nincs előadás, vagy nincs próbafolyamat, ez a parázs akkor is ott van, és tartja azt a hőfokot, amiből majd újra fellobbanhat a láng. Aztán elkezdődött a többi műsor tematikájának a felépítése. Először is kapóra jött a lakásszínház, és egy olasz estet terveztünk, Bella Italia címmel, amelyben Kosztolányi úti rajzait, Szerb Antal gyönyörű tájleírásait az Utas és Holdvilág című művéből, Márainak a nápolyi élményeiről szóló leírásokat, illetve Dino Buzattinak a nagyon érzékeny és nagyon érzelmes prózáját hallhatja a közönség, és hát közben Verdi, Puccini, Nino Rota dallamai csendülnek föl, hát ez az előadás is nagyon nagy sikert aratott, közben ugye büfévacsorával vártuk a vendégeket, mert kaptak olaszos falatkákat és limoncellót, úgyhogy ez egy nagyon nagy sikerű előadásunk volt, ezt egyébként szeptemberben Tiszaújvárosba is el fogjuk vinni. Aztán igény mutatkozott egy istenes előadásra, ahol mi magunk is megvalljuk a hitünket, és gyönyörű prózákon, hitvallásokon keresztül, és a muzsika erejével mutatjuk meg, hogy mit is jelent a hit a hétköznapokban, hogyan segít az embernek ember maradni, túlélni a nehézségeket, vagy megélni az örömöket. A Sárospataki képtár meghívására már kétszer is szerepeltünk Sárospatakon, az egyik tavaly nyáron az említett Jókai emlékműsor volt, a másik műsort pedig februárban, a házasság hetén valósítottuk meg, ott Schubert, Verdi, Albeniz muzsikájával, a magyar és világirodalom kiváló szerzőivel ünnepeltük a szerelmet, a párkapcsolatot, a dallamokon és a szövegeken át megéltük az első szerelemnek a tisztaságát, a férfi férfinő egymást kiegészítő teljességét, és azt is, hogy mit jelent feláldozni a másikért legdrágább kincsünket. Azt is megtanultuk, hogy amíg szakadatlanul keressük a boldogság kellékeit, nem árt közben boldognak is lenni, és persze kacagtunk is magunkon, és egymáson is. Ez egy nagyon sikeres teltházas előadás volt, amit a Képtár rendezett, de a Sárospataki Művelődésházában valósítottunk meg, és hálás szívvel gondolunk vissza erre az előadásra is. Nagyon szeretem ezt az együttest, mert nem csak az irodalom és a zene szeretete tart minket egységben, hanem az, hogy egyformák vagyunk, ugyanúgy gondolkodunk az életről, a világról, a zenéről, az irodalomról. Tehát mi nem csak egy együttes vagyunk, hanem barátok vagyunk. Meg tudjuk egymást vigasztalni, fel tudjuk egymást lelkesíteni. Kati kiváló zongorista, tehát elé tesznek egy kottát, és ismeretlen kottát is abban a pillanatban el tud játszani. Krisztinek annyi lélek van a fuvola játékában, és olyan érzékeny az irodalom iránt is. Ő az, aki a szövegeket és a zenéket összefűzi, hogy annak olyan dramaturgiai íve legyen, hogy a katarzist mindenki át tudja élni a közönség soraiban. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy ajándék ez az együttes, és remélem, hogy sok lehetőségünk lesz még arra, hogy örömet okozzunk a közönségnek, hogy azt az örömöt tudjuk átadni nekik, ami minket is eltölt akkor, amikor egy-egy előadást megalkotunk.

0: Krizsai Krisztina fuvola művésztanár több formációban is játszik, a dohánygyári fúvószenekar művészeti vezetője, a Klasszer Trió tagja, a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Arról beszélt rádiónknak, hogy különleges élmény az Anima együttessel dolgozni, mert előadásaikban az irodalom és a zene ötvözése teremt harmóniát.
1: Az Anima együttes az egy újszerű és nagyszerű kihívás, mert teljesen más, mint amivel eddig foglalkoztunk. Egy nagyon izgalmas feladat, és nagyon lelkesítő feladat. Betty kiváló írásokat szokott küldeni, amit én mindig elolvasom, és ehhez rakjuk össze a zenei anyagot. A zenei anyag válogatása már a meglévő repertoárunkból szokott indulni, ami általában a klasszikus zene, de most már jazzt, swinget, népszerű slágereket is játszunk. Ennek az összetétele, ez mindig nagyon izgalmas feladat, mert tulajdonképpen a puding próbája az evés, ez mindig a közönség visszajelzéseiből tudjuk, hogy ez jól sikerült, vagy nem jól sikerült, mert mi a tudásunk legjavát igyekszünk beletenni ezekbe a válogatásokba. Fedorcsák Katalin kolléganőmmel, azért is mondom, hogy kolléganőmmel, mert több mint 22 évig dolgoztunk együtt a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában. Mi nekünk volt egy alaprepertoárunk, ami csak szinte a klasszikus zenén alapult, illetve más formációban is játszottunk már egy kis jazzt. Nekünk az együtt muzsika az mindig a szívünk, lelkünk melegítését jelentette, és jelenti a mai napig. És ez nagyon-nagyon jó, hogy ötvözhetjük az irodalommal, és ez egy új, izgalmas feladat mindenféleképpen. A legközelebbi fellépésünk Füzér Radványban lesz, június 27-én 6 órától a kastélyban. Ezen az estén nem csak a zene és az irodalom lesz, hanem Jászár Beáta énekelni is fog. Az énekes produkció nagyon sok munkát igényeltek, nagyon sok izgalmas munkát igényeltek, amit nagyon-nagyon szeretettel vártunk, és most is arra gyakorolunk. Reméljük, hogy a közönségnek egy új színfoltot tudunk biztosítani ezen az estén. Mi is mindenkit szeretettel várunk a műsorunkra. Szeptemberben Tiszaújvárosba készülünk, ott Bella Italia a műsorunk címe, ahol Nino Rota számoktól kezdve Verdi Traviátáig mindent is fogunk játszani. Nagyon-nagyon várjuk ezt az izgalmas feladatot. Ez pont szeptember 28-án lesz, ami már a nyár végét jelzi, de mindenki a nyári élményeiből próbál még építkezni, és ezeket szeretnénk felidézni, mint az irodalomban, mint a zenében.
0: Fedorcsák Katalin zongoraművésztanár szerint a klasszikus művek mellett a közönség előszeretettel hallgatja könnyebb műfajt is, ezért sokat dolgoznak azon, hogy jazz, swing és könnyű zenei átiratokat is repertoárba illesszenek.
2: Körülbelül 35 évvel ezelőtt diplomáztam, és mondhatom azt is, hogy azóta is az egész életemet átszövi a zene, mivel tanítottam zeneiskolában nagyon-nagyon sok évig, 27 éven keresztül, tehát hozzátartozott a munkámhoz az is, hogy nem csak a gyerekeket tanítok, hanem különböző hangszeresekkel, kollégákkal, kíséretekkel felléptem különböző műsorunkon, ünnepeken, így hát a 35 év alatt gyakorlatilag összegyűlt egy nagyon széles repertoár. Tanulmányaim során volt egy olyan tantárgyunk, ahol énekeseket kellett kísérni, úgyhogy én onnantól kezdve beleszerettem ebbe a műfajba, és utána volt olyan szerencsém, hogy volt kiváló énekes kolléganőm, akit nagyon-nagyon sok éven keresztül kísértem, és ez az egyik ilyen nagy szerelmem. A másik a fuvola és a hegedő hangszer, a nővérem hegedőt, és természetesen a családi ünnepeken is többször fel kellett lépni, mint hogy én kísértem őt zongorán, és ez is olyan nagyon-nagyon kedves dolog számomra. A fuvola hangját egyszerűen nagyon-nagyon szeretem, és ezért is nagyon hálás vagyok Krisztinek, hogy annak idején őt kaptam az ő tanszakát korrepetitorként, és vele is nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, így összegyűlt kettőnknek is egy nagyon-nagyon gazdag repertoár. Kantorizálok is a templomba, ennek már lassan 20 éve. Hát ez egy nagyon klasszikus és statikus munka, mivel ott egy adat anyagból dolgozunk, de azt is nagyon szeretem. Ahogy a világ

0: és szélesebben gondolkodni, de ez egy izgalmas munka, és hogyha meg akarunk újulni, akkor fontos lépést tartani ezzel, és keresni, és próbálkozni más stílusú zenékben. Először jöttek filmzenék, amihez kottát is lehetett szerezni. A mostani világban már sokkal nehezebb, így hát eléggé nagy küzdelem, hogy megtaláljuk az anyagunkhoz valamit, amivel lehet dolgozni. Itt fontos az a kreativitás is, amivel lehet egy picikét formálni ezeket a dolgokat is magunkévá tenni. De nekem még az is volt egy nagy küzdelem, hogy léteznek különböző programok, amivel lehet kottát szerkeszteni, és azt is meg kellett tanulnom, nagy nehezen ment, hogy láthatóvá tudjunk tenni azt, amihez mi klasszikus zenészek hozzá vagyunk szokva. Tehát létezik egy zene, azt meg kell hallgatni, és bekottázni a programba. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, de hát mindig arra gondolunk, hogy a végeredmény milyen lesz, és ez a fontos. Hát ez az együttest nagyon megszerettem. Korban hasonlók, tehát egy korúak vagyunk, és azon kívül, hogy zeneileg nagyon könnyen tudunk egymásra hangolódni, az érdeklődési körünk is hál' Istennek hasonló. Ez azt jelenti, hogy ha megyünk valamilyen fellépésekre, akkor az úton is nagyon jókat tudunk beszélgetni, nevetgélni, és ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy tartós legyen ez a kapcsolat.
1: Az Anima együttes legközelebb június 27-én ad koncertet a Füzéradványi Károlyi Kastélyban.

Kedves hallgatóink, az iménti percekben az Anima együttest ismerhették meg Krizsai Krisztina, Jászter Beáta és Fedorcsák Katalina tavalyi jókai évben állított színpadra egy zenés irodalmi összeállítást, majd úgy döntöttek, együttest alapítanak, és előadásaikkal megörvendeztetik a közönséget. Az összeállítás a legutóbbi próbájukon készült.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Ez a Te Napod, ezzel a címmel már második alkalommal szervez könnyű zenei és szórakoztató programot a térség fiataljainak, valamint saját hallgatóinak a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem szombaton, az este neves fellépője Jude Law, aki élő nagy koncerttel szórakoztatja majd rajongóit Sárospatakon a Makovec téren. A rendezvényre több ezer résztvevőt várnak a szervezők. A további részleteket Mokri Máté, a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatási igazgatója árulja el. A Tokaj-Hegyalja Egyetemnek számtalan arca és feladatköre közül az egyik az olyat arra is fókuszál, hogy a fiatalok szórakozzanak, jól érezzék magukat az egyetemen és a városban. Ennek a már ugye hagyományosnak tekinthető ez a Te Napod, a Tokaj-Hegyalja Egyetem nevének a rövidítéséből jött programsorozat. Mi ennek az egyetem szándéka szerint a célja?
2: Igazából a legfontosabb az, hogy megszólítsuk a térség fiataljait, leginkább a középiskolás diákokat, azzal kapcsolatosan, hogy lássák, hogy igazából itt van az egyetem, milyen programokat, rendezvényeket és akár előadókat is tud biztosítani a fiatalok számára, és hát nyilvánvalóan az is, hogy a hallgatóinknak legyen egy rendezvénysorozat, egy program, egy olyan előadó, mint most például a Jude Law lesz, ami érdekli őket, és jól tudják magukat érezni ezen a napon.
1: Egyébként hogyan épül fel ennek a napnak a programja, milyen módon próbálják megszólítani a fiatalokat?
2: 18.30-tól lesz kapunyítás, és utána 20.30-tól lesz a Jude Law nagy koncert. Ezt követően lesz a Lábasházban egy afterparty, ott ugye az előadó Vini lesz majd, de igazából ott ugye DJ és az egész programot ugye a Lábasházon múlik, és úgy fog megvalósulni, ahogy ők szeretnék. A megszólításra ugye hirdetjük magunkat plakátokon, social media felületeken is. Igazából volt különböző akcióink körülbelül a jegyekkel, tehát már most van eladott jegyünkből közel 800 darab, úgyhogy arra számítunk, hogy azért itt több ezer ember össze fog gyűjni, bízunk minél magasabb létszámban. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói felvételizői, tehát a jelentkezők számára, illetve a Tokaj-Hegyalja Egyetemhez tartozó középiskolások számára is ingyen elérhetőek a jegyek az after partyra is, illetve a Jude Law koncertre is.
1: Említette a fellépőt és a after partyt is. Például ilyet, hogy a fellépő, ezt megszondázzák a fiatalokat, hogy kit szeretnének, mert már láttunk ilyenre is példát, vagy pedig kiválasztanak egy népszerű előadót, és őt hívják meg.
2: Igazából az egyetem hallgatói önkormányzatával történt egyeztetés ezzel kapcsolatban. Igyekeztünk olyan előadót találni, ami egyrészt megszólítja a fiatalokat is, akár a középiskolásokat, illetve ugye a hallgatóinkat is, illetve nyilvánvalóan a Sárospatakon és a térségben az idősebb korosztály, tehát a 30 év feletti korosztálynak is megfelelt az előadó, így ezzel minél több emberben mozva a koncertre.
1: Említettem, hogy már nem először szervezik meg ezt a rendezvényt, az eddigi visszajelzések milyenek voltak?
2: Abszolút pozitívak, ugye a tavalyi évente idei koncertet szerveztünk meg, az volt az ugye az első egyetemi napunk. Próbáltuk egy kicsit emelni az eseménynek a színvonalát, és azért döntöttünk igazából Jude Law mellett, mert szerettünk volna egy olyan előadót hívni, ami az egész országban a fiatalok számára népszerű és közkedvelt, ezért esett mellette a választás.
1: Kedves hallgatóink, ez a Te Napod, ezzel a címmel már második alkalommal szervez könnyű zenei és szórakoztató programot a térség fiataljainak, valamint saját hallgatóinak a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem szombaton. Az este neves fellépője Jude Law, aki élő nagy koncerttel szórakoztatja majd rajongóit a Sárospataki Makovec téren. A rendezvényre több ezer résztvevőt várnak a szervezők. A további részleteket Mokri Mátétól, a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatási igazgatójától hallották.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg a perbenyikiek, a sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait, amit a neves pataki fazekas dinasztia a Szkircsák család hagyatékából, a helyben fellelhető edényekből, valamint a perbenyiki református lelkipásztor családjának gyűjteményéből állítottak össze a szervezők a szlovákiai bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított Nemzetek galériájában. A kiállítás megnyitó előtt a Szkircsák hagyaték kezelőjét, gondozóját, Szkircsák Mihály Ferencet kérdeztem a kiállításról, a gyűjteményről és a pataki kerámia történetéről.
2: Hát az ötlet az onnan jött, hogy Valikánál voltam Cigándon, a Cigándi tájháznak a főszervezője volt, és engem oda meghívott, mert hát mi szoros kapcsolatot ápolunk, mint szakmai szempontból. Ő nagyon segít nekem ebbe a gyűjtemény felelésében, megszakértésében. És akkor Cigándon voltam egy rendezvényen ezekkel a kerámiákkal, és ott találkoztam az itteni múzeumnak a vezetőjével, és akkor érdeklődött, hogy ez milyen jellegű, és akkor mondtam, hogy ez egy magán családi gyűjtemény, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem itt náluk kiállítani. És akkor, amint láthatod, ez lett a vége. Az én részemről 230 darabos sárospataki kerámiát tudtunk most itt felvonultatni, megmutatni, ami az 1800-as évektől egészen mondhatjuk úgy napjainkig bezárólag minden kerámia típust itt most meg lehet nézni.
1: Ugyan a sárospatakiaknak egyértelmű a sárospataki kerámia története, illetve az emberek nagy részének, de azért a hallgatóknak mondjuk már el, hogy miért olyan különleges ez a kerámia, hogy tehát egy ilyen kiállítás készül belőle, amely azért járja a vidéket.
2: Azért különleges, mert ennek a régiónak, Tokajhegyalja, Bodrogköz, ennek egy meghatározó stílus irányzata volt, tehát erre a környékre, erre a régióra ez volt jellemző, és hát azért ilyen fontos, mert hát mint végül az utolsó fazekas dinasztia, az Szkircsák dinasztia volt Sárospatakon, és nekik köszönhetően maradt fent ez a úgymond sárospataki kerámia.
1: Az ő munkáikon kívül van-e más bemutatott kerámia?
2: Van. Eleve van a sárospataki kerámia gyárból kerámiák itten, de vannak itt más régebbi elfeledett sárospataki fazekas mestereknek a munkái, amik még hát hosszas háttérmunkát igényel, hogy be tudjuk őket azonosítani. De a túlnyomó többsége, amint hogyha látod, most a rádióhallgatóknak elmeséljük, nagyon sok kerámia szignózva van. Tehát ugye ezek eredeti Szkircsák kerámiák.
1: Hogy ezt is leírjuk a hallgatóknak, milyen jellegű kerámiákat lát itt az ember, meg hát arról is beszélünk már, hogy ezeknek a mintázata is teljesen más. A sarokban látok egészen díszeset, amit azért ritkán látunk sárospataki kerámiában.
2: Az az egy, amit ott látunk, az kivételesen nem sárospataki, az pont azért...
1: Készültem.
2: Így van, azt azért hoztuk el, hogy legyen egy minta, hogy más régiókban, Dunántúlon például, milyen motivumvilágot alkalmaztak, és akkor az ide érkező látogatók egy ilyen viszonyítási alapot tudnak látni, mert hogy itt, amint látod, hogy túlnyomó többségben sárospataki kerámiák láthatók, sárospataki motivumokkal, főleg ez a sötét, fekete, engóbos alap a mintáknak, de látható fehér is. Ez itt például ez a régi fazék, ez konkrétan már ilyen nagyon korai pataki, vagy hát attól függ, hogy honnan nézik, korai vagy késői, ez 1880 és 90-es évek datálódik például. De itt ez a nagyméretű asztali vagy padlóváza, ez már a kerámia gyárban készült, de Szkircsákok által, Szkircsák Ilonka néni tarkázta, és Szkircsák Feri bácsi korongozta. Ezeken is látható a szignó. Hogyha közel jössz, itt látszik, hogy SI, bele van építve a motivumba, és SF.
1: Ezen kívül még, amiket említettünk, milyen tárgyak vannak, és ennek milyen arányát használtuk, hiszen azért ezek a jó részük alkalmas a lakás díszeként is, de hát alkalmas arra is, hogy együnk belőle, tároljunk benne valamit.
2: Itt megint ez egy érdekes kérdés, mert attól függ, hogy melyik időségben nézzük, mert hogyha a régi időkről beszélünk, az 1900-as évek, 1910, 20, 30, egészen 40-es, még akár az 50-es évekig visszamenőleg. Ezekbe például a szilkékbe szilvalekvárt, a köcsögökbe tejfölt, tejet raktároztak, akkori kor emberei, de vannak a lakodalmas tálak, a hatalmas lakodalmas tálak, amiket itt látsz, ezek ilyen óriásiak. Ezeket például családünnepi alkalmakkor, tehát esküvő, vagy temetés, halotti tor, vagy gyermekáldás, gyermekkeresztelőnél használtak. De a modernkori vázák már például, az már direkt kifejezetten a mostani polgári életvitelnek, tehát mint díszítő elem. Funkcionálnak.
1: Említettük ugye, hogy pataki kerámiák, az Kircsák családot. Itt a mostani kiállításon kik adták még össze, mert hogyha jól tudom, akkor három helyről számadik.
2: Igen, az meg a helyi falu múzeumnak a tárlata azzal kezdődik, ott a legelső asztal, utána a helyi pop úrnak a gyűjteménye, és akkor amit látsz a falon és vegyesen, az meg már mind a mi családi gyűjteményünk.
1: Melyik a legidősebb tárgy ezek közül?
2: 1880-90-es évek, de itt látsz 1950-es évekből, mert szignózva vannak, akkor ez a sorozat, amit itt látsz, 1935-ös időszak, van sok, aminek a hátulján van, itt például ennek a fazéknak, ennek egy érdekes története van, ezt Kircsák Bertalanné csinálta, és ennek van egy olyan verziója, amit magának, Rákosi elvtársnak a 60. születésnapjára csinált a déd nagymama. Ennek az alján is, odafordítom feléd, 1954-es dátum van.
1: És itt látunk egy 500 forintost is.
2: Hát ez a Rákóczi 350-nek az évfordulójára van. Hát mivel hogy a Rákóczi hozzátartozik ugyanúgy a Bodrog közt Tokajhegyen, mert hát itt volt a központ, tisztelgünk előtte, mert hát annak idején Sárospatakra a fazekas kultúrát kinek köszönhetjük, a Habának révén, második Rákóczi Ferencnek, mert ő telepítette be a Habánokat, amiből később az én dédszüleim is a fazekas soron ténykedtek.
1: Czap György, a Perbenyiki Kulturális Intézmények vezetője elmondta, a kiállítás előkészítése során szembesültek saját gyűjteményük értékével is.
3: Egy személyes találkozóval Cigándon volt, a múzeumok napja alkalmával találkoztam Szkircsák úrral, ahol Cigándon a múzeumportán volt egy kiállítása, és akkor elkezdtünk beszélgetni, ismerkedni, és mondtam, hogy van nekünk Perbenyikben egy ilyen zsinagóga, amit kiállításokra szoktunk használni, és hogyha úgy gondolja, eljöhetne, ami meg is történt rá egy hónappal az első kiállításunk alkalmával, eljött, körbenézett, és azt mondta, hogy rendben van, és tulajdonképpen ennyi. Felvettük a kapcsolatot, tegnap előtt eljött barátaival, és nagyon tetszett neki minden, felrakták, két hétig lesz látogatható. Perbenyik és Sárospatak között pedig annyi a kapcsolat, hogy a Bodrogközi Gazdasági Kisvasút, amely 1912-ben nyílt, egyenes vasútvonal kötött össze két település Alsó Bodrogközön keresztül, tehát így a sárospataki kerámiák is egyszerűen és gyorsabban tudtak Perbenyikben érni. És a Nemzeti Galériaként működő zsinagógánknak ebben az évben van a 20. évfordulója, és ugyanúgy ebben az évben ünnepeljük a Perbenyiki Helyi Múzeumunk 25 éves évfordulóját, és amikor egy hónappal ezelőtt a Szkircsák Ferenc úr eljött meglátogatni, megmutattam a múzeumunkat, hogy nézzen körül, én nem értek ehhez, tehát ebben nem vagyok szakértő, de ő megmutatta, hogy mi milyen kerámiánk van, talált Sárospatakit is, nagyon örült neki, és gondoltuk, hogy ebben a kiállításon belül egy külön kis szekcióban bemutatjuk a Perbenyiki Múzeumban található kerámiát.
1: És ezekről mit lehet tudni?
3: Ez egy vegyes válogatás, tehát van benne korondi, sárospataki, új és régi, de már tegnap kaptunk tőle ajándékba 4-5 darab kisebb pataki kerámiát a gyűjteményük gyarapítására, de Perbenyiki család adott a kiállítás idejére egy kis hamutálcát, ami szintén sárospataki kerámia, de van Korondi Jánostól a nemzeti címet ábrázoló tányérunk, amelyet például körülbelül két hónappal ezelőtt Ófehértóról kaptunk ajándékba. Itt van több más is, másfajta, máshonnan. Ide került, a múzeumba került anyag, kis kosarakban elhelyezve. A szakértők azt mondta, hogy ez itt pont tökéletes lesz, egy szép kis vegyes válogatás a Perbenyiki Múzeum gyűjteményéből.
1: A helyi református lelkipásztor Nyakas Gergő családja is jelentős pataki kerámia gyűjteménnyel rendelkezik. Az egykori sáros pataki segéd lelkésznek, a szintén egykori pataki diák édesanyja is nagyon szereti a pataki kerámiákat. Gyűjteményükből természetesen nem hiányozhat az úrasztali kehely és a kenyértartó sem.
4: Ennek a története hát egészen régen, még valahol 2010 környékén kezdődött, amikor édesanyám Sárospatakon tanult katekét a lelkipásztori munkatárs szakon a teológián, és ő nagyon beleszerelmesedett ebbe a pataki kerámiába, és hát mondhatni, hogy a családban mindenki megtalálta a maga stílusát a pataki kerámiákon belül, így be volt osztva, hogy ki mit gyűjthet, ugye édesanyám a lila ibolyás készleteket gyűjtötte. Én inkább egy vegyesebb kollekciót állítottam ma ki. Én egy picit igyekeztem csípni a modernebb korból, tehát itt a különböző, az elmúlt 10 évnek a motívumai láthatóak, valamint nekem is van egy kisebb gyűjteményem a régebbi, tehát az 50-es évek környékéről. De vegyes története van ezeknek a kerámiáknak. Van olyan, amit szentelésre, lelkészé szentelésemre kaptam ajándékba. Debrecenbe szenteltek, és ott sárospataki kerámiát kaptunk, egy urasztali kenyhet és egy kenyértartó tálat, de igyekeztünk minél szélesebb skálát felölelni az élet mindennapjaiból. A pataki tálat, amit a családomban mai napig használunk, és nagyon-nagyon szeretjük.
5: Nagyon jó kacsasül benne egyébként.
4: Így van, így van. Meg hát a zöldségek is kellemesen összeérnek benne az ízek, de amikor meghallotta a család otthon, hogy ez a kiállítás készülőben van, akkor még a kisöcsém is azt mondta, hogy ő is elhozná azt a pataki bögrét, amiből ő a kakaót szokta fogyasztani, úgyhogy egészen több generációs kiállításról beszélünk. És így kapcsolódunk egyházi vonalon ebbe bele, hogy nem csak kegytárgyak vannak, amik pataki kerámiából készültek, hanem olyan egyedi darabok is, amelyek az évek hosszú sor alatt hozzánőttek a szívünkhöz.
1: Kedves hallgatóink, különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg a perbenyikiek a sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait, amit a neves pataki fazekas dinasztia az Kircsák család hagyatékából, a helyben fellelhető edényekből, valamint a perbenyiki református lelkipásztor családjának gyűjteményéből állítottak össze a szervezők a szlovákiai bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított Nemzetek galériájában. A kiállítás megnyitón készült összeállításunkat hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódisz Attilát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: hiszem, hogy számít.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad, hogy Tokaj-hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
3: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata,
2: ahol a tudás élménnyé válik.
4: Turizmus,
5: gazdaság,
4: informatika,
5: pedagógia,
4: borászat,
2: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
3: itt jövőt építesz.
2: Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospata. A tudás forrása.
3: A tudás forrása.
1: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre többfelé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
1: Az időjárásról.
6: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben állandó rovataink, vagyis az útravaló és a kalendárium után arról hallhatnak, hogy 5. alkalommal rendezte meg a Tiszán inneni református egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák, egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású esemény neki már hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató is kísért.
2: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjtalbum, ennek a Böjtalbumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
1: Kedves hallgatóink, további kell rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 19-e van Gyárfás nevenapja, de ma ünnepelnek Hajnal-Hajnalka, Ince, Gyárfás Jávor, Juliana, Julianna, Julinka, Mihály, Rómeó, Mikó, Szorina, Stella és Zorka nevű hallgatóink. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 325-ben a nagy Konstantinus császár által Szent Szilveszter pápasága alatt a Jézus személyéről és természetéről vallott nézetek egységesítése, Níceában összehívott első egyetemes zsinaton elfogadják a níceai hitvallást. 936-ban Laonban nyugati frank királlyá koronázzák IV. Lajost. 1163-ban III. István király serege Székesfehérvárnál legyőzi IV. István seregét. A csatában fogságba esik IV. István is, akit III. István visszaengedt támogatójához, első Manuel bizánci császárhoz. 1269-ben 9. Lajos francia király sárga csillag viselésére kötelezi a zsidókat. 1348-ban Erzsébet magyar anyakirálynő az általa építetett Óbudai prépostság temploma számára 6. Kelemen pápához folyamodik búcsú engedélyezésért. 1547. június 19-én a drinápolyi béke a Habsburg-török háború lezárása következik. 1944-ben a japán haderő a Filippínó tengeri csatában 3 repülőgép hordozót és 476 vadász repülőgépet veszít, mely akkora veszteség volt, melyet a japán gazdaság már nem tudott pótolni. 1991. június 19-én elhagyja Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona is, Silov altábornagy személyében.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

A boldogság egyik kulcsa a rossz memória. A mindennapokban használatos humor olykor szarkasztikus. Lévén, hogy kellemetlen tapasztalatokon, keserűségen is alapulhat. Persze nem minden szarkasztikus vagy cinikus vicc mögött áll keserű tapasztalat, de azonosulni csak akkor tudunk velük, hogyha már átéltünk tragikumikus helyzeteket. Mai idézetünk alapján azt mondhatjuk, emlékezni nem mindig jó. Vagy legalábbis egyszerűbb nem emlékezni. Beszédes gondolat ez, árulkodik arról, hogy mi, emberek, szeretnénk a lehető legkevesebb komplikációval, a lehető legkényelmesebben leélni az életet. És ez valahol így is természetes. Minek választaná az ember a nehezebb utat, hogyha lehet könnyebben is? A probléma azonban talán ott van, hogy akkor is könnyebbet választanánk, ha a nehezebből hosszú távon többet profitálhatnánk. Mi a hasznos? Nekem. Jobb esetben talán a környezetemnek is. Ez a kérdés jól tükrözi korunk életérzését. Meg kell tapasztalnunk és tanulnunk, hogy a hasznos nem mindig a legkönnyebben elérhető. Az élet hihetetlenül árnyalt mind szereplőire, mind fordulataira nézve. Nos, a boldogság kulcsára már sokan szerettek volna rájönni, és sokan adnak is ilyen kulcsokat, hogyha kérünk tőlük. Ezekre is érvényes azonban a mondás, ne azt nézd, mit mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Mert a konzerv válaszok az egyszerűek, és egyszer s mind könnyen csökevényesítik a gondolkodást. A fenti idézet azért tetszik, mert a humorossága mellett van némi elgondolkodtató igazságtartalma is. A rossz memóriáról azt hiszem sokunknak nem kell beszélni. Aki egyszer is átélte már, milyen az, amikor egy éve tanít gyermekeket, és nem tudja valamelyik nevét, netán újszülött kisunokája bonyolult modern nevét nem bírja megjegyezni, azt tudja, mire gondolok. A rossz memória az idő előre haladtával mindannyiunkat kínoszhat. Mégis milyen jó az is, hogyha egy kínzó élményre nem emlékszünk. Egyes kutatók szerint az agy a sokkoló élmények egy részét egyszerűen kitörli magából. Nem mindig baj tehát, ha nem emlékszünk, persze, csak ha egy feldolgozott élmény felejtéséről van szó. Hívják ezt más helyzetben megbocsátásnak is. Nem megy persze ez mindig olyan könnyen, de azért törekszünk is sokszor rá, és enyhe túlzással azt mondjuk egymásnak, már nem is emlékszem rá. A kiegyensúlyozott élethez szükség van megbocsátásra, tovább lépésre, felejtésre, elengedésre. A cinikus értelem mellett kézenfekvő idézetünk ilyen értelmezése is, néha jó már nem emlékezni, nem fölhánytorgatni már a múltat. És hogy a boldogság kulcsa valóban a rossz memória lenne? Erre mindannyian adjunk magunkban választ. De csak őszintén.

0: Sziget-Street Fát lép többek között Szabó Balázs bandája, a Bohemian Betyász, Dánielfi például, a Zsolyomkai Pince soron Újhelyi Kingának és Pap Sándornak lesz előadása. Lesz a Teáter Wagen, ami tulajdonképpen nem sátorai Újhelyben, hanem környező településeken kerül megrendezésre, Holóházán, Mikóházán, Főzéradványban és Karcsán. Úgyhogy bőven lesz program, és ahogy említettem, ezek ingyenesek. Különösen júliusban egy jó meleg nap után, egy szép nyári estén mindig felüdülés, és nagyon-nagyon szép számmal jönnek a vendégek, nem csak sátorai Újhelyből, hanem a térségből.
1: A Magyar Telekom, a Jettel és a One is emel az árain. Előbbi két cégnél 2026. július 1-től 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaznak a Központi Statisztikai Hivatal által a tavalyi évre megállapított éves fogyasztói árváltozásnak megfelelően, míg a One idén szeptember 1-én érvényesíti az áraiban ezt az emelést, közölték a cégek. Az előzőekhez hasonlóan idén is Hercegkúton rendezték meg a hátsó füves kupa döntőjét, az eseményen 8 olyan csapat vett részt, amely papíron nem létezik, vagyis a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságok egyikében sem vesz részt évek óta. A megszűnt zempléni futballcsapatok számára szervezett sorozat idei döntője a futball legnagyobb regionális ünnepe volt, a barátságos csoport mérkőzéseket követően Hercegkúton találkozott a nagy közösség egy nagy futball juniálison gyönyörű környezetben. A résztvevők, vagyis Bodroghalom, Felsőberecki, Füzér, Hercegkút, Hollóháza, Mikóháza, Nagyrozvágy és Sárospatak végardó csapatai közül a győzelmet végül Hollóháza szerezte meg. Az esemény hátteréről az egyik fő szervezőt, Ringer Istvánt, a sátoralja Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját hallják.
2: Némiképp módosult a tavalyihoz képest a lebonyolítás, most is voltak egyébként előmérkőzések, de tét nélküli előmeccsek. Azt kértük a kupába benevezett csapatoktól, hogy minimum két barátságos mérkőzést játszanak le, ez volt a kvalifikációnak az alapja valójában, és akik ezt vállalták és lejátszották a két barátságos meccset, a csoportbeosztások szerint azok nyertek belépőt erre a mai Hercegkúti 8-as döntőre. Mind a 8 csapat, aki részt vett a előmeccsekbe, itt van most, és egy mini torna, egy villámtorna keretében dől el az, hogy ki lesz az idei hátsó füves kupa győztes az MP-ben. Két 4-es csoportra osztottuk a csapatokat, körmérkőzések zajlanak a csoportokon belül, és aztán a csoport győztesek és a csoport másodikok játsszák az elődöntőt. Az elődöntők vesztesei a bronzmeccset, a győztesek pedig a döntőt. Úgyhogy egy egész napos futballünnep ez, ahol a legfontosabb az, hogy együtt van 8 papíron nem létező megszűnt falusi futballcsapat. Sportbarátságokra nyílik lehetőség, régi sportbarátságok felelevenítésére, találkozásokra, beszélgetésekre. Ez a legfontosabb a sportértéken túl természetesen, a mozgás örömén túl, hiszen ahogy első perctől kezdve hirdetjük, ez a hátsó füves program alapvetően egy társadalmi program, nem annyira a futball, mint sportágnak a ügye az, ami minket ebben elsősorban mozgat, hanem a megszűnt falusi futball közösségeknek, mint társadalmi szinergiáknak az erősítése, újra valamilyen módon való feltámasztása, hiszen egy falusi futballmeccs, egy vasárnapi futballmeccs ez alapvetően egy társadalmi esemény volt, nem kizárólag, vagy nem elsősorban sportesemény, az emberek összejöttek, megbeszélték a ügyes bajos dolgok, és most körbenézünk itt a pályán, azt láthatjuk, hogy ugyanez zajlik, a pihenő csapatok játékosai vidáman beszélgetnek, jönnek érdeklődők, nézők, szurkolók, és hát erről szól ez a falusi futball valójában.
1: Múlt szombaton rendezték meg a Cigándi, a Tisza Csermei és a Tisza Karádi református gyülekezetek negyedik találkozóját, amelynek ezúttal a megújult Cigándi református templom adott otthont. Kristóf István, Cigándi lelkipásztor közösségi oldalon közzétett beszámolója szerint mindhárom gyülekezetből szép számban érkeztek testvérek erre a közös alkalomra. A résztvevőket Kristóf István és Dévai Máté lelkipásztorok köszöntötték, majd Tomaszowski Pál tett bizonyságot Isten csodálatos munkájáról az életében. A rövid szünetet követően Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas, érdemes és kiváló művész zenei bizonyságtételét hallgathatták meg a résztvevők. Az alkalmon Hegedűs Valér zongora művész működött közre. Tavaly alakult meg az Anima együttes, akik zenés irodalmi műsoraikkal színesítik Zemplén kulturális palettáját.

0: munkáját, az együttes megalakulásáról és programjaikról Jászter Beáta beszél.
1: Van én nekem két csodálatos zenész ismerősöm, Krizsai Krisztina fuvola művésztanár és Fedorcsák Katalin zongora művésztanár. Ők együtt muzsikálnak is, és akkor felhívtam őket telefonon, hogy mit szólnának egy ilyen esthez. Hát nagyon örültek, el is küldtem az összeválogatott prózákat Krisztikének, aki egy gyönyörű műsort épített föl ebből, Pop, Schubert, Gounod, Saint-Saëns és Doppler műveivel tűzdelte tele Jókainak a kiváló, megható, megindító, vagy éppen megmosolyogtató szövegeit, és összeállt egy 60 perces előadás. Olyan nagy sikerünk lett, hogy híre ment, és meghívták Hollóházára, Miskolcra, Kassára, mi pedig örömmel vittük. És akkor arra gondoltunk, hogy ne csak egy előadásunk legyen már, hanem akkor legyen egy együttesünk. Építsünk fel egy műsortervet, válasszunk nevet magunknak, és legyünk akkor egy együttes, amely viszi a zenét és az irodalmat azokhoz a közösségekhez, akiknek igényük van erre. Hát mi legyen a nevünk? Gondolkodtunk, és honnan is választhatnánk nevet, hanem a zenéből. Van egy zenei kifejezés, az animátó, ami azt jelenti, hogy lelkesen, szenvedéllyel. És az anima szó, amiből ez ered, ugye azt jelenti, hogy lélek. De az anima szó az olasz nyelvben azt is jelenti, hogy parázs. És az annyira megtetszett nekünk, a szenvedély, a lélek, a lelkesülés és a parázs, hogy kitaláltuk, hogy ez lesz a nevünk, mert mi is úgy érezzük, hogy nagyon sok szenvedély, nagy lendület van bennünk, de igen, ott ízzik bennünk a lelkünk mélyén ez a bizonyos parázs, ami nem hagyja, hogy kihunjon a szenvedély. Időről időre lángra lobban, időről időre meg tudjuk mutatni, hogy mi van bennünk, és amikor éppen nincs előadás, vagy nincs próbafolyamat, ez a parázs akkor is ott van, és tartja azt a hőfokot, amiből majd újra fellobbanhat a láng.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll, és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért. A különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjt album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolatszilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. A következő percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Hogyan, milyen módon csatlakozik itt a gyülekezeti alkalomhoz?
3: Két programot hoztam, illetve két program ide jövetelében vagyok ludas. Az egyik egy könyvbemutató, ahol az imádság éve alkalmából megjelent köteteket fogjuk bemutatni Hajdú Zoltán Leventével együtt. A másik program pedig, ahogy a könyvbemutatón is szerepel az én könyvem, a Böjt album, ennek a Böjt albumnak az anyagából készült kiállítás, amit pedig az egyházkerületnek a kérésére, felajánlására hoztunk ide a Teológia Zsibongó galériájába.
2: Megelőzve az eseményeket egy kicsit és kettészedve, a könyvbemutató az nagyjából miről fog zajlani, mit kaphatnak majd a résztvevők?
3: Az imádság éve alkalmából több új típusú imakönyv, vagy az imádságot segítő, az imádságban vezető könyv jelent meg egyházunkban. Ezek tulajdonképpen újdonságok. Megszoktuk az öreg szikszait, ami a kegyességünknek egy ilyen nagyon alapvető, nagyon fontos sarokköve. Megszoktuk, hogy jól leírt, jól körvonalazott imádságokat kapunk imakönyv címén, amiket mondhatunk, amiket együtt is mondhatunk, akár hogyha a közösségben vagyunk, de azt nem szoktuk meg, hogy egy könyv, egy imakönyv hogyan segít bennünket, hogy is mondjam így, talpra állni, saját lábra állni az imádságban, hogyan segít bennünket fejlődni az imádságban, az ima életben. Ezek a könyvek, amikről most szó van, ezek ilyen könyvek. Hajdú Zoltán Leventével erről fogunk beszélni, egyfelől magának az imádság szövegnek, az imádság szöveg mondásának, kötött imádság mondásának a dinamikájáról, ennek a jelentőségéről a hívő életben, a református hívő ember életében, illetve utána pedig a különböző könyvek sajátosságairól lesz szó. Ezek között lesz a Böjt album is. Úgy beszéltük meg Zoltánnal, hogy az első felében én kérdezem őt, a második felében pedig ő kérdez majd engem az albumról.
2: Átkötve a kiállításra, úgymond az album és a kiállítás az hogyan alakult ki, ha jól tudom, kéz a kézben jártak.
3: Igen, kéz a kézben jártak. A kiállítás az album anyagának egy részét mutatja be. Az albumnak az alapkoncepciója az volt, hogy a Nagy Böjt időszakán vezeti végig az olvasót, a Nagy Böjt tematikus vasárnapjaihoz válogattam szikszai imádságaiból egyet-egyet, és a Nagy Böjt napjain pedig ezeketnek az imádságoknak egy-egy szava, szófordulata segítségével megyünk végig, úgyhogy a könyv egy saját imádsághoz vezet. Ez nyilván egy hosszú időszak, kiállítás formában befogadhatatlan lenne, ezért ebből az anyagból 4 hetet választottam ki. A 4 hét nem annyira a Böjt koncepcióján, mint inkább az Isten keresés, az Isten akaratának a keresésében vezet végig. Ugyanaz a metódus, van egy-egy szikszai imádság, vannak a képek, amelyek az imádság szavaira reflektálnak, de a vége nem az én imádságom, hanem egy üres lap várja a látogatókat, ahova saját imádságot, saját imaszavakat írhatnak föl.
2: Kiállítással, illetve akár az albummal, most főleg a kiállításon lenne a hangsúly, mit szeretne elérni, mit szeretne megmutatni?
3: Ez egy nehéz kérdés. Én inkább abban gondolkodom, hogy nekem volt egy nagyon erős élményem a Böjt albumhoz kapcsolódóan, Böjt album készítésének a menetében. Úgy indult ez az egész próbálkozás, hogy nagyon szeretem Szikszait, Böjtben is olvastam, és kerestem azt kicsit kutatóként is, hogy vajon a Nagy Böjt tematikája egy 18. századi protestáns imádságírónak az imádságaiban megtalálható-e, és ahogy ezt kerestem, találtam olyan imádságokat, amik a Böjthöz kapcsolódnak, és úgy döntöttem, hogy a saját Böjtömet ezek mentén élem végig, és ahogy jöttem-mentem a városban, úgy rájöttem, hogy egészen máshogy kezdem el látni a világot az imaszövegeken keresztül, ahogy azok dolgoznak bennem, mint azok nélkül. Én abban vagyok inkább érdekelt, vagy azt szeretném átadni, vagy azt szeretném elérni, hogy azok, akik az albumot használják, illetve akik most a kiállítást nézik, azok is kezdjenek el más szemmel nézni a világra. Ez egy nagyon kálvinista gondolat, hogy az Isten kijelentésének terepe hordozója a világunk, csak ezt el szoktuk felejteni. Néha még a természettel kapcsolatosan ezt így érezzük, hogy ó, milyen gyönyörű táj, és az Isten milyen gyönyörű dolgokat teremtett, de lehet az Isten kijelentésének hordozója egy töredezett aszfalt, és mellette a kutya lábnyoma, hogyha megpróbálunk úgy tekinteni rá, feltesszük a kérdést, hogy ez miért fontos, mit hordozhat ez. Ebben az elmélyülésben, kérdésfeltevésben szeretném én, ha nem is annyira vezetni, inkább inspirálni azokat, akik megnézik a kiállítást.
2: Hogyan látja ez a mostani nagy alkalom, a gyülekezeti találkozó miért jelentős?
3: Nálunk van egy nagyon jó szak a teológián, a református közösségfejlesztő szak, és a közösségfejlesztők között egy ilyen, hát tulajdonképpen közhely, persze támadjuk is ezt a közhelyet, de akkor is egy közhely, hogy egy közösséghiányos, közösségdeficites társadalomban élünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan alkalom, amikor az embereknek lehetőségük van találkozni egymással, sőt, minden olyan alkalom, ahol a közösségeknek lehetőségük van találkozni egymással, egymást erősíthetik. Egyszerűen csak találkoznak, és az egymás jelenlétében gazdagodnak az egymás jelenlétével, nem kell ott még beszélni sem túl sokat, csak jelen lenni egymás mellett. Minden ilyen alkalom nagyon fontos, mert ezeket a szálakat, amik összekötnek bennünket, ezeket kellene erősíteni. És én annak örülök, hogy ennek a rendezvénynek már hosszú ideje a Pataki Kollégium ad otthont, és most talán mi is elkezdünk nem csak otthont adni ennek a rendezvénynek, hanem bekapcsolódni ennek a rendezvénynek, és a közösségépítésnek a folyamatába, akár egy könyvemutatóval, akár egy ilyen kiállítással.
1: Kedves hallgatóink, 5. alkalommal rendezte meg a Tiszáninneni Református Egyházkerület azt a találkozót, amelynek célja, hogy az apró gyülekezetek is láthassák egy nagy közösség részei, amely mindig mögöttük áll, és amelyre mindig számíthatnak. A nagyszabású eseménynek immár hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium udvara adott otthont. A rendezvény sikeréhez a Hittudományi Egyetem is hozzájárult a maga eszközeivel. A program kínálatot ugyanis dr. Nagy Károly Zsolt, az intézmény tudományos rektor helyettesének fotókiállítása gazdagította, amelyet teltházas könyvbemutató kísért, a különleges üzenettel bíró tárlat alapjául ugyanis a Böjt album című könyvének képanyaga szolgált, a kötetben is olvasható üzenetekkel, gondolat szilánkokkal együtt. A könyvbemutatón Nagy Károly Zsolt beszélgető partnere Hajdú Zoltán Levente, a Magyar Református Egyház missziói szolgálatának vezetője volt. Az előző percekben dr. Nagy Károly Zsolttal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma délutáni Svédasztal című műsorunkba. A térség információival holnap jelentkezünk ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attila szerkesztő műsorvezetőt hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Hóseás könyve második fejezetének 21. és 22. verseiből hallgassuk meg. Eljegyezlek magamnak örökre. Eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Ott áll a fiú az úrasztala előtt. Gyönyörű öltönyben feszít. Érettsége óta nem volt rajta öltöny. Most újra viseli a kényelmetlen, de annál elegánsabb ruhadarabot. Nagyon izgul. Szíve a torkában dobog. Gyomra összeszorul. Érettsége óta nem érzett ilyet. Ott áll és vár. Szól az orgona, a templom gyülekezete feláll, és érkezik a várva várt mennyasszony. Álomszép ruhában vonul álmai asszonya. Lassú lépések, mint egy páva, úgy lépked előre a padsorok között. Mióta egy évvel ezelőtt megtörtént az eljegyzés, ezt a pillanatot várja a fiú és a lány. Szervezések, meghívó készítése, családi konfliktusok mind-mind múltán nem esülnek. Ami marad, az nem más, mint a katarzis. A csodálatos találkozás az úrasztala előtt. A remény, hogy ez a házasság egyszer s mindenkorra szól. Holtodiglan, holtomiglan. Ahogyan a nagykönyvben megvan írva, az összetartozás mennyei szép könyvében. Eljegyezlek magamnak örökre, mondja az Isten. Számíthatsz rám. Mondja neked és nekem a mai napon a hűséges Isten. Számíthatsz rám, viszont vedd komolyan, hogy ne legyen más istened. Számíthatsz rám, biztat Isten, számíthatsz rám a halál árnyékának völgyében is. Számíthatsz rám minden hűtlenséged ellenére. Örökre jegyeztelek el, mint eljegyzi egymást valaki a szerelmével, akit mindvégig feltételek nélkül, tiszta szívből örökre szeretni fog. Összetartozunk, mondja az Isten. Összetartozunk. Túl az életen, túl a halálon, a feltámadás csodája által örökre. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt 2 év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 1/2 évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományokhoz híven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mostani adásban a Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyes erdőket ismerhetik meg, amelyek azért érdekesek, mert nagyon kevés ilyen természetességű és jó állapotú alföldi kocsányos tölgyest láthatunk Magyarországon. Hivatalos statisztikák szerint a legidősebb állományok 120-130 évesek lehetnek, és a tölgyek törzsei csoportosan nőnek, tehát egy korábbi, jóval idősebb gyökérből sarjadnak. Utunkon Rédei Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa kalauzol majd.
2: Kicsit ez olyan ezeket az erdőket kutatni, mint amikor az autópályát építik, és akkor ott mentik a leleteket. Ha csak a klímát vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan, nagyon gyakran hogyan használják ezeket az erdőket, gyakorlatilag a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen biodiverzitást akar egy ilyen erdő. Néhány élőlény csoportra vannak az adataink, ilyenek a virágos növények, ahol egyértelműnek bizonyult, hogy a folytonosság gyakorlatilag 100%-ban magyarázza azt, hogy jelen tudnak lenni a természetes erdei fajok. De ilyenek például a madarak is, amelyek kifejezetten kötődnek ezekhez az idős tölgyesekhez, és a faunájuk, erről is van egy cikk, amit írtunk, Onodi Gáborral, hogy kifejezetten kötődnek egy csomó madárfaj ezekhez az idős tölgyes állományokhoz, és nem csak itt helyben, hanem hogyha elindulunk a környező tájba, még az idegen ültetvények is sokkal gazdagabbak madárban, hogyha van a táj területén néhány idős tölgyállomány. A denevéreknek kizárólagos élőhelyei az idős odvasfák, mondjuk ebben a nyár is elég szépen tud teljesíteni, ugye hatalmas odvai vannak. A talajfaunát is vizsgálták, vannak ilyen pici ugróvillás nevű állatok a talajban. Abból is kiderült, hogy a természetes tölgyesek nem helyettesíthetők, még a telepített, idős telepített tölgyállományokkal sem.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A Kiskunság területén még megmaradt ősi természetközeli homoki tölgyesek genetikailag kiemelkedő értéket képviselnek, mert a megmaradt idős fák génjei évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyították a túlélő képességüket. Így lehet esélyük a klímaváltozás túlélésére, ha vigyázunk rájuk. Sajnos jelenleg a kocsányos tölgyek a régióban a szárazodás, a talajvízszint csökkenése és az állományok fragmentálódása miatt csak nagyon korlátozottan képesek felújulni, pedig számos növény, állat és gombafaj kizárólagos élőhelyei az Alföldön. Összesen már csak 600 hektár van belőlük a Kiskunságban. Az itt élő akár 250 éve folyamatosan fennmaradt tölgyesek megóvásával megakadályozható lenne a régió biodiverzitásának drasztikus csökkenése, vagyis sok erdei növény és állatfaj kipusztulása az Alföld területéről. A további részletekről Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával Takács Ádám beszélgetett.
2: Hol vagyunk most?
3: A Csíkfaraszti erdőnek a 5-ös út felőli szegélyén, tulajdonképpen egy idős kocsányos tölgyesben, gyöngyvirágos tölgyes típusú kocsányos tölgyesben, amely az Alföld egyik legtermészetesebb ilyen erdeje.
2: Ez nem teljesen olyan látképet mutat, mint az Alföld többi erdeje. Van ennek a tájnak tényleg valami különleges eszenciája? Miért pont ide jöttünk?
3: Nagyon kevés ilyen természetességű, ilyen jó állapotú tölgyest látunk. Hivatalosan az erdészeti statisztikák szerint olyan 120-130 éves lehet ez az erdő, de ha megnézzük az egyes tölgyfákat, látjuk, hogy számos olyan fa van, ahol ezek a 120-130 éves törzsek csoportosan nőnek, tehát egy korábbi gyökérből sarjadnak, tehát elmondható ez, hogy valószínűleg mióta tudatos erdőgazdálkodás folyik Magyarországon az utóbbi 250-300 évben, azóta ez az erdő soha nem volt teljesen letermelve, soha nem volt más művelési módban, mint erdő, és feltehetőleg vannak itt olyan faegyedek, amelyek, ha ugyan sajroztatva is, de gyakorlatilag ezt az időt, ezt a 250 évet megélték.
2: Nagyon nagy a kontraszt, tekintve, hogy az idefele vezető utunkon végig homokos, száraz területeket, akácosokat láttunk, mellettünk is egy letermelt egykori akácos található. Össze sem lehet hasonlítani a kiégett aljnövényzet maradványait ezzel a fajta hűs és üde környezettel. Elmondom, hogy én laikusként mit látok itt. Idős, gyönyörű tölgyfákat, kérgükön mohákkal, egy csomó hangyával, újulat is szépen jön fel, különböző fajokból, nagyon sokféle van. Egy igazi sűrű erdőképe az, amit a laikus szemek elé tárul, na de az ökológus azért egészen máshogy lát, mint én. Te mit látsz?
3: Pont ha már az újulatnál tartunk, ami nagyon érdekes, sajnos van egy olyan probléma az alföldi tölgyerdőkkel, hogy igazából a tölgy nem képes megújulni. Egyesek szerint azért, mert a tölgy egy nagyon hosszú életű faj, és eleve arra állt be, hogy saját állományában, saját maga alatt nem tud olyan hatékonyan újulni, hanem inkább szeretne más területeket meghódítani, azért vannak ezek a jó beraktározott tápanyaggal a makjai. Viszont két fafajt látunk itt, amely jellemző ennek a régiónak, a erdeire, az egyik a mezei juhar, és a másik a tatárjuhar. Mind a kettő jellemző az alföldi tölgyesekre, a mezei juhar inkább az északi peremre, a középhegységgel határos területekre, míg a tatárjuhar a folyóvölgyektől kezdve a teljes alföldre. És ezek a fafajok valóban nagyon jól újulnak, tehát hogy ahol elpusztul a tölgy, ott tulajdonképpen a lékeket, és ez tényleg egyedi az Alföldön, ezt nagyon kevés állományban lehet megfigyelni. Ezek az őshonos fafajok töltik be, és nem az idegenek, nem az akác, nem a bálványfa, nem az ostorfa, amelyek nem a kései megy, ezek mind pestisként veszélyeztetik tulajdonképpen ezeket az erdőket, hanem ezek az őshonos fafajok tulajdonképpen láthatóan egy ilyen kis ciklus kezd kialakulni, viszont más őshonos fafajok állományaiban már képes újulni. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyesmi lenne itt megfigyelt, hogyha lenne elég időnk figyelni, hogy miután a tölgyek, az idős tölgyek kezdenek elpusztulni, fölnő helyette ez a juharokból, esetleg fehér nyárból álló másodlagos állomány átmenetileg, és utána abba beleújulnak tulajdonképpen oldalról a tölgyek, és utána újra ki tud alakulni a tölgyes.
2: Miért lehet az, hogy az inváziós fajok nem találják meg itt a számításaikat, ám de az őshonos fák és lágyszárúak egyedei nagyon jól érzik magukat. Egy olyan élőhelyen, ahol Ezt leszámítva egy kis túlzással szinte mindenhol már lassan dominálnak az inváziósok.
3: A természetes állományok fafajai a saját élőhelyükön nagyon sokszor viszonylag jó versenyzők, jó kompetitorok. És ahhoz, hogy az inváziós faj meg tudjon jelenni, kell valamiféle emberi bolygatás, vagy valamiféle olyan természeti katasztrófa, tűz, árvíz, akármi, amelyik elpusztítja a természetes vegetációt, és akkor esetleg a jobban kolonizáló idegen fajok meg tudják előzni, le tudják váltani az őshonos fajokat. Ilyen lehet akár a vad általi túlzott rágás, ilyen lehet egy villámcsapás okozta tűz egy erdőben, de nagyon sok minden okozhatja ezt. Na most ezt a begyógyulást segíti ez a többfajos állomány.
2: A Kiskunság nem éppen az erdeiről híres ma már. A legtöbben a homokkal, a szárazsággal és az elsivatagosodással párosítják ezt a szót, hogyha meghallják a területnek a nevét. Beszéljünk egy kicsit a kutatásaitokról. Miért pont a kiskunsági erdőket választottátok? És milyen szemszögből, milyen aspektusból vizsgáljátok ezeket az élőhelyeket, élő lénytársulásokat?
3: Két régi kutatási projektre kell visszamennem, amikor feltűnt számomra az, hogy mennyire ritkán lehet akár közelítőleg természetes állapotú erdőt találni a régióban. És nem értettem a jelenséget, nem értettem, mi akadályozza meg azt, hogy itt legyenek ezek a természetes erdők. Nem tudtam, hogy milyen az emberi használat természetes dinamika egymáshoz képesti egyensúlya. Viszont elkezdtem utána nyomozni annak, hogy miért vannak ezek a rendkívül fajszegény állományok. Sokszor viszonylag szép, őshonos fafajú területeken is gyakorlatilag teljesen hiányoztak a fajok. Elővettem a történeti térképeket, és kiderült az, hogy csak ott van meg az aljnövényzet, csak ott van meg a természetes cserjeszint kellő diverzitásban, ahol az erdő gyakorlatilag az első katonai térképezés óta, ami a legmélyebb pont, ameddig 1780-ig vissza tudunk nyúlni, folyamatosan jelen volt, és nem történt semmi olyan beavatkozás, ami esetleg egy időre kivette volna az erdőből, erdőtípusú használatból, és olyan beavatkozás se történt, amelyik erőszakos gyors felújítást végzett volna, tehát ilyen talaj előkészítéses felújítást. Akármelyik előfordult, onnan teljesen eltűnt az erdei növényzet. Most tudni kell erről a helyről, lefúrtunk néhány helyen, hogy durván 1 méter mélységi természetes erdőtalaj borítja, ami az Alföldön nagyon ritka. Egy ilyen erdőtalaj folytonos létezéséhez több ezer, tízezer év, akár tízezer évnek a folyamatos erdőborítása szükséges. Ha ez az erdőborítás megszakad, akkor egyrészt eltűnnek az erdei fajok, másrészt eltűnik az erdőtalaj, átalakul azzá a futóhomokká, amit az előbb említettél, hogy itt útközben láttunk magunk körül. Ebben az erdőtalajban hektáronként 100 tonnás nagyságrendben szerves anyag van megkötve, szén. Ha ezt feltúrjuk, ha ezt hagyjuk felszabadulni, akkor ez a légkörbe távozik. Tehát tulajdonképpen minden hektár ilyennel, hogy esetleg levágjuk az erdőt, eltüntetjük ezt az erdőtalajt, hogy ezt a bizonyos teljes talajelőkészítés felújítást tudjuk csinálni, a széttúrt erdőtalaj oxigénnel érintkezve lebomlik, és a széndioxid visszakerül a légkörbe. Gyakorlatilag azok a helyette telepített erdők nem képesek, főleg az a rövid vágásfordulóval, hogy használják őket, nem képesek azt a széndioxid mennyiséget megkötni, mint amit így felszabadítunk.
2: Ezek szerint klímavédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy ezek az erdők megmaradjanak. Nem beszélve arról, hogy a biodiverzitásnak is fontos szigetei, hiszen ha csak itt szétnézek magam körül a már említett dús aljnövényzet mellett, hát itt ott döngicsérő rovarok, az avarban turkáló bogarak mindenütt körülvesznek minket, nem beszélve arról, hogy egy tölgyerdőben vagyunk, ami hát híres arról, hogy nagyon sok faj kötődik hozzá.
3: Kicsit ez olyan ezeket az erdőket kutatni, mint amikor az autópályát építik, és akkor ott mentik a leleteket. Ha csak a klímát vizsgáljuk, illetve azt, hogy hogyan, nagyon gyakran hogyan használják ezeket az erdőket, gyakorlatilag a 24. órában vagyunk ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy milyen biodiverzitást akar egy ilyen erdő. Néhány élőlénycsoportra vannak az adataink, ilyenek a virágos növények, ahol egyértelműnek bizonyult, hogy a folytonosság gyakorlatilag 100%-ban magyarázza azt, hogy jelen tudnak-e lenni a természetes erdei fajok. De ilyenek például a madarak is, amelyek kifejezetten kötődnek ezekhez az idős tölgyesekhez, és a faunájuk, erről is van egy cikk, amit írtunk Onodi Gáborral, hogy kifejezetten kötődnek egy csomó madárfaj ezekhez az idős tölgyes állományokhoz, és nem csak itt helyben, hanem hogyha elindulunk a környező tájba, még az idegen ültetvények is sokkal gazdagabbak madárban, hogyha van a táj területén néhány idős tölgyállomány. A denevéreknek kizárólagos élőhelyei az idős odvasfák, mondjuk ebben a nyár is elég szépen tud teljesíteni, ugye hatalmas odvai vannak. A talajfaunát is vizsgálták, vannak ilyen pici ugróvillás nevű állatok a talajban. Abból is kiderült, hogy a természetes tölgyesek nem helyettesíthetők, még a telepített, idős telepített tölgyállományokkal sem. Tehát van egy csomó olyan faj, ami kizárólagos ezekbe az erdőkbe, ezeknek az erdőknek a talajába fordul elő. Nagyon nagy fantázia lenne, ez hagyj fantáziáljak egy kicsit, egyfajta ilyen talaj-DNS vizsgálatnak, feltehetőleg a gombák, egyéb ízeltlábak, stb. Terén, és példátlan gazdagságot mutatnak, főleg regionálisan ezek az erdők. Ha úgy nézzük, hogy itt ebben a tájrészben mondjuk egy négyzetkilométernyi, 100 hektárnyi, de még annyi se, 50 hektárnyi van itt a Cséfalaszti erdőben, az összesen több 10 000 hektárból, ami ilyen természetközeli állapotban van. Feltehetőleg ennek a több 10 000 hektár biodiverzitásának a döntő többségét ezek a maradványok hordozzák, erdei biodiverzitásának. Ezek a maradványok nem csak a madaraknak, hanem bármilyen élőlénycsoportnak a forrásai lehetnek, hogyha valaki úgy döntene, hogy megpróbál kicsit természetesebbé tenni a tájat. Megpróbál a környéken természetes fafajú erdőket ültetni az ültetvények bolygatott területek helyére. Ezek az erdők kizárólag innen kaphatják meg azokat a fajokat, amitől közelítenek a természetes állapothoz. Ha ezek hiányoznak, ezek az állományok, akkor gyakorlatilag ezek a telepített őshonos fafajú állományok biodiverzitás szempontjából alig haladják meg, erre is vannak konkrét adataink, tehát lepublikált kutatási adataink, gyakorlatilag szinte nem jobbak, mint az idegen ültetvények, az így telepített természetes fafajú ültetvények.
2: Mi lehet ennek a területnek a jövője? Van-e egyáltalán arra esély mondjuk, hogy a környező területeket egy idő után visszaveszi az egykori uralkodó fafaj és a hozzátársuló élőlény közösség?
3: Visszavenni emberi segítség nélkül véleményem szerint már nem fogja. Olyan a mértéke a táji nyomás az ember által kialakított másodlagos élőhelyeknek, ebben az esetben főleg idegenhomos ültetvényeknek, hogy valószínűleg ezt az egyensúlyt már nem tudja spontán ez a néhány pici folt abba az irányba eltolni, bár valóban lokálisan pozitív hatása van. A másik nagyon komoly veszélyeztető tényező a folyamatosan csökkenő talajvízszint, amelyik egyre inkább úgymond az erdőből a sztyepzóna felé tolja ezt az egész tájat. Egyre kisebb az esély arra, hogy ezek az erdők újuljanak, terjedjenek. Maga alatt az erdő, mint ahogy említetted is, képes valamilyen szinten fenntartani ezt az erdei környezetet, de amint ezt az erdőt kivágják, abban a pillanatban hirtelen egy ugrásszerűen megváltozott klímával kerül szembe a táj. Ami nagyon rossz hír, hogy pont ez a tényleg talán az Alföld egyik legszebb erdeje, jelen pillanatban semmilyen végzettséget nem élvez. Úgy lett kijelölve a Natura 2000 is, hogy kívül esik rajta. Tehát se nem természetvédelmi terület, se nem Natura 2000. Egyszerűen a helyi erdészetnek, hál' Istennek, a jó indulattán múlik, hogy ezekhez az idős tölgyes állományokhoz mostanában nem nyúl hozzá. Ő félő, hogyha spontán összeomlik ez az állomány, akkor az ő általuk megszokott, és tulajdonképpen, hogy mondjam, gyakorlatszerű módszerekkel fogják majd felújítani, mivel az erdőtörvény előírja nekik, hogy felújítsák, viszont azzal gyakorlatilag veszélyes, hogy az egész élőhelyet el fogják pusztítani.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunneren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakáján.

0: A Nébih honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható, kevés gomoly felhővel, az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Feltöltő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával, a Kiskunság területén még megmaradt ősi, természetközeli homoki tölgyesekről. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Természetvédelmi szempontból az idős faegyedek kiemelt értéket képviselnek, különösen igaz ez a tölgyre, ami ez amúgy is, mennyi, nem akarok satszolni, de 100-120 faj.
3: A kollégáktól hallottam, hogy nagy több száz faj kötődik a magához, ez a néhány tölgyfajhoz, ami kizárólagosan rajta táplálkozó növényevő rovarok, a növényevő rovarokat evő húsevő rovarok, az ezeket evő gerincesek, madarak, denevérek, esetleg kisemlősök, tehát nagyon sok faj. Nekem 2000-ben az volt a feladatom, találjak valahol a földön ilyen erdőt. Az a vicces, hogy 2000-ben ezt nem találtam meg. És sokkal rosszabbat találtam meg, itt néhány kilométerre arrébb, itt Csifraszt határában, és arra építettük egy Európai Uniós projektet, hogy azt hasonlítottuk össze a zavartállyal. Tehát pont azért, mert az tűnt fel, hogy nagyon sok ezek közül az állományok közül mennyire fajszegény, akkor kezdtem el utána keresni, és akkor a helyi erdészek tulajdonképpen Kiskunság szerte mutattak meg ilyen erdőállományokat. Ezeket gyakorlatilag én mindet ismerem, mindet végigjártam. Durván 600 hektár természetes tölgyerdő van még a Kiskunságban. Annak durván a fele, amelyik olyan jó állapotúnak is tekinthető. A maradék az inkább csak felismerhető, erősebben zavart állomány. Ez ugye 6 négyzetkilométer. A 20 ezer négyzetkilométer nagyságú területből. Durván ez a 6 négyzetkilométer 2-3% annak a kiterjedésnek, amit az első katonai térképezésen a kiskunsági erdők mutatnak. Tehát ilyen mértékben visszaszorultak ezek az erdők. Ami nagyon érdekes jelenség, hogy ezek a pici fragmentumok, ha megnézzük a 100-150 éves botanikai irodalmat, úgy tűnik, hogy a flóra, az erdélyflóra döntő többségét még őrzik. Viszont a helyzet emiatt nagyon aggasztó, mert hogyha ilyen mértékű a területcsökkenés, akkor feltehetőleg egy nagy kihalási adósság áll fenn. A kihalási adósság azt jelenti, hogy a terület fajeltartó képessége kisebb, mint amennyi faj van aktuálisan rajta. Tehát fennáll a veszély, hogy bizonyos fajok innen eltűnnek. Ha megnézzük ezt a 600 hektárnyi erdőt, tehát ez 100 erdőrészlet összesen, durván, plusz-minusz 1-2, ezeket én mindet lejártam, és az derült ki, hogy az itt előforduló 50-60 erdei faj közül körülbelül a kétharmada kritikusan veszélyeztetett regionálisan. Vagy csak egy-két állománya van, pici állományok, és csak a legspeciálisabb, legjobb erdőállományokban vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy egy-két állomány van, akkor az adott területet kezelő erdészet pillanatnyi érdekein múlhat az, hogyha azt az állományt letermelve regionálisan kihal a faj. Kicsit szerencsétlenek ezek az erdők, mert országosan az erdei fajok a középhegység miatt, amik itt megmaradtak erdei fajok, a döntő többsége országosan azért még nem annyira ritka. Csak az Alföldön. Igaz, hogy ez az Alföld akkora, mint néhány kisebb európai ország. Ez az 50-60 faj, kétharmad, tehát mondjuk 40 faj kritikusan veszélyeztetett az Alföldön, mint régióban. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk el, hogy mondjuk, hogyha ez a néhány tölgyerdő tönkre megy, kiszárad, rosszul újítják fel, stb., akkor durván egy Hollandia méretű terület 40-50 növényfajt néhány éven belül elveszít. Ez egy nagyon nagy arány. Kijönne egy statisztika, Hollandiában kipusztult 40-50 növényfaj 20 év alatt, akkor azt mondanánk, hogy ezek a hollandok ezek nem törődnek a természettel.
2: Mi a helyzet a Kiskunsággal és a Kiskunság jövőjével, ennek az erdőnek a tekintetében? Arra gondolok, hogy gyakorlatilag az most már sajnos nagyon jól látszik évek óta, hogy elsivatagosodik a Kiskunság. Van itt egy tölgyerdő, ami így vagy úgy túlélte napjainkig ezt a fajta klímaváltozást és a körülményeknek az átalakulását. Mondhatjuk, hogy az itt élő faegyedek valamilyen szinten adaptálódtak, vagy ellenállóbbak a megváltozott klimatikus viszonyokkal szemben? Azért kérdezem ezt, mert GameBank szempontjából akár alkalmas lehet arra, hogy később innen telepítsünk vissza a kiskunság más területeire fákat, fajokat?
3: Genetikailag mindenképpen kiemelkedő értéket képviselnek ezek a megmaradt idős alföldi tölgyesek. Ugye ezek évszázadokon, évezredeken keresztül bizonyítottak ezeknek a génjei ezeknek a fáknak, hogy bírják ezt a... Ugye volt a holocénban már egy ennél melegebb, szárazabb periódus is, az úgynevezett magyarókor, amikor még sztyeppesebb volt a Kárpát-medence, mint most, tulajdonképpen afelé haladunk, csak kicsit túl gyorsan. És azt is túlélték ezek a fajok. Ez a génállomány néhány generációval ezelőtt túlélte, tehát ezek valamit tudnak, az biztos. Anélkül, hogy a vízvesztességet megállítanánk és esetleg a vizet pótolnánk, jelen pillanatban az erdőgazdálkodás gyakorlatilag nem fenntartható a Kiskunságban. Gazdaságilag is komoly károkat szenvednek az erdészetek, attól a talajvízszint csökkenéstől, ami eddig bekövetkezett, attól a szárazodástól. Ez azt jelenti, hogy de két fatermési osztályt romlottak általagosan az utóbbi évtizedekben, néhány évtizedben ezek a területek. Tehát annyival kevesebb faanyagot tud az erdészet kitermelni. Tehát valamilyen módon ezt a kiszárítást, ahogy itt eljöttünk, az úton jöttünk ide, mutattam, hogy ott indult az a csatorna, a Dunavölgyi főcsatorna, ami lecsapolta ezt a területet. Az a csatorna még mindig ott van, már nem csapol, és az utolsó réteket, utolsó cseppeket is éppen most vissza, hogyha véletlenül lenne olvadáskor egy kis többletvíz. Hát ezeket az elvívő csatornákat kisebb-nagyobb körzetben mindenképpen abban a pillanatban meg kellene szüntetni, és valahol vizet kell találni. Na most egy vízmérnökkel tulajdonképpen kitaláltunk néhány dolgot, ami esetleg beindíthatja ezt a dolgot. Arra gondoltunk, hogy kisebb léptékben esetleg a környező települések tisztított szennyvizét lehetne felhasználni, természetesen megfelelő tökéletes tisztítás után, az megfelelő ilyen helyekre, mint ez az erdő, ahol a talaj is jó víztartó képessége, a vegetáció is árnyékol, ezeknek az erdőknek a közelébe eljuttatni. Ez a táj tele volt tavakkal, és megvannak még itt a tómedrek az erdőben, tulajdonképpen ezekbe a tómedrekbe lehetne belevezetni ezt a vizet. És azon kívül, hogyha nagyobb léptékben gondolkozunk, ha valaha megvalósulnak esetleg olyan vízpótlási programok, akkor abban az időszakok mezőgazdaságnak nem kell, akkor az ide vezetett esetleg csatornázott folyóvízből is lehetne ide juttatni valamennyi vizet. Ez a vízpótlás szükséges, de önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a táj rehabilitálódjon. Mindenképpen komoly beavatkozások kellenek. Mégpedig hát nagyon célzottan ezt a fragmentáltságot kell leginkább megszüntetni, ezeket a néhány hektáros foltokat összekötni természetes fafajú állományokkal, hogy legyen esély arra, hogy egy nagyobb léptékű, tájléptékű természetes dinamika alakuljon ki, ahol a fajoknak van hova vándorolni, hogyha helyi katasztrófák történnek, leég egy erdő, kidől néhány fa. Azon kívül valószínűleg, sőt ebben biztos vagyok, hogy ez a jelenlegi erdőborítás nem fenntartható, mert az erdők erősen párologtatnak, és vannak olyan magas térszínű telepített, főleg fenyvesek, amelyeket már most se éri meg a gázolajat, hogy kimenjenek értük. Tehát annyira rossz hozamú erdők ezek, hogy gazdaságilag gyakorlatilag semmi hasznunk nincs. Ezeken a helyeken el kéne engedni, ez a táj 20-30%-át jelenti, maximum, de körülbelül nagyságrendileg ennyit. Ezt pontosan ki kéne számolni, hogy hol. El kéne engedni az erdőgazdálkodást. Hagyni kéne a természetes erdősztyepet visszaalakulni, amelyik vízgazdálkodási szempontból, biodiverzitás szempontjából, tehát minden szempontból egy win-win helyzet lenne. Ráadásul egyszer kialakítottuk, akkor nem kell nem tudom hány évente újra telepíteni. Ami viszont mindenképpen nagyon fontos beavatkozás, az inváziókontroll. Tehát inváziókontroll nélkül sajnos jelen pillanatban az alföld biodiverzitásának megvannak számlálva a napjai, tehát párhuzamosan ezekkel a munkálatokkal, a mi meglevő természetes állományokban. Ugye ezt nem tudom, mondtuk el, de neked mondtam, csak lehet, hogy még nem hangzott el, hogy ez egy csoda, hogy itt körbenézek, és nem látok idegenfajt. Ilyen nem nagyon van, 2-3 ilyen alföldi erdőt ismerek, alföldi tölgyest ismerek, hogy ezt elmondhatom, hogy nincs idegenfaj a környéken. Tehát valamilyen módon itt ez még egy ilyen kis oázis, ilyen kis eldorádó, amelyik még a valahol, ha ide kéne, egyetemi hallgatóknak kéne megmutatnom, hogy milyen volt az alföld, milyenek voltak az alföldi erdők, idehoznám őket, hogy nézzetek körül.
2: Ez mennyire tekinthető természetes folyamatnak, hogy az élőhelyek átalakulnak, fajok jönnek, mennek, máshol megtalálják a számításaikat, van, ahonnan pedig költözni kényszerülnek.
3: Ez egy teljesen természetes folyamat, két baj van vele jelen pillanatban. Az egyik baj az, hogy olyan gyors a változás, hogy nagyon sok fajnak, a madár, a lepke, föl lehet sorolni, a pókok, akik ugye nagyon jól repülnek ezzel az ökörnyállal. Tehát vannak fajok, amik nagyon jól tudnak vándorolni, nagy messzeségbe el tudnak jutni, és viszonylag inkább csak az aktuális élőhelyre, és nem annak az összekötöttségére reagál az, hogy jelen vannak, vagy nincsenek. De van egy csomó olyan csoport, ilyenek a növények is, de ilyenek a talajban élő lények, giliszták, ugróvillások, futóbogarak, amelyeknek nagyon-nagyon korlátozott a vándorlási képessége, és nem tudnak azzal a sebességgel vándorolni, ahogy a táj változik. Ez csak az egyik baj. A másik marha nagy baj, hogy a tájnak a 90%-a átalakult, teljesen antropogén, élőhelyi várossá, úttá, utak vagdossák szét a területet, városok képeznek gyakorlatilag nullafajos sivatagokat, nagy agrárterületek, monokultúrák, köztelevő mesdjék, erdősávok nélkül. Gyakorlatilag ez a táj átjárhatatlan már a fajoknak, és innen aztán még hogyha lassú lenne a változás, akkor se lenne hova menni. Ugye az Európai Uniónak van ez az új programja, ez az élőhely restaurációs programja, ezt kellene arra felhasználni, hogy egyrészt csökkentsük a természetes élőhelyek fragmentáltságát, az, hogy egy tájmodulban meglegyen az összes élőhely típus, amelyik szükséges a teljes fajkészlet fönnmaradására, de mindenütt meg kéne nézni, mely az a minimális terület, amelyik képes a teljes diverzitást fenntartani. Egy nagyobb területű madárnak eleve az kell, hogy a revírjén belül, azon a 2-3 négyzetkilométeren belül meglegyenek ezek az élőhelyek. De nagyon érdekes lenne megnézni, hogy a kékvércse, vagy a szalakóta, vagy egyebek pontosan mekkora területet tapogattak le maguk körül, és hogy hol, hány ponton van még olyan a kiskunságban, amik alkalmas arra, hogy eltartsa őket.
2: Tamás, neked személy szerint ez miért fontos? Azt látom, hogy nagyon lelkesen járod ezeket az erdőket, és tényleg csillog a szemed, amikor egy új fajt megpillantasz, vagy éppen egy inváziós nem találsz meg. Honnan eredeztethető ez a fajta érdeklődés és szenvedély? Miért fontos neked a kiskunsági erdők helyzete?
3: Úgy érzem, hogy egy olyan természetvédelmi probléma, amely különböző okok miatt nem kap elég figyelmet. És valahogy egy olyan felelősséget érzek, hogy én ebből a rendszerből kiszállok, és legalább nem próbálom terjeszteni ezt. Sajnos nagyon korlátozottak több ok miatt az én eszközeim, pozícióm, stb., hogy én nem tudok olyan irányba hatni, és nem érzem úgy, hogy a kutatási eredmények úgy jutnának el a döntéshozás irányába, hogy kellene. Viszont, hogyha én erről megszűnök beszélni, akkor senki nem fog erről. Van rengeteg más probléma is, tudom, természetvédelemben is föl lehetne sorolni a folyóvölgyek, vizes élőhelyek, stb. Ennek én maradtam. Volt egy mesterem, Fekete Gábor professzor, ő nagyon szerette ezeket az erdőket. Picit valahogy az ő emlékének is úgy érzem, hogy tartozom azzal, hogy legalább nem hagyom elfelejteni ezeket a területeket. Nagyon szeretném, hogyha sikerülne valahogy akkora hírverést adnom, hogy egyrészt ez a megálmodott tájrehabilitációs program legalább kis léptékben induljon. Az az érdekes, hogy az erdészet is támogatja, nagyon progresszívan és normálisan reagált a NEFA főigazgatója arra, amit itt beszéltünk vele erről. Tehát ő abszolút nem is csak a fahozam növelésében, hanem abban is gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a restaurációs folyamatot megindítani. Tehát vannak jó jelek, csak egyszerűen még nem látom azt a hatalmat, azt a lehetőséget, hogy itt ebből a folyamatos, mint a kockacukor, ahogy olvad a kávéba, azt látom. Hogy ebből ezt a valahogyan vissza tudjuk fordítani. Tulajdonképpen ezt szeretném valahogy elérni. Ha már az erdőkről beszéltünk, mi az a szivatás, mi az a kitolás, amit a Ludas Matyinál nem is veszünk észre, mert mindig csak a verésre figyelünk.
2: Na, melyik?
3: Hát, kivágatja az öreg erdejét. Nyírségben, egy hasonló homoktájon, kivágat egy több évszázados tölgyest, amelyik feltehetőleg döbög ingatlan vagyonának igen jelentős részét, a vadász területét, a folyamatos faanyag forrását jelentette. Tehát azok kívül, hogy elfenekelték a döbrögit, azok kívül sokkal szegényebb lett ettől az akciótól. Más kérdés, hogy így utólag sajnálom, hogy megtette a Ludas Matyi, mert egy nagyon szép erdőt tüntetett el, de hát akkor ezt ő még nem érzékelte, mert volt még sok. Ezt a 4 hektárt se sajnálnám annyira, hogyha itt lenne körülöttünk 20 000 hasonló. Akkor azt mondanám, jó, hát megöregedett, akkor vegyék ki az idős fákat, és akkor hagyják a természetes regenerációt, segítsenek rá egy kicsit, ne túrják föl, de akkor értem. Most már itt nem erről van szó. Ez a 600 hektár, ez olyan töredéke az ország területének. Annyira nem függ tőle a GDP, meg semmi. Viszont annyira függ tőle egy hatalmas régiónak a biodiverzitása, az egész Dunatisza közének, a fajforrás, ahonnan kimennek a madarak táplálkozni a mezőkre, ahonnan kimennek a denevérek megenni a szúnyogokat, ahonnan a természetes növényfajok be tudnak telepedni az újonnan létesített ültetvényekbe, hogy ezt egyszerűen nem szabad veszni hagyni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Kiskunság területén még megmaradt ősi, természetközeli homoki tölgyeseket ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Kollégáim már készülnek a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma. Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban, és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megjegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső ország részben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termés átlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
0: az időjárásról.
2: Az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora. Benne a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában a DSA alapítványt ismerhetik meg, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért alapítványt. Idén, Miskolcváros napján ugyanis ők kapták az év civil szervezete díjat. Évek óta elhivatottan dolgoznak a bajba jutott állatok megmentéséért, a felelős állattartás terjesztéséért és az állatkínzás elleni küzdelemért. Több ezer állat életét mentették már meg, szaporító és viadalos telepeket számoltak fel, és számtalan súlyosan bántalmazott állat számára biztosítottak esélyt a gyógyulásra és egy új életre. Legfőbb céljuk, hogy minden gondozásukba kerülő kutyának megadják a lehetőséget a testi és lelki felépülésre, majd megtalálják számukra a szerető, végleges otthont. Az Ongen található menhelyükön jelenleg több mint 60 kutya várja szerető gazdáját. Pirk Dominika, az alapítvány menhelyének vezetője lesz a vendégem.
2: Mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatást kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok, és az is csak egy-két nap.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok, hamarosan kezdünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány kapta idén Miskolc városnapján az év civil szervezete díjat. Ezzel kapcsolatban Pirk Dominikát, az alapítvány menhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is hagyj gratuláljak az elismeréshez itt az egész csapatnak. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy önök lesznek az év civil szervezete idén Miskolc?
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon megható volt is, és nagyon-nagyon jól esett számunkra, hiszen nagyon sok munka van ebben az elmúlt években, és mióta csináljuk ezt az állatmentést. Ugye mi 2017 óta mentünk állatokat, és ugye, hogy egy kicsit így meséljek, hogy hogyan is indult ez az egész. Ugye hát úgymond a Diósgyőri Szurkolók, tehát ugye a fiúk kezdeményezték így ezt az egészet, úgymond országosan, egy fülöpkutya mentése kapcsán, és én meg azt az oldalt tudom egyébként hozni, én ugye több mint 10 éve vagyok benne egyébként az állatvédelembe, és így mondhatom így kívülről is, meg hogy most már benne is vagyok, hogy jó volt ez, hogy végre férfiak állnak ki egyébként az állatok védelméért, és nagyon nagy erő volt ebben az egészben, és jó volt ez a kezdeményezés, hogy ez megalakult és megindult. És ugye mi itt Miskolc környékén voltunk, a vasgyárban volt elsősorban egyébként egy ilyen krízisközpont, ahol elsők között kezdtünk el állatokat gondozni, és tényleg a mentvényeinket ott tudtuk biztonságos helyre tenni, és hát ott nem volt áram, nem volt víz, tehát hogy minden nap ilyen tényleg küzdelmes volt, de tudtuk azt, hogy azokat az állatokat megmentettük, ugye állatkínzásos esetekből, és hogy ott már biztonságos helyen vannak, és a mi alapítványunk úgymond meg innen indult, hogy tényleg így napi feladatok voltak, és szerettük volna ezt így összefoglalni, és 2020 volt az, amikor hivatalosan is alapítvánnyá kovácsolódtunk, és ha vannak mentések, akkor tényleg országosan meg tudunk egyébként mozdulni, vagy ha a közelben vannak mentések, akkor akár csapat együttműködés is van, de megmondom őszintén, hogy így a mindennapokban egyébként így ketten gondozzuk így az állatokat így tényleg évek óta.
1: Ki az a másik? Mondjunk róla is néhány gondolatot.
2: Igen, ugye ő Csík Zoli, és a főszurkoló úgymond, tehát ugye
1: ő az alapítvány vezetője, ha jól tudom.
2: Így van, igen, ő az alapítvány vezetője. És ugye úgy volt, hogy igen, ő is kezdeményezte ezt az egészet, és hogy mindig úgy volt, hogy majd fel lesz osztva, hogy melyik nap kigondozza a kutyákat, hogy is mint. Ez egy kicsit átalakult, mondom így arra, hogy így ketten maradtunk, úgymond ketten visszük a menhelynek úgymond a munkás részét, de vasárnaponként van sétáltatás egyébként, és oda tényleg a szurkolóktól pár ember is, vagy hogyha van nagyobb esemény, akkor mondom, hogy tényleg úgy gondolom, hogy számíthatunk több emberre is. És visszatérve ugye a díjhoz, hogy tényleg úgy érezzük, hogy végre egy kicsit úgymond megvan becsülve ez az egész. Tehát, hogy tényleg mi tiszta szívből, tényleg őszintén az állatokért vagyunk, és nagyon nehéz egyébként manapság megmutatni, akár az online térben is, hogy mennyi munka van, és hogy tényleg tettek vannak a online tér mögött, és ezt próbáljuk egyébként mindig egyre inkább bemutatni, és úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy akár most is, hogy kaptunk ezt a lehetőséget, hogy így most bemutatkozhatunk és beszélhetünk magunkról, hogy talán több ember, akárha ránk kattint, hogy ugye DSA állatmentés oldalon, egy kicsit jobban betekint, egy kicsit kíváncsibbak ránk, és hogy tényleg, hogyha már egy kicsit el vagyunk ismerve, akkor tényleg megnézik az emberek, hogy hú, akkor ezek biztos csinálnak valamit, hogy tényleg van mögötte munka, és ez egy ilyen kellemes megbecsülés és jelkép lett ez igazából számunkra, úgyhogy tényleg nagyon hálásan köszönjük.
1: A munkáról mindenképp fogunk részletesen beszélni, de azért egy picit kanyarodjunk vissza itt a kezdeti évekhez. Fülöp kutyáról volt itt szó. Hát mit tudhatunk róla, illetve ő neki a kimentéséről, ahonnan tulajdonképpen, ha jól értettem, az egész alapítvány, az egész kutyamentés indult.
2: Igen, hát ugye maga a szurkolói mozgalom, ugye, ami országos, és...
1: Itt futballszurkolókról
2: igen,
1: van
2: igen,
1: szó?
2: Igen, ezt a fiúk tudnák jobban elmondani. Egyébként ez volt ugye az ő vonaluk. Igen, tehát ugye pont ezért volt ez az egész úgymond különleges. Ugye nyilván a futballszurkolói csapatok nem feltétlenül kedvelik egymást, és pont ezért volt különleges egyébként, hogy ezt félre tudták tenni. És mindenkinek a közös cél az az volt, hogy itt tényleg az állatok mentése, és hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjanak ezek a állatok mentése, de itt ugye legfőképpen az a legfontosabb, hogy az állatkínzásos esetek, hogy jobban felfigyeljenek az emberek, és hogy nagyobb erő legyen abban, hogy igenis ez fontos téma, igenis nagyon nagy szüksége van ezeknek a kiszolgáltatott állatoknak, ránk, emberekre, úgymond, és igazából úgy indult ez az egész mozgalom, hogy a Fülöp kutya, nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek el, vagy hogyha így majd rákeresnek, neki egy madzag volt a nyakába nőve, és már borzasztóan beödémásodott a feje. Sajnos egyébként hiába kapott állatorvosi ellátást, végül elpusztult, de pont ezért, hogy annyira tragikus volt ez az egész, és úgy érezte mindenki, hogy akkor ezt itt tovább nem szabad ezt itt annyiba hagyni.
1: Ez hol volt ez a kutyus egyébként?
2: Nyíregyháza mellett volt, és tényleg országos szinten egyébként mindenki megmozdult, és mondom, hogy szerintem azért volt ez jó, hogy végre a fiúk úgymond így erőt demonstráltak, és végre megmozdult az ország.
1: Ez a Szurkolók az Állatokért csapat, egyesület, alapítvány, egész országban vannak ők, és sok helyen van helyi részük, mint itt a diósgyőri Szurkolók az Állatokért? Így képzeljük el tulajdonképpen?
2: Igen, ugye úgy van, hogy több szurkolói csapatból csatlakoztak tényleg országos szinten, tehát így országos lefedettségben, és Pesten van úgymond a fő csapat, egyébként ugye kapcsolatban vagyunk velük, de hogy őszinte legyek, egyébként ezt úgy kell elképzelni, mert sokan egyébként azt hiszik, hogy itt Borsodban nekünk is, hogy mennyire elér hozzánk úgymond ez a támogatottság, és pont ezért is csináltunk egyébként egy külön alapítványt, ugye elkezdődött ugye, hogy menhelyet alakítottunk ki, mert Pesten ugye azért minden idézőjesen egy kicsit könnyebb, valahogy az emberek egy kicsit más mentalitásban vannak, könnyebben adakoznak, és mi elkezdtünk egy más értéket létrehozni. Ugye kell az a pesti csapat is, tényleg nagyon ügyesen csinálják azt, hogy a megjelenést, hogy tényleg beszélni kell erről a médiában, meg mindenhol is az állatkínzásos esetekről, illetve ott is nagyon jól elindult a felelős állattartás, oktatás, tehát jönnek-mennek az országban tényleg. Mi pedig ugye vittük ezt, hogy létrehoztunk egy menhelyet, és hogy tényleg itt napi feladatok vannak, ugye egy kicsit nálunk egy más értékrend alakult ki, így a napi elkötelezettségekkel, úgyhogy talán így tudjuk egymást úgymond kiegészíteni, de ha valaki megnézi, akkor így együtt is vagyunk, ha kell támogatni a másikat, ha mentések vannak, de igazából egy teljesen különálló mozgalom vagyunk, vagy alapítvány vagyunk igazából.
1: Mik voltak egyébként a főbb mérföldkövek? Mert hallottuk, hogy tulajdonképpen az egész 2017-ben indult, amikor még a Vasgyárban volt egy ilyen kis telephelyszerűség. Mikor lett meg a menhely, ami most már tulajdonképpen működik, és ha jól tudom, Ongán?
2: Így van, igen, igen. Egyébként ez is érdekes, hogy gyorsan telnek az évek, de amikor így visszatekintünk, tényleg hiába így küzdelmesek a mindennapok, így jó visszatekinteni, hogy azért sikerült azt létrehozni, amiért minden nap küzdünk, hogy ugye volt a krízisközpont a Vasgyárban, utána ugye egyre több mentés, egyre több kutyának volt szüksége, hogy a gondozásunkba kerüljön, és ott éreztük azt, hogy akkor egy menhelyet kell létrehozni. Ugye nyilván ez azért lett Tongán, ott lakunk, és akkor ott volt egy olyan terület, ahol ezt létre tudtuk hozni. És igen, ez volt az első mérföldkő, hogy olyan jó volt, hogy egy kicsit ilyen családias hangulat, ugye úgymond zöldövezet, és hogy tényleg a kutyáknak is úgymond sokkal jobb volt.
1: Ez mikor volt, melyik évben?
2: Hát ez körülbelül olyan 2019-2020 környékén, ugye bejegyzett hivatalos alapítvány lettünk. Én szeretem folyamatosan egyébként fejleszteni magam, tehát, hogy a állatorvosi asszisztensi képzéstől kezdve az állatgondozói képzés és menhelyvezetői képzést is elvégeztem, így tudtunk hivatalosan működő alapítvánnyá is válni, illetve így a kritériumnak megfelelni. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és tényleg nem csak úgy, hogy gondoltunk egyet, és létrehozunk valamit, hanem hogy tényleg, hogy valóban ezt az egészet felelősségteljesen és komolyan gondoljuk. Kezdődött 10 kennellel, 25 kennellel, és hát jelenleg 64 kutyus van egyébként a gondozásunkban, illetve most már haszonállatok mentése is kellett, és már ők is vannak a gondozásunkban. Mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk, és ugye ez a menhely is ugye már több éve üzemel, és nyilván itt is kellenek újítások, tényleg mindig azon vagyunk, hogy ezeknek a ott élő állatoknak minél jobb körülmények között legyenek, és tudjunk nekik biztosítani a lehető legjobb helyet, és egyébként ezért van a céljaink között az is, hogy még jobb menhelyet csináljunk egyébként, úgyhogy így a jövőbeli cél, tehát hogy itt nem állunk meg, vannak célok, hogy még jobb legyen. Ugye itt most úgy kell elképzelni, hogy kennelrendszer van, tehát hogy külső kennelek vannak, és ugye szükség volt, ezt is most sikerült egyébként télen így az emberek támogatásával egy benti boxrendszert kialakítani, hiszen most azért eléggé kemény január-februárunk volt, ugye bejöttek a minuszok, és fú, hát nagyon, nagyon sok olyan állat volt, akit, hát egy kicsit túlvállaltunk magunkat, de tudtuk, hogyha akkor nem indulunk el, akkor nem segítünk, akkor hát akkor fagyhalált halnak, tehát hogy nem tudom ezt ebben mondani, és megmentettük ezeknek a kutyáknak az életét, és hál' Istennek javarésze már gazdához is ment, úgyhogy elég aktív és nehéz hónapok vannak mögöttünk, de nyilván ez ugyanúgy sikerélmény is, és sikerült ugye ez a benti boxrendszer, és minden vasárnap van sétáltatás, egyre több ember jön a menthelyünkre, ezzel nagyon szeretnénk, egyébként már egy-két éve csak még nem sikerült úgy anyagilag egy tényleg akár egy olyan konténerházat, vagy egy olyan épületet létrehozni, vagy felépíteni, ahol nyilván kézmosási lehetőség, akár a kutyusoknak elkülönítő helység legyen, tehát, hogy tényleg szeretnénk, hogy tovább fejlődjön, úgymond a menhelyünk, és hát ez nyilván azért nagy anyagi vonzata van, és reméljük egyébként pont ezért van most ez a családi napunk is, mert a befolyt összeget erre a menhely fejlesztésre szeretnénk felhasználni, mert nagyon nagy szükség van erre, illetve ugye onnan indult a gondolatmenetem, hogy kinti kennelrendszer van, nyilván akár télen, vagy ugye amikor zúg az eső, sár van, nyilván a kutyáknak sem mindegy, hogy hogy vannak, mint vannak, és szeretnénk ilyen kinti-benti kennelrendszert, hogy tényleg be is tudjanak húzódni, egy kuckós helyük is legyen, de aki kint szeretne lenni, ugye az kint tudja elvégezni a dolgát, mert több kutyus is ilyen szobatiszta lenne egyébként, tehát hogy tényleg kifutókat létrehozni, hogy ott ugye akkor akik jönnek örökbefogadni, el tudjuk engedni a kutyus, tudjanak velük jobban ismerkedni, tényleg a kutyusok egymással való összeszoktatása, szocializáció, lefárasztás, tehát ugye nagyon-nagyon összetett ez az egész dolog, és ugye most, hogy mondtam, hogy most ugye január-februárban nagyon sok kutyust mentettünk, sokan nem gondolják, vagy nem gondolnak bele, hogy azért ez nagyon nagy anyagi vonzattal is jár. Tehát ugye az átegészségügyi költség az azért nagyon megterhelő, meg ugye szinte a 90%-át az anyagi dolgoknak ez viszi el, és tényleg igyekszünk felelősségteljesen, ugyanúgy mi is. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy menhelyet vezet, üzemeltet, ugyanúgy ránk is vonatkozik úgymond a felelős állattartás, tehát, hogy tényleg itt nálunk a menhelyen ugye a csíp, oltás, ivartalanítás, szívféreg tesztelés, különböző fertőző betegségek ellen vannak tesztelve a kutyusok, illetve ugye hát mivel állatkínzásos esetekből mentünk, így nagyon sok volt az elmúlt időszakban a lábtörött, Az állkapos csörött kutyusunk is volt, ugye most például, nem tudom, hogy január vagy februárban volt szintén. Jelenleg még cica helységünk úgymond nincsen, de ott is szintén nem tudtunk nemet mondani. Egy cica volt elütve, és szintén fagyos időjárás volt, és hát senkit nem értek el egyébként a megtalálók, és szintén akkor tudtuk, hogy vagy elindulunk és segítünk annak a cicának, vagy nem tudtuk volna egyébként nyugodtan aludni, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy nem kap segítséget, és szintén neki is volt műtétje. Most azon gondolkodom, hogy neki medence törése volt, meg a lába is el volt törve, igen. Tehát, hogy elég komplex műtét kellett számára is, úgyhogy ezeknek az állatoknak úgymond szó szerint a testi-lelki rehabilitációját is csináljuk, és tényleg az a boldogság, ha ezek az állatok gazdához kerülnek, és gazdára találnak, és például ez a cica egy nagyon kedves családba került, és nagyon hálásak vagyunk nekik, mert a rehabilitáció ideje alatt is őt szó szerint testileg-lelkileg kellett, tehát ugye a fájdalom miatt nem túl barátságos volt, most már teljesen meggyógyult, szépen a lábát is tudja már használni, illetve a lelke is ezzel együtt, és tényleg egy nagyon kedves, és lehet, hogy rehabilitációs cica lesz, tehát ilyen állatasszisztált foglalkozásba fog részt venni, úgyhogy tényleg az ilyen sikersztorik azért felemelkedőek is, és minket is úgymond lelkileg is felemelnek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak továbbra is velünk.

0: gyakori jótanítom számon tudott tartani, vagy amennyit a csillagászok éjszaka a magányukban elképzelnek. Arról volt ugyan tudomásom, hogy az első gombákat a manók nyitják ki, mint az esernyőt. Ezek az apró és meséskönyvekben gyakorta leírt lények a gombák kalapja alatt ülnek, nehogy az esőben megázzanak. Érthető a megszámlálhatatlan fűszál felnövekedése is, mert ezek a földben voltak, valamiképpen összecsavarodva, mint az ébresztő óra rugója. Májusban aztán kiegyenesednek, mégpedig a hegyükkel, és lassan fölfelé nyomja őket a rugó belső feszültsége. Az orgona bukrokon kinövő orgonákat viszont a tavaszi szél fújhatja elő, hogy késő este meg hajnalban tudjon rajtuk orgonázni. A lila orgonák rejtett sípjain szomorúan búgó dalokat játszik a szellő, viszont a fehér orgonákon vidámabb énekeket zúgat örömünkre és okulásunkra. Nem sorolom föl a megszámlálhatatlan tüneményt, mert nem vagyok csillagász, így csak egy-két tucatig juthatok el, és ha még nagyon összeszedem a gondolataimat, az egészet megtolthatom egy tizedes törttel. Holott egy tizedes tört virág nem igazi virág, mert még pohárba se lehet tenni. Mindössze azt akarom elmondani, hogy megfigyeléseim és fölfogásom szerint miként jönnek létre a gyöngyvirágok, a májusnak ezen különleges csodái. Előbb az volt az elképzelésem, hogy a gyöngyvirág a januárban lehullott hópihékből születik, mert hiszen éppen olyan fehér, és az apró szírom leveleinél éppen olyan szögletes, mint a tenyerünkbe szállott hókristály. Tehát a hópihék leesnek a fekete göröngyök közé, majd a fény hatására nőni kezdenek, felkúsznak egy vékony zöld száron, szép sorjában, és ezáltal egy szál gyöngyvirágot alkotnak. Sajnos a pontos tudományos vizsgálataim nem igazolták ezt a nemes és egyszerű fölfogást. Ugyanis arra kellett rájönnöm, hogy a fény és a meleg hatására a hópihe nem növekedik, hanem elolvad, és lefelé gördül, ahelyett, hogy egy zöld száron kúszni kezdene fölfelé. Ez időben került a kezembe egy tudományos meséskönyv, amelyet köszönetet kell mondanom Kovács Miska barátomnak. A tudományos jellegű meséskönyv szerint éjszaka tündérek táncolnak a kertekben, és egy-egy gyöngyszem pereg le a nyakukról a göröngyök közé. A tudományos meséskönyv, melyet itt mondok köszönetet Kovács Miska gyöngyvirág kutató barátomnak, úgy magyarázta a csodát, hogy a lehullott gyöngyből nő ki a gyöngyvirág. Sajnos a magyarázat csak ideig, óráig tűnt elfogadhatónak. Először is a tündérek kizárólag az erdei pázsiton táncolnak, és ki nem állhatják a sarat. Másodszor nincs is gyöngy a nyakukban, mert olyan szépek, hogy nem szorulnak rá eféle cifraságokra. Harmadszor pedig a feltételezett gyöngy elvész, ha elgurul, és nemhogy több lenne belőle, de egy sem marad. Ezután új irányban kezdtem a kutatást. Abból a föltevésből indultam ki, hogy a törpék piros csíkos nadrágban és lila trikóban éjszakánként a kertekben kosárlabdáznak. És az a csapat nyer, amelyik több fehér gyöngyöt tud a zöld szár tetejébe hajítani. Ezt a tudományos föltevést le is írtam, hogy a gyöngyvirágok keletkezését végül megnyugtatóan megmagyarázzam. Sajnos tudományom valami növénytudós markába került, aki elképzelésemet durván, sőt, gúnyosan megcáfolta. Azt írta, hogy manók nincsenek. Éppen ezért csak az erdőben kosárlabdáznak. A labdájuk nem gyöngy, hanem cseregolyó, vagy gyengébb csapatok esetében bükkmag. Végül pedig hiába dobják a zöld szára, onnét azonnal le is esik, a kosárlabdázás szabályai szerint. Éppen ezért világos, hogy a gyöngyvirág nem a levegőből kerül a helyére, hanem a föld alól nő ki. Ez a durva magyarázat elkeserített. Elfogadtam, hogy a gyöngyvirág alulról nő fölfelé. Csak azt nem értem, ezek után sem, miként keletkezik a sárszagú földből a gyöngyvirág illata. Pillanatnyilag ezt kutatom, és töprengve járom a kerteket és erdőket.
1: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hűtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt 2 év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írt a Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100.000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb 1/2 évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományok a szíven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását tették hozzá. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
2: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretetszolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, 7. alkalommal kerül megrendezésre idén a Lelkesítő. A helyszín Abaújvár, az időpont pedig július 4-e. A családi nap további részleteiről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével Tóth István nagytiszteletű úrral együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Őt hallják most.
2: Akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, kettő dolog, a dicsőítés és a bizonságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat. Akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák, mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, július 4-én rendezik a lelkesítő hetet, családi napot Abaújváron. A részletekről Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm, áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: Mielőtt az idei alkalomról szólnánk részletesen, hadd kérdezzem meg, hogy ugye 7. alkalommal szervezik a lelkesítőt, hogy ugye az elmúlt évek tapasztalatai alapján mik lennének azok a gondolatok, amelyek így a szervezés vagy a nap programjának az összeállítása tekintetében állandó értékként, állandó elemként említhetőek meg, illetve bármilyen téren esetleg vannak olyan változások, amelyeket kiemelhetünk és megosztana velünk is.
2: Mint ahogy el is hangzott, ez már a 7. lelkesítő családi napunk lesz idén. 2018-ban indult útjára ez a családi nap. Nem gondoltuk akkor, hogy ebből még 7. alkalom is lesz. Azt sem gondoltuk, hogy a folyamatban egy Covid be fog kavarni, és lesz olyan, hogy lesznek olyan évek, amikor nem fogjuk tudni megtartani ezt a családi napot. Nagyon-nagyon sok minden változott, de a célunk nem változott. A célunk még mindig ugyanaz, hogy Isten igét eljutathassuk ezen a családi napon minden korosztálynak és minden olyan elemben, programjában a napnak, ami figyelemfelkeltő, ami megragadja a résztvevőket, és ami a mai kor színvonalának és elvárásának megfelelő. Úgyhogy próbálunk mindig alkalmazkodni a technikához, a fejlődéshez is, de amellett, hogy fejlődünk és változnak dolgok, de az alap az ugyanaz, hogy imádságban hordozva minél több ember megismerhesse Jézus Krisztus szeretetét, és hogy ebben meg tudjon erősödni. Ahogy említettem, sok minden változott, és van, ami változatlan. Ami változott, az az egyre növekvő érdeklődőknek a száma. Tavaly évben már 1000-en voltunk, és ebben az évben is már közelítünk a 500-hoz, tehát már 500 regisztráltunk van, pedig a 2 év múlva lesz a rendezvény, bő 2 hét múlva. Nagyon nagy érdeklődéssel vannak nem csak a közelről, hanem a távolról is a családok, a gyülekezetek, úgyhogy ez nagy öröm számunkra. És mivel megnövekedett a résztvevőknek a száma, megnövekedett a programoknak a száma az egy napon belül, párhuzamosan fő programoknak a száma, és ezért a helyi segítőknek is már ez egy nagy falat lett volna. És Isten erről is gondoskodott, ugyanis évek alatt ez kialakult, hogy egymás után jelentkeznek. Az ország és Kárpát-medence különböző pontjáról kék pólósok, az azt jelenti, hogy azok a segítők, akik odaszánják az idejüket, hogy akár csak abban a napban, vagy akár egész héten eljönnek, az előkészületekben is, a napi programban, a lebonyolításban, és az elpakolásban is, a mindennek a lezárásában is segítkeznek, úgyhogy most már ott tartunk, hogy az előző hétre regisztrált fiataloknak, mert itt javarészben fiatalokról beszélünk, nekik a száma már közel 30 fő, és emellé csatlakoznak azok az idősebbek, akik lélekben fiatalok, akik ugyancsak kivesznek szabadságot, és 2-3 nappal a lelkesítő nap előtt eljönnek, és együtt készülhetünk mind lelkileg, mind pedig fizikailag is a környezetünkkel és a programok előkészítésével. Ez nekünk egy óriási segítség, hiszen nagyon-nagyon pici gyülekezet vagyunk. A Bolyváron körülbelül 20 ember van, aki templomba jár, hogyha mindenki itt van templomban, akkor 20-an vagyunk. A többiek már vagy nem tudnak eljönni, vagy nem is itt laknak, mert máshonnan támogatják a gyülekezetet azzal, hogy ők itt egyházfenntartók. Pányokon pedig 5 egyházfenntartónk van, aki templomban jár, és kb. 5-17, akik hivatalosan benne szerepelnek a választói névjegyzékben, úgyhogy ezt el lehet gondolni, hogy ilyen létszámmal egy 1000 fős rendezvényt nem lehetne megvalósítani, de Isten az évek alatt tényleg olyan tüzet gerjesztett és vágyott a testvérek szívében, hogy szeretnének minél többen segíteni kétkezi munkájukkal is, és nekünk ez egy óriási nagy ajándék, hogy ezért nem kell lemondani egy rendezvényt, mert nincsen éppen elég segítőkész, hanem sokan vannak, és úgy néz ki, hogy idén még holland testvéri gyülekezetből is fognak érkezni páran, hogy segítsenek, mert őket is felkeltette a kíváncsiság, hogy milyen lehet ez, és ők is szeretnének valamit hozzátenni ehhez a naphoz.
1: És ugye mind a segítők, mind a résztvevők különböző generációkból érkeznek, ugye, ahogy olvashatjuk is, ez egy alkalom Abóújváron, ahol a keresztények egységet képeznek, és ugye itt korosztályra való tekintet nélkül különböző formákban érkezik a segítség, még hogyha a segítőkről szólna néhány gondolatban.
2: Igen, itt is meg kell említenem, hogy nem csak református segítőink vannak, hanem baptista, evangélikus, katolikus, vagy éppen adventista segítőink is vannak, remélem nem hagytam ki senkit, hiszen itt ebben a napban és az egész hitben meg tudjuk azt tapasztalni, hogy Krisztusban egyek vagyunk. És nem számítanak azok a korlátok és határok, amik a felekezeteink között ott vannak, amik igazából külső korlátok, hanem Jézus Krisztus szeretete összeköt bennünket, és ez az egész napot áthatja. És nincsenek kérdések napközben, hogy ki református, ki katolikus, hanem itt Jézus Krisztus szerető emberek vannak.
1: A továbbiakban szóljunk a nap részletes programjáról, hiszen aki járt már egy ilyen alkalmon, tudja, hogy dicsőítés, bizonyságtétel, beszélgetések, ugye több helyszínen valósulnak meg. Az idei évben mivel várják az ide érkezőket?
2: Aki már volt lelkesítőn, vagy éppen nyomon követi az eseményeinket, az tudja, hogy minden évben egy témája van a lelkesítő családi napnak. Ebben az évben az édesanyák kapnak főszerepet, viszont azt nagyon szerettem volna, hogyha nem azt jelenti ez a nap és az édesanyák téma, hogy minden alkalmon, minden szintéren egy-egy édesanya beszél. Mert az én szememben az édesanyák csak úgy tudnak igazi édesanyák lenni, hogyha egy családban vannak. Így a család fontosságát próbáltuk meg kiemelni, és természetesen lesz olyan bizonyságtétel is, amikor már csonka családról beszélhetünk, de mégis szeretnénk ezt az egységet képviselni az egész nap folyamán. A dicsőítés is elhangzott, hiszen nagy fontos szerepet kap az egész napban a zene, a keresztény zene. Három dicsőítő csoport lesz az egész napunkban. A Bucka Band Felvidékről, Szlovákiából, akik református lelkészekből álló dicsőítő együttes. Aztán a Miskolci Belvárosi Református Egyházközség ifi csapata jön, hogy az ebédidőben egy óra hosszán keresztül a dicsőítésükkel is emeljenek bennünket Istenhez, és közben pedig bizonyságtételek hangzanak el. És a záró evangelizációra felkészítő dicsőítés pedig a Pásztor Tűzzenekar fogja nekünk szolgálni és szolgáltatni, hogy az ő énekeik által tudjunk véletlenül felkészülni majd a záró evangelizációra, amelyet ebben az évben Annyi György hajdúsársadi református lelkipásztor fog tartani. A délelőtt az körülbelül olyan 9:30-kor kezdődik. Azért mondom, hogy körülbelül, hiszen már a regisztrációs sátrak azok már 9 órától 8:30-tól várják majd az ide látogatókat, és nem hiába az elnevezés, hogy nem csak ott kell majd regisztrálni arra a napra, hogy ott mindenki megkapja a karszalagját, amivel majd átveheti az ebédjét és a jégkrémet, ami mindenkinek jár a napban, hanem nagyon fontos kiemelnem már itt is, hogy előregisztráció szükséges. Ez azt jelenti, hogy az Abói Lelkesítő Facebook oldalunkon, valamint a Tisztánlinei Református Egyházkerület honlapján is, és Facebook oldalán is folyamatosan megjelenik a programja is a napunknak, és a regisztrációs link is, és egy QR kód is ott van. ezen várjuk, és szeretettel kérjük a hallgatókat, hogyha ha szeretnének jönni, akkor mindenképpen regisztráljanak, hiszen az ebéd miatt nekünk nagyon fontos tudnunk, hogy körülbelül hányan leszünk. És azt is hadd emeljem ki, hogy nem csak egy főt kell beírni, hanem neveket is kell beírni, ennek pedig azért van jelentősége, egyenként felsorolva, akár hogyha egy gyülekezetből 20-an jönnek, mert az egész nap folyamán van egy helység itt a kerületünkön, amelyben félúrás váltásokban testvérek személy szerint is imádkoznak. Ezeket az emberekért, akik beregisztráltak, akik eljönnek erre a napra, hogy Isten szeretete járja át a résztvevőket.
1: Meddig van lehetőség a regisztrációra?
2: Ha kérhetjük, akkor július 1-ig regisztráljon mindenki, hiszen annak alapján fogjuk majd megejteni a bevásárlást és az előkészületeket az ebédhez, hogyha ezt meg tudják tenni a gyülekezetek és a családok. És 10 órától indul a nagy színpadon a program, egy közös program gyerekeknek és felnőtteknek. Együtt az Abolyvári Játóházas gyerekek énekével, majd pedig a pohóc, egy cukorágyú hal, játékkal átviszi a gyerekeket a templomba, hogy ott külön egy evangéliumi foglalkozás legyen a gyerekeknek és fiataloknak. Itt a Vasárnapi Iskola Szövetség munkatársai lesznek, és Gál Győri Máté az énekes segítségével, és a felnőtteknek pedig a nagy színpadon folytatódik a program, méghozzá Galna Sándor püspök úr igei köszöntőivel, áhítatával. Ezután pedig az ebédig két fő bizonyságtétel hallhatunk majd a nagy színpadról. Két házaspár lett meghívva. Az egyik házaspár Petneházáról a Hidi házaspár, és róluk annyit kell tudni, hogy két gyermeket nevelnek, ikrek, két fiú gyermekük van. A férj, Lati lelkipásztor, és nemrégiben elveszítettek egy babát, pontosan a születés előtt, és én ezért kértem meg őket, hogy erről a veszteségről, és hogy hogyan tudtak ebből helyreállni, hogyan tud őket Isten ebből helyreállítani, és hogyan tudták ezt az óriási terhet, és fájdalmat feldolgozni, és hogyan lehetnek most már ebben, sajnos ebben a témában segítségükre más embereknek, akik ugyanezt élik át. A Darcsi házaspár lesz a második bizonyságtevő házaspár, ők Tatabányáról érkeznek, jelenleg Tatabányán élnek, de amúgy Kárpátalján laktak, és az elmúlt 10 évben mind a férjnek, Bélának, mind pedig a feleségnek kívánnak. Olyan megpróbáltatások voltak az életében, amely a hitet megrengető, de mégis megálltak Istenben, és fölfelé tekintve most már hálát tudnak adni a szabadításért. És ahogy mondtam is, a déli órától elkezdve egészen 2 óráig dicsőítő csoportok lesznek, az első a Butka Band lesz, a második pedig a miskolci belvárosi ifi csoport. Egy-egy órában dicsőítéssel, bizonyságtétellel szolgálnak. Azért van erre szükség, mert hogy a közel 1000 vagy éppen 1000 fölötti létszámú ember tömegnek, ha mondhatjuk így, nem lehet egyből odaadni az ebédet mindenki kezébe, és hogy mindenki egyszerre egye meg, ehhez idő kell. Ezért majd arra fogjuk kérni a résztvevőket, hogy a meghatározott számú karszalanggal déltől, a másik felének pedig egy órától lehet majd átvenni az ebédet és elfogyasztani, de hogy közben sem legyen üres a színpad, ezért már több éve ezt így úgy láttuk, hogy akkor is éljen a színpad, és hallhassunk sok-sok értékes dolgot. És 2 órától már újra megint ketté válik a programunk, folytatódnak a nagy színpadon a bizonyságtételek és bemutatkozások, és a templomban is, akkor viszont már a felnőtteknek lesz program. A nagy színpadon legelőször a Gyökösi Intézet fog bemutatkozni, akik a missziós udvarban, a sátrukkal is itt lesznek, és sok-sok ember életében tudtak már ők segíteni az ő lelki segélyszolgálatukkal. Majd a kisházaspár bizonságtételét hallgathatjuk, magyarul él ez a házaspár, és mivel az édesanyák a napunk témája, ezért őket arra kértem, hogy mondják el, hogy milyen, amikor már nem él egy édesanyja, és milyen az, amikor még él, de sajnos nagyon-nagyon sok probléma van az édesanyával, hogy lássunk ilyet is, hogy ilyenkor hogy tudunk hitben megmaradni, és ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, hogy idén újdonság lesz, hogy lesz egy hála sátor. Ezt a hála sátrat majd a parókia hátam mögött a kertben lehet majd megtalálni az ima sátor mellett, és ebben a hála sátorban egy kis ima séta alkalmával, egy végállomásképpen el lehet majd csendesedni, és hálát lehet adni a még élő, és a már nem élő édesanyákért. És akkor az ima sátor, mivel itt van mellette, és már megemlítettem ezt a szolgálatot, és hadd mondjam el, ez is párhuzamosan fog zajlani a programokkal, és oda lehet menni bátran. A munkatársaink, a kékpólósok, a segítőink ott lesznek egész nap felváltva, és akinek van egy-egy kérése vagy imádsága, amit szeretne együtt elmondani, vagy éppen csak kipanaszolni magát, és egy közös imádsággal lezárni, akkor ott fel fogják várni őket a kékpólósok. A délutánunk 14:30-tól úgy fog folytatódni, hogy egy újabb bizonyságtétele Békei Tamás és Anita Szuládról fog érkezni, hogy Isten hogyan változtatta meg az ő életüket, és aztán pedig az egész családjuk élete hogyan változott meg, és hogyan állította be őket Isten újabb szolgálatba. Közöttünk lesznek az egész nap folyamán a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és az ő családjaik, leegyszerűsítve a nevelő szülők, és azok a családok, akik ahová kikerültek a gyerekek, és ők is sátorban is be fognak mutatkozni a missziós udvarban, és itt pedig egy negyed órában a családok fognak egy pár gondolatot elmondani, vagy itt egy kis énekkel vagy verssel szolgálni közöttünk. Ezután egy olyan házaspár fog érkezni hozzánk, akik Erdélyből jöttek, és ők már 16 éve küzdenek azzal, hogy nem kaptak gyermeket még eddig Istentől, és hogy kértem tőlük, hogy ezt a küzdelmüket, ami ebből megosztható, azt mondják el, hogy bátorítás lehessen azoknak, akik lehet, hogy ugyanebben a cipőben járnak. Ezután a Wycliff misszió fog bemutatkozni, akik egy bibliafordító társaság, ők is ugyancsak a missziós udvarban is itt lesznek, és röviden be fognak számolni az ő szolgálatukról. Ezután Terebes Gergő fog bizonyságot tenni, ő is egy nagyon-nagyon értékes gyermeke Istennek, és egy újabb oldaláról fogja megvilágítani az édesanyaságot, méghozzá arról az oldalról, hogy milyen az, amikor hiányzik

0: és nem volt rossz indulatú a daganat, és azóta pedig, hogy mi történt Bátival, ezért egy ilyen címet adtunk ennek a bizonyságtételnek, hogy Báti édesanyjának bizonyságtétele 2.0. Hogy hogyan is folytatódott az ő küzdelmük, és hogy hogy is vannak most. És ahogy említettem, a Pásztor tűzzenekarra készülünk majd a záró evangelizációra, aminek a legvégén pedig majd, mint minden évben, áldás átvétele lesz, áldásosztás lesz a helyben lévő, itt lévő lelkészek által a még itt maradt résztvevőknek. Azt még nagyon fontos elmondani, hogy a gyerekek kedvenc programja az ugrálóvár, és különböző ilyen ügyességi játékok, az ugyanúgy a templomkertben déltől kinyitja kapuit, és ugyancsak délután folyamán kézműveskedés, gyermekmotoroztatás, vattacukor, és népi játszótér, agyagozás, és különböző ilyen foglalkozások is várják majd a gyerekeket. A felnőtteknek pedig délután 2 órától a templom hűvös és csöndes terét ajánljuk, ahol szokásunkhoz szíven egy kanapi beszélgetésre kerül sor. A kanapi beszélgetés témája az idén az édesanyjához kapcsolódik, az édesanyja, mint az otthon melegének az őrzője. 3 házaspár lett megszólítva, ők jobbágyházaspár Fótról, a Saler házaspár Monorról, a Makrai házaspár pedig Máté Szalkáról. Bennük az a közös, hogy mindannyian sok gyermeket nevelnek, és hogy így hogyan tudták megélni azt, hogy a nagy családot egy édesanyja melege szeretete hogyan tudja összetartani. A beszélgetés moderátora, mint minden éven, most is Eperjesi Tamás lesz. És a tavalyi évben nagyon-nagyon jól sikerült, és jó visszhangja volt, és jó visszajelzést kaptunk a Gyökösi Intézet jelenlétéről és az ő interaktív előadásukról, ezért nem volt kérdés, hogy ebben az évben jönnek-e. 4:30-tól 5:30-ig anya hallasz engem, jelenlét, gondoskodás és megtartó határok címmel lesz egy ugyanilyen interaktív és érdekes előadás, és ezekkel a programokkal készülünk és várunk mindenkit szeretettel.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk látogató című magazinműsorunkat, amelyben Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk. Tóth Viktória református lelkipásztorral beszélgetünk, témánk pedig a lelkesítő hét, családi nap. Lelkiekben önnek mit jelent ez az alkalom? Itt a készülődésnek a mindennapjaiban lelki ráhangolódással is készülve erre a napra, hogy éli meg ezeket a napokat, illetve ezeket az alkalmakat, ha a korábbiakra visszagondol. Itt, ha szabad, akkor a személyes gondolatait is, ha megosztja, illetve azokra a visszajelzésekre is picit visszagondol, amelyek itt az elmúlt 6 alkalom után megérkeztek önhöz, önökhöz. Mit ad az embereknek ez a nap? Hogy látja?
2: Igen, akik már regisztráltak, azok tudják, hogy van egy ilyen kérdés, hogy mi az a program, ami, vagy mi az az élmény, ami sokat adott nekik az elmúlt évben vagy években, hogyha már voltak itt. Ami minden évben nagyon-nagyon hangos és nagyon-nagyon kimagasni, 2 dolog, a dicsőítés és a bizonságtétel. És erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, már az első családi naptól kezdve, de ez beigazolódott, hogy újra és újra nagy-nagy szerepet kell adnunk a napjainkban, ezekben a családi napokban minden évben. A dicsőítésnek, a keresztény zenének, és a másik pedig a bizonságtétel, amikor nem lelkészek fölállnak és prédikálnak, hanem templomban járó emberek elmondják, hogy hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat. Akkor, amikor mélység van, akkor, amikor magasság van, és ezek az egyszerű példák mindig-mindig lélekmelengető és lelket erősítő hatással vannak, és nekem ezek adnak erőt. És amikor több mint egy fél évvel ezelőtt nekikezdtünk ennek a napnak a megszervezéséhez, akkor a legfontosabb az, amit el szeretik mondani, hogy minden imádságban lett megharcolva. Minden egyes bizonyságtevő, minden egyes szolgálattevő imádságban lett elkérve Istentől. Isten mutassa meg azokat az embereket, akiket ebben a témában ő itt szeretne látni, hogy őket találjuk meg, hogy ők tudják közvetíteni az Isten üzenetét. És hát azt kérdezte, hogy nekem mit jelent személy szerint. Nekem ez egy minden évben az első fél év, az egy imádságos fél év, a lelkesítőre felkészülő imádságos fél év, nem csak azért, mert minden hó 4. napján, most ebben az évben lelkesítő imanapot tartottunk, hanem azért is, mert nagyon-nagyon sokat imádkoztunk ezért a napért, és imádkozunk folyamatosan, és hiszem, hogy Isten ezek által az imádságok által is csodálatosan cselekszik, és még kedvesebb neki ez a nap és a szívünknek a szándéka, hogy minél többen meghallják az ő üzenetét.
1: Ez is már ugye egy hagyomány, hogy minden évben a július első szombatján szervezik ezt a napot. És ugye már hagyomány az is, hogy azon a napon, amire épp ugye a szombat esik, jelen esetben mondjuk július 4-e, ugye 2026-ban, hogy előtte akkor a 4-i napon imádságban is együtt vannak, legyenek országhatáron belül vagy kívül, de egy időben az ima ereje ilyen szempontból is összetartja önöket.
2: Igen, ez pontosan így van. Január 4-én kezdtük ebben az évben ezt az imanapot, imanap sorozatot, és amikor ez a 4-e szerdára esett, mert akkor van itt a gyülekezetünkben a fiatal családosok bibliaórája, akkor konkrétan mi is egybe gyűltünk és imádkoztunk itt helyben. Amikor pedig nem szerdára esett, akkor is imádkoztunk természetesen, de akkor bekapcsoltunk azokhoz, akikről nem is, lehet, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy kik ők, de akár a Kárpát-medencéből bárhonnan bekapcsolódtak ebbe a nagy ima hálózatba. És hát hadd említsem meg a 2 héttel ezelőtti június 4-ét, amikor nem szerda volt, de csütörtök volt, de itt volt minden olyan bibliaórásunk, akik a magját képezik a kékpólósoknak, a segítőknek, és mi 12-en minden helyszínt, ez azt jelentette, azt hiszem, hogy 15 helyszínt jelöltünk ki, ami a napunknak a helyszínei. Végigjártunk, felírtuk a helyszíneknek a nevét egy lapra, és mindenki húzott egy helyszínt, és azon a helyszínen megfogtuk egymás kezét körbeállva, és a helyet felelős imádkozott ezért az alkalomért, azokért a lehetséges problémákért, vagy megoldásokért, amik ott abban a napban felmerülhetnek, és így imádkoztuk be, és jártuk körbe az egész területet, szó szerint az egész területet, a férjem viccesen mondta, hogy mi még a WC-ért is imádkoztunk, hiszen a WC is nagyon nagy szerepet játszik egy-egy ilyen napban, amikor ezer ember áll sorba, például eljusson a mosdóba, és ennek is vannak ott felelősei abban a napban, és milyen jó, hogy ők is egy szolgálatnak veszik ezt, és nem kényszernek, hogy ott segítsenek, vagy éppen takarítsák ki a mosdó helységeket. Úgyhogy egy nagyon-nagyon különleges napunk volt, június 4-én. Nem tudom ezt most így szavakban elmondani, azt az érzést, ami akkor, és hát azóta meg még inkább betölt bennünket, mert mi nagyon nagy izgalommal készülünk itt helyben ezekre a napokra, és erre a napra, ami a fő nap lesz majd július 4-e.
1: Igen, itt a közösségük életében ez egy olyan alkalom, amelyet ők már itt az előtte levő időszakban is ugye megtapasztalnak, és együtt élnek, meg együtt készülnek rá.
2: Igen, azt azért hadd mondjam el, hogy mi a nagyon helyi segítők, ez a maximum 20 fő, aki tényleg helyben lakik. A helyben azt sem a Bolyvárt kell csak érteni, hanem a környékbeli falvakból is. Mi a napból, a szombati napból olyan nagyon sokat nem érzékelünk, lelkileg nem kapunk belőle annyira nagyon sokat, mint azok, akik részvevőként jönnek el. Viszont a tavalyi évtől kezdve, hogy bevezetésre került az, hogy fiatalok jönnek segíteni már előző vasárnap estétől, amit említettem is, hogy 15-20 fiatal, vagy éppen 30 itt lesz már, éppen fokozatosan fognak majd a híd folyamán megérkezni. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak kétkezi munka legyen, ne csak fűnyírás legyen, ne csak setegetés legyen, vagy éppen főzés legyen, hanem lelki alkalom is. Ezért minden reggel 8 órakor, és minden este 8 órakor a templomból kezdjük, és a templomban járjuk a napunkat, mert fontos, hogy megállhassunk az Isten jelenlétében, hogy erőt kérjünk, hogy bölcsességet kérjünk, hogy ő töltsön föl bennünket az ő lelkével és az ő erejével, mert nagyon nagy nap minden egyes lelkesítő családi nap, és a segítőink, a közvetlen segítőink azt szokták elmondani velünk együtt megélve, hogy nekünk ezek a napok adnak nagyon-nagyon sokat lelkileg, mert akkor még van időnk töltekezni, de amikor szombat van, amikor ezer ember itt van, és amikor pörög minden a mi részünkről, mert az ebédtől elkezdve a vendégek és a sok-sok minden, akkor mi nem tudunk leülni, és nem tudjuk hallgatni úgy bizonságtételeket, vagy éppen a dicsőítésben nem tudunk úgy részt venni, mint ahogy azok, akik ide érkeznek, de ez így van rendjén. És mi ezért is hálások vagyunk, hogy így szolgálhatunk, és még hadd említsem meg azt, hogy idén ez egy újdonság lesz, hogy már hétfő reggeltől a fiatalokból egy zenekar fog összeállni, akik az ország különböző részeiből érkeznek a hangszereikkel együtt, és ők fogják vezetni az egész héten ezekben az áhítatokban a dicsőítést, és a péntek esti munkatársi könyörgő istentiszteleten is ők fognak a dicsőítésre és az igei szolgálattal is készülni, vagy szolgálni, és vasárnap pedig, ezért is mondtam, hogy nálunk ez egy egész hét, vasárnap pedig 10 órától, ez minden évben így volt, eddig is háladó Isten tisztelettel zárjuk, hiszen nem csak kérjük Istentől az ő segítségét és az ő áldását, hanem meg is köszönjük azt, és ezért így zárjuk le ezt az egyhetes készülődést és a nagy napunknak az összes programját, és olyan 80-100 ember mindig szokott maradni vasárnapra is a hálaadó Isten tiszteletre, ami nekünk nagy-nagy öröm, hogy tovább tudjuk élni a hálaadásban is a közösségnek ezt a megtartó és fenntartó erejét. Mivel a hallgatók is hallhatják, hogy egy nagyon színes és sokrétű programról beszélünk és beszélhetünk Isten kegyelméből, el lehet azt gondolni, hogy ennek azért anyagi áldozatai is vannak. Ezért itt szeretném kiemelni és megköszönni a Tiszaméneni Református Egyházkerület támogatását, hogy a fő támogatója ennek a családi napnak is felkarolója már több éve, és így valósulhat meg, hogy ilyen színvonalon rendezhetjük meg ezt a rendezvényt, és például lehet ingyenes az ebéd, és természetes az, hogy ingyen adjuk az ebédet, de az évek alatt ez a támogatás az már nem elég, mivel megnövekedett a létszáma a résztvevőknek, de Isten annyira csodálatosan gondoskodik mindenről, és ezt már a tavalyi évben is nagyon-nagyon megtapasztalhattuk, és már idén is tapasztaljuk, hogy a testvérek, akik vagy a közelből, vagy a távolból érkeznek, vagy éppen csak nem tudnak eljönni, de gondolnak ránk imádságban, adományaikkal támogatják, akár utalással, akár személyesen, vagy éppen itt a napban a perselypénzes adományokkal ezt a családi napot, ezt a kezdeményezést. Úgyhogy ha valaki szeretné még ezt a családi napot támogatni, a Facebook oldalunkon megtalálhatók a támogatásnak a feltételei, a pontos címek, amit ezután is köszönünk.
1: Beszélgetésünk végén a részvételnek a technikai feltételeiről, illetve a pontos időpontot, helyszínt azért kiemelve szóljon nagy tiszteletű asszony, ezt szeretném kérni.
2: Tehát a lelkesítő hét családi nap 2026. július 4-én lesz Abaújváron, amihez nagyon szeretettel kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak, ami az Abaúji Lelkesítő Facebook oldalán is megtalálható, és a Tiszaméneni Református Egyházkerület Facebook oldalán, illetve a honlapján is megtalálható, hogy ezzel nagyban segítik a mi előkészületeinket és munkánkat. Köszönjük szépen, és természetesen az egész napon való részvétel ingyenes, a regisztráció viszont azért szükséges, hogy az ebédet tudjuk kalkulálni, ami ugyancsak ingyenes az ebéd és az üdítő, úgyhogy így várunk mindenkit szeretettel.
1: Mi pedig köszönjük a hívogató szavakat, és a programnak az ismertetését Tóth Viktória református lelkipásztornak, a lelkesítő egyik főszervezőjének természetesen, ugye aki férjével együtt az Abaújvári Pányoki Református Egyházközségben szolgál. Köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Én is köszönöm szépen, áldás békesség!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Teddy végre itt van. Új nyitást ünnepel a Teddy. Nagyszerű ajánlatokkal, mint például barkács termékek 450 forinttól, vagy hőtartóbögre rozsdamentes acélból hihetetlen áron 2000 forintért. Teddy új nyitás. Ma Egri út 51 Mezőkövesd. Teddy. Ötletekkel teli.
0: Reklámot hallottak. 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ágazat rendszer szintű problémáira, a tarthatatlan bérhelyzetre és a méltatlan munkakörülményekre hívja fel a döntéshozók figyelmét a Múzeumok Éjszakája alkalmából a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete. Közleményében a szervezet rámutat, a terület munkavállalóinak többsége hónapok óta készül a Múzeumok Éjszakájára, a rendezvény napján pedig késő éjszakáig dolgoznak a színvonalas programok megvalósításáért. Kiemelték, hogy a mintegy 18 ezer fős könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési ágazat ma is a legalacsonyabban fizetettek közé tartozik. Mint írták, a felsőfogú végzettséggel rendelkezők jelentős része is csupán a garantált bérminimum körüli jövedelemmel rendelkezik. Ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumának két megújult tantermét. A 8 osztályos gimnáziumi képzésben tanuló diákok számára kialakított tanulási tereket az Universitas Miskolciensis alapítvány támogatásával újították fel. A gimnázium igazgatója, a Fazekas Róbert hangsúlyozta, hogy a fejlesztés során nem csupán esztétikai szempontok vezérelték az iskola vezetését. Kiemelte, hogy a termek kialakításakor a hagyományos osztálytermi elrendezéstől eltérő megoldásokat alkalmaztak. A nagyobb munkafelületeket, az együttműködés segítő asztalok, az ergonomikus székek és a modern digitális eszközök mind a korszerű pedagógiai szemléletet szolgálják, egyszerre segítik a koncentrációt, a kreativitást és a közösségi munkát. Csaknem 5%-kal csökkent március végén az előző év azonos időszakával összevetve a személyautók kötelező gépjárműfelelősség biztosításának átlagos éves díja. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg pénteken kiadott jelentésében a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyed év végén átlagosan 55 ezer forintot fizettek a normál használatú személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. A biztosítói kárráfordítás majdnem 12%-kal nőtt egy év alatt a személyautóknál, ami a járműjavítási és karbantartási költségek növekedéséhez köthető. Mindezeknek köszönhetően záródik az olló a díjszint és a kárráfordítás között, ami a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás szerződések jobb árérték arányát jelzi, írta a Magyar Nemzeti Bank. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébik honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra vonatkozó előírások betartását ellenőrzi majd a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is, ismertette a Nébih.
0: Az időjárásról.
2: Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
2: 38. fejezet. A hadsereg fele átköltözött a Dunán. Elszélettek, mint az árvíz. És így kétfelé váltan haladtunk északnak, azután meg nyugodtnak. A Duna déli partján Attila vitte a hat felét, az északi parton Csát fővezér. Az én uram Attila kíséretében utazott. A fővezérrel nem találkoztunk előbb, csak mikor már kitavaszodott, a Duna forrásánál, vad, erdős vidéken. De még mindig Attila birodalmába jártunk. A Volgától a Rajnáig terjedt Attila birodalma. Maga sem ismeri földjét, népeit, királyait. De mégis az övé az a rengeteg terület. Egy szavára mozdul minden népe és királya, s hozza kardját és vérét, követi, amerre ő megyen. Egy délelőttön Attila két ravója között lovagolok. Ménaság az egyik, Csege a másik. Az a két ravó szolga létemre is szívesen beszélgetett velem mindig, s én meg az út unalmait szívesen enyhítettem a velük való társalgással. Ménaság 45 éves, szakállas ember, gyulladásos szemű és kopasz, a fehér hunok közül való. Csege olyankorú ember, mint én, szintén fehér hun származású, vastagnyakú és széjjel kancsal fiatalember. Gyermekkorában rabságba került, római rabságba, s ott tanulta meg az írást. Kérdezgettem őket. Nem mondhatnátok-e meg, uraim, hogy miért nem visz bennünket Attila torony iránt Rómának? Azért, pislogott Ménaság, mert okos ember. És elmosolyodott, hogy megütközve néztem reá. No, mentegetőzött, hiszen nem kisebbítésedre mondom, de hát te ezt nem értheted. A nagyvilág ügyei bonyodalmasak. Megérteném, ha megmondanád. Megmondanám, ha tudnám. Hát akkor honnan szedted, hogy azért megyünk nyugodtnak, mert Attila okos ember? Pislogott, a szemöldökét mozgatta. Attila még eddig soha balgatagul nem cselekedett. Tehát ha olyat cselekszik is, amit mink nem értünk, bizonyos, hogy akkor is okosan cselekszik. Istenről mondják ezt a papok. Ő is Isten. Földi Isten. Csatát ő soha nem veszít, javakat soha nem ejt ki a markából, és a népet egyben tartja. Nem is ember ez, lelkesedett Csege. Halandó Isten itt közöttünk. Vállat vontam. Halandó Isten. Isteni halandónak mondtad volna inkább. Csege rám nézett a felőlem való szemével. Te tán nem tartod nagynak? Attilát? Hogyne? De a legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl. Tündököl Attilának már is, szólalt meg ismét Ménaság. Hát elmondom, amint gondolom, hogy mi lehet a szándéka Attilának. Darabig csak pislogott, de aztán mégis nyilatkozott. Ő most nyugodtnak indul, mert a római birodalomnak ott a határa. Európát csupa apró nép lakja, többnyire vándornépek. Azok ennek a rengeteg hadnak úgyis hívei. Ha nem hívei, rendre meghódolnak. Amelyik nem hódol, megsemmisül. Ne is mondd tovább, uram, már értelek. No, hát megyünk, mint a hógörgeteg. Mikor már annyira megnövekedtünk, hogy jobban nem lehet, le délnek fordulunk, elzúzzuk a nagy római birodalmat. Az lesz a temetés, minőt a világ még nem látott, lobogott Csege. A civilizáció temetése, rebegtem szinte dideregve. Megújulása, komolyodott Ménaság. Nézd a mezőn azokat a kerek sötét-zöld foltokat. Pásztortüzek helyei azok. A tűz elhamvadása után kopárság, az új tavaszban új élet. Elgondolkodva léptetett, nem is beszélt többet. Helyette Csege szólalt meg. Csak az az Écius ne volna a világon. Attól mégis tartok, ha szembe mer velünk szállani. Attila ellen az sem állhat meg, feleltem zúgó fejjel. De hiszen az fenelegény. Attilának gyermekkori barátja. Attila gyermekkorában volt túsz ő náluk, Écius meg suhanc korában volt túsz a hunoknál. Együtt mulatta át az ifjúságát is Attilával. Ismeri az a hun fortélyokat valamennyit, hiszen egyszer maga is vezérelte őket egy hadjáratban. Győzött. Csát előttünk lovagolt, hátra nézett. Megcsaptam a lovamat, de intett, hogy maradjak, s megvárt bennünket, hozzánk csatlakozott. Mit beszélgettek? Cseger röviden elmondta. Jól pedzed, felelte Csát. Attilának csak ugyanaz a célja, hogy a germánokat, kvádokat, svábokat, frankokat, burgundokat, meg tudom is én kiket a sereghez csatolja. De legfőképpen, hogy a vízigótokat nyerje meg. Vagy hogy megtörje a kutyákat, ha nem hajlanak. Nagy nép az és erős. Az alának másik fele is nagy. A frankok se kutyák. Ha azok hárman nem hozzánk csatlakoznak, hanem a római hadsereghez, Écius szembeszállhat velünk. Velünk-e? Kiáltottam csodálkozva. Ezzel a néppé vált tengerrel? Én azt mondanám, uram, hogy ha azok az emberek mind szembe jönnének, akik csak élnek a világon, s utánuk meg azok jönnének, akik már régen meghaltak, de erre az alkalomra föltámadnának, ezt a hadat akkor se lehetne meggyőzniük. Csát tetszéssel nézett rám. Ezt elmondom Attilának, nevetett csillogó szemmel. Ha azok mind... Hogy mondtad? És elnyargalt. Ruszti csatlakozott hozzánk, a szeplős szőke fő ravó. Mit hallott itt Csát? Kérdezte kíváncsian. Csege elmondta a beszélgetésünket. Ruszti komolyan hallgatta, s az a fanyar mosolygás játszotta át az arcát, amely a hideg talpú emberek vidámsága. Uram, mondottam a mosolygásán megbátorodva, ha olyan veszedelmes ember ez az Écius, nem lehetett volna-e hadüzenet helyett azt írni a rómaiaknak, hogy nem ellenük megyünk, hanem más népek ellen? Akkor Écius otthon maradt volna. A gondolatot későn született, felelt Ruszti. Attila fejében hamarabb? Baj, ha nem ideje korán. De ideje korán. Mielőtt indultunk volna, megírtuk Rómának, hogy nem az ő birodalmuk ellen megyünk, hanem a vízigótok ellen. A levelet én írtam, de különben se titok. A vízigótok Attila alatt valói volnának igazság szerint, de nem akartak adót fizetni. Megszöktek. Galliába húzódtak. Azoknak a megbüntetésére megyünk. Így tudják Rómában. De hát akkor miért áll elő Écius? Ruszti mosolygott. Miért? Azért, mert azoknak is van eszük. Ha Attila egyet köhint, akkor is a fejükre rántják a pajzsot, mert azt hiszik, hogy tüzet köp rájuk. A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is. És ha megverjük Éciuszt, mi következik? Róma. És Róma után? Konstantinápoly. Aztán mind a világ? Nem. Országot alapítunk. A kardunk csak arra való lesz, hogy az adófizető népek lássák. Attila marad békén. Ki hiszi el az oroszlánnak, hogy eztán csak fűvel él? Attila nem vérengző. Csalódol, ha azt véled. Nem emlékszel-e rá, hogy alig egy éve miért jártak a követeink Theodosiusnál? A Duna melléki kereskedelem végett. Csak nem ültán Attila örökké a Tisza mellett. Sőt, éppen. Nem költözik az be egyik császárnak a palotájába se. Ha éppen kívánja a császári márványpalotákat, hát szekerekre rakatja, s elhozatja a Tisza mellé. Nem értem. A mi népünk csak füves helyen élhet. A világon nincs annyi jó legelő egy végtében, mint a Tiszas a Duna körül. Hargita intett neki. Egy 50 éves hun főúr, aki mindig haragosan nézett mindenkire, de nem haragudott soha senkire, csak a szeme állása volt olyan. Ruszti hozzászöktette a lovát. Ketten maradtunk Csegével. Hallgatagon léptettünk egymás mellett. Hallom, hogy nagyot sóhajt. Kihez szállt ez a sóhajtás? Kérdeztem tréfásan. Elmosolyodik. Megmondom, neked megmondom, mert ösmered. Egy szép fehér lány az, a legszebb női szem tulajdonosa. Miatta megyek én a hadba, s legalább 10 embert jegyeztetek a ravókkal. Olyan rossz érzés viszolgott át rajtam, hogy alig bírtam mozdítani a nyelvemet. Ki az a leány? Ösmered. Ej, ösmered te! Besokszor néztem reád irigységgel, mikor ott láttalak az ajtaja előtt. Gigia. Ugyan no, hiszen az gyerek még, meg aztán olyan rongy kis pesztráért nem gondolottán, hogy a halál piacára viszem a bőrömet. Emő? Máig is bámulom magamat, micsoda nyugodt színnel mondtam ki ezt a nevet, pedig az ég is elfeketült fölöttem. Temetővé sötétült a világ. Hát ő, mondta melegen. Nem mertem ránézni. Éreztem, hogy sápat vagyok. Az a pillanat elég volt arra, hogy meggyűlöljem azt az embert. A markom a tőrömre szorult, beledöföm. Bele a disznó kancsalba. De nem döftem bele. Sőt, mosolyogva fordultam hozzá, ahogy mellettem lovagolt. Tréfásan rácsaptam a hátára a pálcámmal. Ej, ej, gonosz kópé, hát olyan nagy kisasszonyokra kancsalogsz te. Talán már meg is ígérted neki? No, nem egészen, felelte fontoskodón. Tudod, magunk szőrű legény nemigen ugrálhat az olyan kisasszonyok körül, hanem arra való a háború, hogy kiki megmutassa a virtusát, ha van. A hunok nem az apák érdemét nézik, hanem kinek-kinek a magáét. Te is harcolsz? Lehet. A gazdámat kísérem. Hát csak arra vigyázz, hogy mikor a csapatos ütközetben vágsz embert, a szomszédodnak kiáltsd meg. Látta-e? Amikor meg szétszóródik a had, s kiki megválasztja a maga ellenfelét, csak a fejre dolgozz a kutyának, nyesd le és akaszd a nyergedre. Nem is szükséges a ravók elé vinned, vidd a gazdádnak. Ha a főurak látják, jobb. Mindezt tudtam már, de csak hadd fecsegjen. Összeszedelőzködök addig, s a nyugalom színe alá szoríthatom a lelkem háborgását. És a lány is beleegyezett? Kérdeztem a lovam nyakát veregetve, oly unatkozón, mintha azt kérdeztem volna, hogy mennyi a tarhonya a ravók szekerén. Beleegyezett? A lány? Hát hogyne? Felelte vidáman. Éreztem a hangján, hogy hazudik, de az ilyen ügyekben a hazugság is vért fakaszt. Nyugodt színnel firtattam tovább. De hát hol találkoztatok? Érdekes, nem is gondoltam rólad, hogy ilyen nagy kópé vagy. Hát mikor, hol? Felelte kitérően. És hogy kezdődött? Hogy kezdődött? Voltak éppen sehogy. Más fiataloknál holmi vallomások járnak elől, mink már szerettük egymást, mielőtt beszéltünk volna egymással. Mert a leánynép, hely, okos az ilyesmiben. Csak rád néz és kilátja a szemedből minden titkodat. Mégis hát, hol beszéltetek először? Először? Écska királynénál. Egy római üvegkereskedő jött hozzánk, s tolmács kellett. Attila engem küldött át, hogy segítsek a nőnek a vásárlásban. Szép aranyos fiolákat és egyéb efféle apróságokat hozott az az ember. A királyné mind megvette. Van ott pénz, koma, hordószám, 1000 hordónyi arany. Keveset mondok. Tehát ott találkoztatok. Ottan. Alkonyat után volt az idő, és én Aladár úrfival kísértem haza Emőt. Aladárt csuklás fogta el az úton, restelte a leány előtt visszatért. Akkor aztán a paloták homályában... A paloták homályában? Hát a paloták homályában megbeszéltük emőkével. Mit? A titkunkat. A titkotokat? Micsoda titkotokat? Hát, hogy szeretjük egymást. Szeretitek egymást. De hát ilyen könnyen? Hogyne. Ő szólított meg. Azt mondta, végre beszélhetek veled, Csege. Én már régen értelek téged. Menj el a legközelebbi hadjárattal, és vitézkedjél. A zsákmányt tudod, hogyan osztják szét. Ki hány embert győzött, annyi a része. Te a palotában hamar úrrá lehetsz, és aztán akkor... Köhögtem, hogy az arcomba égő vér el ne áruljon. És Aladár úrfi? Kérdeztem köhögve. Hiszen az udvarolt neki. Vállat vont. Nem tehetek róla, ha én jobban tetszem, felelte vidáman. És azóta többször találkoztatok? Sokszor, de mindig csak hazatérett. Dombra érkeztünk, ahonnan mély ellátás nyílik a völgyi városokra. Minden város füstölt. Csege szinte gyönyörködve nézte. Én mögötte álltam, sötéten, keserűn. Tudtam, hogy hazudik, mert hiszen Emőke sohasem járt egyedül, s a napnyugta mindig otthon találta őt, de ha csak század része is igaz annak, amit mondott, ha csak annyi is igaz, hogy Emőke egyszer melegen pillantott rá, akkor Csege nem térhet haza elevenen. Harminckilencedik fejezet. Attillát az úton mindig magam előtt láttam 100-200 lépésnyire. Két legény fia járt vele, Aladár és Ellák. Velük tartott a nekárparti frankok elűzött királyfia is. Ott volt továbbá Eudoxius orvos, aki az ősszel menekült hozzánk a római udvarból, Elemér gót fejedelem, Ardarik király, az Alán király, a Kazár király, s még egy-néhány ilyen távolról csillag, közelről fagyú gyertya. Ott voltak a hun főurakból Edekon, Csát, Oresztész, Berki, Upor, Vacsar, Bálán, a többi főura hadnak egy-egy külön raját vezeti, Attillával járt Iddár főpap is és Zabogány. Aztán egy sejemernyős bíborral kárpitozott szekér, Attilának két felesége ült abban. A szekeret mindenféle cselédség rajzotta körül, s azok között lődörgött néha Cerkó is, az udvari bolond. Következett az urak cselédsége. Azok között is elől a ravók, már akik még nem voltak szabadosok. Aztán a szakácsok, lovászok, egyéb belső rabok. Az én uramnak is két lovásza, egy csatlósa és egy mindenes inasa. Főzni mi nem főztünk. Attila asztalánál 40-50 ember ült minden nap. Az úr mögött ott áldogált a szolgája is. Én Csát mögött álltam és szolgáltam ki. Ő aztán hagyogatott nekem a maga ételéből egy-egy combot, egy-egy halat, sajtot, gyümölcsöt. Nem panaszkodom rá. A had, mint az özöllő árvíz, úgy haladt nyugatnak. A városokat elégették. Akit megfoghattak, rabszíra fűzték. A szőnyeg, a ruhaféle a szekerekre került, rabolt szekerekre. Az arany és ezüst kincsek külön vasládákba, a ravók és kincsőrök ügyelete alá. Egy napon valami leégett városba érkeztünk. Mindenfelé holttestek hevertek, férfiak, asszonyok, csecsemők. Helyenként még füstölgött az omladék. Égett bőrszagok nehezítették a levegőt. A templom előtt oszlophoz kötözött agg férfi halottat láttam. Ruha nem volt rajta, feje vértócsában a lába előtt. S ott fehér lett mellette a püspöki süveg is. Fölfordult gyomorral álltam meg a templom lépcsőjén. A fehér márványkő lapokon széles lábnyomok piroslottak. Talán éppen annak a lába nyomai, aki a püspököt megölte. Miféle vadállat lehetett? Hun nem. A hun csak a csatában vad. A védtelennel nem vitézkedik. Női sikoltást hallok. A templom mellett Ardarik királynak az egyik csatlósa egy fiatal nőt vonszol. A haja fonatánál vonszolja a porban. Százával láttam már efféle jelenetet. Eleinte rázott, később már oda se néztem. De akkor, abban az órában megint rázott. A templom egyik oszlopa mellett állottam. Körülpillantottam, néze rám valaki. Százával, ezrével tolongott az emberi farkas az utcákon s a házakban. Mindenki cipel valamit, mindenki zsákmányolt. A gepida izzadt, vörös arccal hurcolta a sikoltozó nőt. A szegény kapkodott, kapaszkodott fűbe, fába, kőbe, halottakba. Fölvontam az íjamat és céloztam. Ellőttem. A nyilam a gepida oldalában állott meg. Megrándult, s elbocsátotta a nőt. Térdre rogyott, aztán elnyúlt a földön. A nő bámulva nézett. Mikor meglátta, hogy a gepida oldalából nyílál ki, körültekintett, s arccal a halottak közé borult. Ez volt az első gyilkosságom. Ha valaki látta, agyonvernek érte. Abban a minutumban nem bántam. Semmi rendülést nem éreztem a lelki ismeretemben. A következő órában elhagytuk a várost. Akkor már a dél elmúlt. Attila sátora elkészítve várt bennünket, az étel is készen volt. Én még mindig azt a fejetlen püspököt láttam, szinte betegen állottam az uram mögött. Az ebéd szokatlan csöndben kezdődött, mert Attila kedvetlen volt. Vaddisznót ettünk, főtt vaddisznót, csak torma volt mellette. Attila előtt akkor is fatányér, az urak előtt ezüstányér. Ittak rá vörösbort, ezüst kehelyből, Attila kókuszpohárból. Végre Attila megszólalt. Kik öldösik a nőket és a gyermekeket? A gepidák, szólt egy vélekedő hang. A gepidák nem, csattant rá Ardarik. A rokszolánok, szólalt meg Csát. Én magam láttam. A gelonok, mondta Hargita. Mit tehetünk ellenük? Dörmögte Bálán. Jó lelkű hún úr volt az a Bálán. Érzett a hangján, hogy ő is utálkozik az emberirtáson. Három hírmondó érkezett. Az egyik azt újságolta, hogy Galliában megrázkódott a föld, épületek omlottak össze. A lakosság elfutott arról a vidékről. A másik jelentést egy tulipán szín pirosra festett arcú gelon hozta. A vezetőjük meghalt. Kért másikat. Attila Hargitára tekintett. Rád bízom őket. Hargita meghajolt. Láttam a képén, hogy nem takarékoskodik majd a gelonok vérével. A harmadik jelentéssel egy lovas frank harcos állott elő. Értesítette a szőke királyfit, hogy a bátyját elűzték, és hogy a koronát küldöttség hozza ünnepiesen. Már akkor a második fogásnál tartottunk. Nyárson sült túzok volt az. Hol szereztek annyi túzokot, a jó ég tudja. Egy combot vittem belőle csegének. De miért éppen csegének? Azt akartam, hogy ha csatára kerül a sor, a közelemben lássam. 40. fejezet. Az első nagy állomás, ahol egy hétig pihentünk, Augusta városa volt. Attila nagy sátorát ott állították föl először. Csak elbámultam azon az aranytól ragyogó pompás alkotmányon. Csupa aranyoszlop és csupa aranylemez. Nem is annyira sátor, mint inkább kárpitokkal falazott emeletes, tornyos fapalota. Az emeleten lakott a két király.

dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony, meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanács is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az Országos Tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te mégy az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van, egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci

0: Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei. Ott voltak a szarufák helyei bevésve minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbálta magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell, mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
0: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézné, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést, jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha oda jön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a királyi építőmestereknek. Nem, nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé nem merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
0: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes fölvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni. A másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
0: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgyhogy hiteles, és úgy, hogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az egyházakkal korrekt párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. Miniszterként céljának nevezte, hogy az új kormány folyamatosan, évente többször egyeztessen az egyházak vezetésével, mert valódi partneri kapcsolatot így lehet kialakítani, tette hozzá. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és vallási közösségek autonómiáját. A közlemény szerint a felekezetek vezetői megnyugvással vették tudomásul, hogy a híresztelésekkel szemben lesz hittanoktatás, egyenlő és átlátható finanszírozás a közfeladatellátásban és a kistelepülésen szolgálatot teljesítő egyházi személyek javadalom kiegészítése is megmarad, írta Tar Zoltán. A miniszter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel találkozott. A pedagógusok szakszervezete azt várja az új kormánytól, hogy egységes rendszert építsen ki a közoktatásban, kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsődéktől a középiskoláig. Totyik Tamás elnök a szervezet tanévzáró sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, fontos, hogy a kötelező munkaidő vagy a túlóra elszámolás szempontjából azonos előírások vonatkozzanak a dolgozókra intézmény típustól függetlenül. Hozzátette, elvárják, hogy a kormány építse újra a szociális és társadalmi párbeszédet a munkaadók, a munkavállalók és az állam között. A pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, támogatják, hogy legyen átvilágítás és szakmailag hiteles emberek kerüljenek az intézmények élére. Megegyezte, szeretnék a lehető legrövidebb idő alatt visszakapni azokat a jogokat, melyeket az előző kormány elvett a pedagógusoktól, ilyen például a sztrájkjog. Totyik Tamás az egyházi iskolák finanszírozásáról közölte, a 2027-es költségvetésben már azonos módszertan szerint kellene számítani valamennyi oktatási intézmény normatíváját. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula, hőhullám várható, az aszály pedig fokozódni fog, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az elmúlt 30 napban lehullott csapadék 30-60 mm-rel kevesebb a sok éves átlagnál, a 90 napos csapadék összeget tekintve pedig a hiány 40 és 100 mm közötti. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-es talajréteg az ország nagy részében továbbra is kritikusan száraz. Az őszi árpa többnyire beérett és megkezdődött az aratása, az őszi búza a viaszérés fázisában jár, a repce sincs már messze a teljes éréstől. A jelentés alapján a tavaszi csapadékhiány miatt alacsony termésátlagokra van kilátás, és egy esetleges további csapadék már nem segítene a növényeken, csak a termés minőségét rontaná. A napraforgó egyre több felé csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elég nedvesség áll rendelkezésére. Jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, de erre országosan nagyon kevés esély van a következő napokban, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.
0: Az időjárásról.
1: Az északkeleti határ mentén néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Szombaton derült, napos idő várható, délután kora este egy-egy zápor, zivatar nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Szombaton délután 31 és 36 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban David Gilmour On an Island 2006-ban megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az On an Island a harmadik szólóalbum a David Gilmournak, aki a híres brit Pink Floyd nevű együttes énekes gitárosa. Angliában Gilmour 60. születésnapján jelent meg az album, vagyis 2006. március 6-án. Srá egy nappal pedig az Egyesült Államokba március 7-én. A lemez a második szólóalbuma az About Face után 22 évvel jött ki.

A Castel Horizon című szám Grammy-díjat kapott, legjobb hangszeres rock előadás címen a 49. Grammy-díj átadón, majd az 51-en újra elnyerte ezt a címet a Live in Gdansk albumról. Kanadában a lemez aranylemez lett, mivel több mint 100 000 példányban kelt el megjelenése első hónapjában, világszerte pedig másfél milliónyit adtak el belőle.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Az albumon Robert Wade, Jules Holland, Georgie Fame, David Crosby és Graham Nash, a Pink Floyd billentyűse Richard Wright és régebbi tagja Bob Close is közreműködött, de Guy Pratt is segített a lemeznél, és a lemezt követő turnén is Chris Thomas és Roxy Music együttesből ismert Phil Manzanera volt az album producere.

A Lemez David saját stúdióján a Zastoria nevű hajón készült, a lemezen egy 40 tagú zenekar is megszólal, a lengyel származású Zbigniew Preisner vezényletével, Robert Ziegler szervezésében.

Az On an Island angliai toplistákon az első helyre került, Sid Gilmore-nak ez lett az első olyan lemeze a Pink Floydon kívül, amely első lett. 2006 novemberében újra kiadták a lemezt egy bónusz DVD-vel, amely élő felvételeket tartalmaz.

0: Zeneshow című műsorunkat hallották, melyben David Gilmour On an Island 2006-ban megjelent lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli Facebook bejegyzésében. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektségről és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen, az emberek szemébe nézve, és hogy szerinte miről kellene szólnia a politikának, írta Magyar Péter. Megjegyezte, hogy a felszólalása végén szokatlan módon nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek láncsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. Az előterjesztés a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget adna a későbbiekben a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A hatályos szabályozáshoz hasonlóan rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 000 forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Immár 5. alkalommal tartották meg a tiszáninneni református gyülekezetek találkozóját. Az imádság évében különös hangsúlyt kapott a találkozó a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán az Istennel és az egymással való kapcsolat erősítésére, mely immár az 5. volt 2022 óta. Több mint 500 ember dicsérte együtt Istent. A hagyományok a szíven a bizonyságtétel sem maradt el. Idén Bóné Béla tett tanúságot arról, hogyan szabadult meg az alkoholizmus fogságából Jézus ereje által. A gyerekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várták, mondta Vadnai Zoltán, a rendezvény szervezője. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 24. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartomány.